0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Száguldó csillag, csak lenne

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

a város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: Ez a Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: nappal. Minden, amit szeretünk. Sunshine FM.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Felülvizsgálná a TAU rendszert az állami számvevőszék. Új vagyonadó bevezetését tervezi a kormány. 500 millió eurót fordítana a kormány mesterséges intelligenciára. Földi Betti vagyok, már is itt vannak a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Itt a hétvége, igen nagy a forgalom a Vármegye területén, és nagy a forgalom növekedéssel kell számolni, elsősorban a 36-os, 38-as számú főútvonalon. Lassúbb haladásra számoljanak nagyon sok helyen, városszerte, a ki- és bevezető főútvonalakon. Az útépítési munkaterületek, amik a 38-as főútvonal forgalmát érinti Gyulatanya és Nyírtelek között, viszont Nagykálló Nyíregyháza között szintén forgalom és sebességkorlátozással számoljanak. Lassú a haladás több be- és kivezető főútvonalon, a későbbiekben nyilván nagyobb menetidőre van szükség. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, a viszonthallásra!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Felülvizsgálná a látvány csapat sportok TAU támogatási rendszerét az állami számvevőszék. A szervezet elemzése szerint a jelenlegi konstrukció nem elsősorban a sportszakmai eredményességet helyezi középpontba, és visszaélésekre is lehetőséget adhat. Az ÁSZ ugyanakkor elismeri, hogy a társasági adókedvezmény jelentősen hozzájárult több sportág, köztük a labdarúgás, a kézilabda, a röplabda, a kosárlabda, a vízilabda és a jégkorongi infrastruktúrális, valamint szakmai fejlődéséhez. Az ellenőrzési tapasztalat és a korábban feltárt visszaélések miatt azonban a számvevőszék indokoltnak tartja a támogatási rendszer átfogó felülvizsgálatát és a szabályozás újragondolását. Méltányos vagyonadó bevezetését ígérte Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában arról beszélt, hogy a közös terhekből mindenkinek saját ereje és lehetősége szerint kell részt vállalnia. Úgy fogalmazott, a vagyon önmagában nem bűn, de a nagy vagyon nagyobb társadalmi és morális felelősséggel jár. Magyar Péter szerint ezért a társadalom csúcsán élőknek kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk. A kormányfő azt is bejelentette, hogy ősszel a parlament elé kerülhet az elmúlt 20 év politikai vagyonosodását vizsgáló javaslat. Hozzátette, a törvénytelen vagyonosodással szemben továbbra is szigorúan lépnek fel. 500 millió eurót fordítana a kormány mesterséges intelligencia programokra, jelentette be Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Budapesten megnyílt AI Summit konferencián. Magyarország bekapcsolódik az európai AI gigagyár programba is, és egy lengyel konzorciumhoz csatlakozva növelni a hazai számítási kapacitást. A tárcavezető szerint Európának fel kell zárkóznia az Egyesült Államokhoz és Kínához az AI fejlesztésekben. A kormány emellett bővíteni az egyetemi és tudományos képzés, a vállalkozásokat pedig felkészíteni a mesterséges intelligencia használatára. A cél az is, hogy vezető AI fejlesztők magyarországi fejlesztésközpontokat hozzanak létre. Már 20 000 vállalkozás küldött nyugtaadót a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak az új rendszerben. A szeptember 1-én elindult megoldásban a papírnyugtát használó vállalkozások a pénztárgép portálon rögzíthetik és küldhetik be az adatokat. Az első 3 napban összesen 424 000 nyugtaadatai érkeztek be a NAV-hoz, mintegy 1,5 milliárd forint értékben. Közben az elektronikus pénztárgépek használata is gyorsan terjed. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazását már 12 000 vállalkozás helyezte üzembe. Az okostelefonok rögzített nyugták összértéke megközelítette az 1,3 milliárd forintot. A kormány nyilvánosságra hozza az elmúlt 16 évben született, eddig minősített úgynevezett 3000-es kormányhatározatok első részét. Első körben a századvég tanulmányaival kapcsolatos döntések kerültek fel a kormány oldalára, amelyek összesen mintegy 65 milliárd forintról szólnak. A kormányzati tájékoztatás szerint 13 közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló határozatot tettek közzé. Ezek jellemzően közvéleménykutatási, médiakutatási, média elemzési és tanácsadói szolgáltatások megrendeléséről rendelkeztek. A bejegyzés szerint a folyamat folytatódik, és összesen mintegy 100 korábbi döntést mutatnak majd be. Friss felmérést közölt a European a pártok támogatottságáról. A kutatás szerint szeptemberben hiba határon belül tovább csökkent a Tisza párt népszerűsége, de az elmozdulásból sem a Fidesz, sem a Mi Hazánk nem tudott látványosan profitálni. A teljes felnőtt lakosság körében a Tiszára 47% szavazna, még a Fidesz támogatottsága 21%-on áll a felmérés szerint. A párt nélküliek aránya ugyanakkor 15-ről 18%-ra nőtt. A kutatás politikusi népszerűségi listát is közölt. Ezen Vitézi Dávid áll az élen, majd Magyar Péter, Orbán Viktor megítélése valamelyest javult, de továbbra is magas az elutasítottsága. Tovább éleződik a közel-keleti háború, miután az Egyesült Államok iráni olajtankerek ellen hajtott végre légicsapást a Hark-sziget térségében. Washingtoni közlések szerint a cél Irán kőolajszállító kapacitásainak csökkentése volt. Az iráni forradalmi gárda válaszul amerikai hajókat, olajszállító tartályhajókat és más járműveket támadott meg a Perzsa-öbölben. A beszámolók szerint Irán ballisztikus rakétákkal célzott egy jordániai amerikai támaszpontot is. A jordán légvédelem azonban a legtöbb rakétát elfogta, sérültekről nem érkezett hír. Közben Szaúd-Arábia déli részén is támadásokról számoltak be, ahol több tucat ember megsérült. A megyei közülések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását tervezi a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Szerinte a megyei önkormányzatokat az elmúlt években kiüresítették, jelenlegi formájukban pedig nem szolgálják megfelelően a térségek fejlődését. A kormányfő úgy fogalmazott, az átalakítással évente több 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani. A megyei közülések ma főként területfejlesztési, vidékfejlesztési és koordinációs feladatokat látnak el. Magyarországon mind a 19 megyei közülésben fideszes többség van. A konkrét kormányzati javaslat részletei egyelőre nem nyilvánosak. Egy hónapra letartóztatták Fási Ádám feleségét az NK ügyben. A bíróság a szökés, elrejtőzés, az eljárás befolyásolása és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a kényszerintézkedést. Ugyancsak letartóztatták annak a cégnek a tulajdonosát és vezetőjét is, amely több mint 80 millió forintos támogatást kapott egy dokumentumfilm elkészítésére. A gyanú szerint a támogatással úgy számoltak el, hogy a film első részei az elszámolás idején nem készültek el, ez pedig fiktív számlákkal igazolhatták. A gyanúsítottakat bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A döntés nem jogerős, mindketten fellebbeztek. Idén is lehet pályázni a kerékpáros barát címekre. Települések, munkahelyek és közintézmények jelentkezhetnek a kerékpáros barát település, munkahely és közintézmény pályázatra. Azok pályázhatnak sikerrel, akik az elmúlt évben fejlesztésekkel vagy szemléletformáló programokkal tették biztonságosabbá, élhetőbbé és zöldebbé a környezetüket. A közintézmények között óvodák, iskolák és önkormányzatok is indulhatnak. A pályázatokat október 30-áig lehet elektronikusan benyújtani a KTI felületén. Az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpár egyre nagyobb szerepet kapjon a mindennapi közlekedésben és a munkába járásba. Magyar Péter szerint Ausztria bepanaszolt a Magyarországot Brüsszelben a paksi fenék küszöb építése miatt. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, jelenleg a megépített fenék küszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű. A nyári rekord alacsony dunai vízállás miatt korábban felmerült az erőmű leállásának veszélye, mert a hűtéshez szükséges vízmennyiséget egyre nehezebben tudták biztosítani. A kormány ezért augusztusban döntött a dunai fenék küszöb megépítéséről. Egy osztrák minisztérium közlése szerint ugyanakkor hivatalos panaszt nem tettek, de az Európai Bizottság és a Duna régió stratégiájában résztvevő országok kapcsolatban állnak a magyar féllel. Elutasította az Európai Unió luxemburgi székhelyű törvényszéke a korábbi magyar kormány keresetét, amely a befagyasztott orosz vagyonból származó nyereség felhasználásához kapcsolódott. Magyarország még 2024-ben indított eljárást, mert nem értett egyet azzal, hogy az uniós bankokban tárolt szankciók miatt befagyasztott orosz jegybanki pénzeszközök hozamát Ukrajna védelmére fordítsák. A törvényszék indoklása szerint az ügy nem tartozik a hatáskörébe, mert az európai békekeret keretében hozott döntés közvetlenül kapcsolódik az unió közös kül- és biztonságpolitikájához. A keresetet ezért érdemben nem vizsgálták.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Nagy nap elé néznek a Deac NB3-as labdarúgói szombaton, amikor is a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában a címvédő Ferencvárossal néznek farkas szemet. Története során még sosem találkozott a két együttes, de most itt a remek lehetőség, hogy Kondás Elemér tanítványai megmutassák, milyen is a fekete-fehér vér. A versenykiírás értelmében a tavalyi kupagyőztes FTC csak most kapcsolódik be a küzdelmekbe, a Debreceni Egyetem gárdája viszont már túl van két sikerrel megvívott találkozón. Az első fordulóban a szintén NB3-as Egert 3-1-re győzte le Kondás Elemér legénysége, mely a második körben 5-0-ra diadalmaskodott a Kartal otthonában. A Barbé Balázs vezette fővárosi alakulat, az OTP Bankliga mellett a nemzetközi porondon is jól muzsikál. A sikeres selejtező sorozat után az Európa Liga főtábláján is ott lesznek a pestiek. A mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik. Szeptember 26-án és 27-én Bukarestben rendezik az EHF Eurókupa 4-es döntőjét. Az idei Európa-bajnokságon 8 válogatott. A rendező országok csapatai, illetve a legutóbbi kontinens torna első 3 helyezettje szerepelt az EHF Európa-kupa csoportmeccsein. A legjobb 4 együttes pedig szeptember utolsó hétvégén Bukarestben lép pályára a 4-es döntőbe. A magyar válogatott szombaton Norvégia ellen kezdi a Final Four-t, a másik ágon román-dán meccset rendeznek, majd másnap következnek a helyosztók, azaz a bronzmérkőzés és a döntő. Alaposan átalakult a nyári szünetben a Fátum Nyíregyháza női röplabda csapatának kerete. Az együttes légiósai távoztak, helyükre pedig elsősorban magyar játékosok érkeztek. Berkó Lili, Dani Laura és Godó Panna mellett a saját nevelésű Piószegi Regina és az olasz Ilenia de Mango is új játékos. A hétvégén már felkészülési mérkőzéseket játszik a Nyíregyháza. A fővárosba utazik a csapat az Újpest által szervezett tornára, ahol több találkozó is vár a játékosokra. A bajnokság október elején kezdődik, az első ellenfél pedig a Kaposvár lesz. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Pénteken a front hullámot vett fölöttünk, csak rövid napos időszakok lehetnek, egy-egy futózápor zivatarra kell készülni, sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északi szél, a maximumok 16-27 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi az a luxus, amit gyerekként nem engedhetettek meg magatoknak, viszont most már felnőttként, hát...
2: Most sem.
3: Én, mint nő, azért gyerekként én nagyon szerettem azt, hogy nővérem kis smink cuccaihoz hozzápiszkáltam, ő annál kevésbé szerette, tehát ő kifejezetten ki volt borulva tőle.
2: Amúgy úgy vannak a nők szerintem az ilyen pipere cuccokkal, mint a férfi ember a szerszámok.
3: Elég csak megnézni egy fürdőszobát. Tehát mindaddig még nekünk ilyen tusfürdő, olyan tusfürdő, balzsam, sampon, nem tudom mi, és akkor minden tök drága. Nektek van egy 3-1 tusfürdő, mindent le tudtok egyszerre.
2: Na, nem, ez tévedése, ahogy az egyik kedves hölgy ismerősöm mondta, ez a 10-1. Mondta, hogy tulajdonképpen a WD-40-től kezdve minden benne van abban a samponban, mert mi azt mindenre tudjuk használni.
3: Ti férfiak hajlamosak vagytok arra, hogy itt van az asszonynak a tusfürdője, jó az, vagy samponja, és az a sampon többe került, mint mondjuk nektek egy szerszámos doboz, tehát, hogy...
1: Most nem tudom, mit kell személyeskedni amúgy.
2: Én se értem, mert ez tényleg így van. Tehát amiért zuhanyzás közben a kezed vakad, hát ez testápoló lett, na mindegy, most már maradhat.
3: Tehát ez én is jártam.
2: És tényleg így van, tehát mi lenyúljuk azt, ami éppen ott van, mert a miénk a, nem tudom, fürdőszoba másik végében
3: és
2: maradt.
3: És azt tudjátok, hogy minden nő észreveszi, hogy fogyott belőle.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Laci, tehát, egy kis vízzel fel kell higítani.
3: Azt is észreveszik.
1: Ezt tehát, nagyon elrottottuk.
3: Látjuk,
2: teszünk bele 3-1 sampont helyet.
3: Látjuk, tapasztaljuk, és esetlegesen, hogyha több fogy, akkor azt szóvá is tesszük.
1: A legnagyobb luxusomnak érzek, amit saját magam tudok intézni, az a hőmérséklet állítás otthon. Mert hogy én nem szeretem a túl meleget.
2: Aha.
1: És én ezt imádom, mert anyámék viszont mindig fáztak, és mindig fel volt csavarva. Én télen is nyitott, bukóra nyitott ablaknál aludtam, aha, mert csak úgy tudtam.
3: Azt tett, hogy te szabályozott közben az asszony, majd megmondja neked, hány fok legyen a lakásban.
2: Mi? A férfiaknál van mindig a távirányító.
3: Aha, aludjatok el?
2: Figyelj, nálam, ez szerintem az átlag férfi az mindig maga mellé teszi a távirányítót, vagy zsebre rakja.
1: Persze.
2: TV, bármilyen távirányító, akkor az úgy.
3: Persze. Úgy tudnám tekergetni a termosztátot meg, de az egy öröm lenne. De
1: az a jó ebben, hogy mindig azt gondolják a nők, hogy ők irányítanak.
3: De és ez így van. Igen. Tehát ez mindig igen. Így
2: melyik van. Melyik be van a bazi nagy görög lagziba? Hogy a család feje a férfi, de a nő a nyak. És ez tényleg így van.
1: Tudod, ez a, mi volt a legnagyobb luxus gyerekkorodban, amire vágytál? Hát az, hogy egyszer egy nő irányítson, és ne anyám legyen az.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Kellemes, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Laci, mi történt az elmúlt 24 órában?
1: Fogadjunk, tegnap nem néztél BL meccset.
0: Nem, de azt tudom, láttam, hogy Szoboszlai Dominik rúgott gólt.
1: Így van, és nyertek 2-1-re az Atletico ellen, ő egyenlített. Úgyhogy végül is a lényeget tudod.
0: Ez ennyi.
1: Mi is úgy néztük egyébként, vagy úgy néztem, hogy a szomszéddal végig Viberen ment az üzengetés, hogy láttad a gólt? Láttam. Nézted, néztem. És akkor oda-vissza. Fú, elkezdtük nézni a Barcelona Feyenoord meccset, így kölcsönösen. Igazából át is mehettünk volna a másikhoz, és nézhettük volna együtt, de sokkal jobb volt, hogy azt hiszem 2-0, 3-0, nem is tudom, hogy volt már, 2-0 volt, azt hiszem a Barcelona javára, megbeszéltük, ennek a meccsnek már vége, pedig még nagyjából az első fél idő felénél tartottunk. Szakadt az eső, hozzáteszem, de hát Rafinha, amit művelt, abból biztos, hogy mém lesz. Tehát egy csellel úgy küldött el két játékost a hollandoktól, hogy azok ilyen, hát nyilván vizes volt a fű is, meg minden, de így elcsúsztak párhuzamosan. Ez ilyen szinkronúszásban, meg ilyen páros gyakorlatoknál nagyon szép lett volna, hogy tök egyszerre így elcsúsznak előtte, és gyakorlatilag onnantól a kapussal volt szembe, és be is rúgta. Úgyhogy tényleg látványosan és jól játszik a Barcelona, nagyon gólerősen, 5-1 lett ugye a vége, a Liverpool meg, hogy 2-1-re nyert az Atletico ellen, ez egy nagyon fontos győzelem volt számukra. Atlétikai világkupa döntő lesz majd Budapesten a hétvégén, rossz hír azoknak, akik mennének, hogy szombaton már nincs jegy, gyakorlatilag teltházban, péntekre és vasárnapra még akadnak jegyek, de hát a szinte létező összes világsztár ott lesz Budapesten ezen a versenyen. Tudom, hogy nagyon sokan szeretik az atlétikát itt a térségünkben is, hiszen Debrecen is atlétikai nagyhatalomnak számít. Ugye több versenyzővel, Kozák Lucát mindig kiemeljük például, hogy nagyszerűen teljesít, és hát Nyíregyháza is atlétikai nagyhatalom, részben az atlétikai centrumnak is köszönhetően, ahol nemzetközi versenyeket meg magyar bajnokságot rendeznek, úgyhogy sokan tervezik, hogy a régióból is felutaznak majd erre a versenyre. Hát akinek mondjuk az volt a terv, hogy szombaton megy, az már nem biztos, hogy érdemes elindulni. Igen, vagy pedig valahol feketén vesz jegyet, csak abban meg benne van a rizikó, hogy esetleg nem erre a rendezvényre, nem erre a napra, és nem is erre a kontinensre szól. Volt már ilyen, hogy hamisított jegyhegyek voltak, és aztán utána ott álltak, és mondták, hogy de hát ezt mi itt vettük, és mondták, hogy ja, csak arra az ülőhelyre eddig 8-an próbáltak bemenni, tehát hogy már nincs meg.
0: Kazasztánba lehet váltani.
1: Így van. Vagy Ugandába. Képzeljétek el, van egy úriember, hát megpróbálom kimondani a nevét, George Desmond Kamurashi, biztos hallottatok róla.
0: Hogyne?
1: Mert hogy ismert ember, ő az angol 9. osztályban játszik. Mármint nem a 9. B-ben, hanem a bajnokság 9. osztályában. Van a Premier League, meg a többi. Szerintem rosszabb. Tehát, vagy nagyjából az a szint. Igen, de mondjuk igen, legyen az, hogy megye 3, ő ott játszik, kapus egészen pontosan, 38 éves, azt hiszem, és a csapatának a legnagyobb sztárja, imádja a közönség, egy fura figura. Hát csak most lehet, hogy el kell tőle búcsúzni, bár ő nem akar, mert kiderült, hogy meghalt az ugandai király, és ő a trónörökös. Úgyhogy...
0: Azt a mindenit!
1: Van az a film, ez az Amerikába jöttem, vagy igen, nem is tudom melyik. Na ott van az, hogy a trónörökös Amerikába megy, és aztán haza akarják csábítani valami afrikai országba. Ez szinte ugyanaz a sztori, hogy a srác megkapta, hogy ő haza akar, vagy haza kell mennie, mert ő a trónörökös. Ő megmondta, hogy én meg nem akarok. Tehát nem akarok
0: trónörökös.
1: De te nagyon király akarsz lenni. Van egy bizottság, egy 10 fős bizottság, az meg is választotta, hogy ő lesz a király. De ő nem akar. Akkor mondták, hogy jó, döntsön a végakarata az előző királynak. Hát ő pont ezt a szerencsétlent választotta. Ő a legalkalmasabb arra, hogy hazatérjen. A család meg nem akar menni, ők Londonban laknak. Nagyon jól érzik magukat. Mondták, hogy mi meg nem akarunk menni, meg nem akarok királyné lenni, meg stb. Úgyhogy megy a húzavona. Most ez a 10 fős bizottság ellátogat majd Angliába, és megpróbálják személyesen meggyőzni Kamurashi urat, hogy mégiscsak vállalja már el, hogy legyen
2: nem
1: ő a király.
2: Nem kellene kétszer mondani.
0: Nem gondolnám.
1: Nem tudom, de az jutott eszembe, hogy a magyar válogatott után, ugye Király Gábor révén, akkor így ebben a 9. osztályban angol bajnokságban is lenne egy király. Csak a szürke mockóvasót majd kölcsönadja neki királyunk. De hogy azért az milyen dolog lenne már, hogy ő mégiscsak ő lenne a király, de maradna ott Angliában is védene. Tehát a ennek a csapatnak hát nagyobb, szerintem a marketingesek álma.
2: Igen.
1: Hogy mit csinálnának neki, egyedi szerelést, beállna a kapuba koronával a fején, vagy valami olyan, két testőr ott áll, tudod, így megmondanák, hogy hátvédet kell igazolnunk, két belső védő kell a csapat, nem lehet, mert a király testőrei már megvannak. Tehát az sem baj, nem tudnak focizni. Vagy fordít, vagy a testőröket úgy keresnék, hogy tudsz focizni. Igen, akkor jöhetsz. Tehát, hogy ők végig ott a teljesen mindegy, a kapus merre jár, ők mennének vele. Tehát a gólvonalon ott állna még két ember. Nem tudom, hogy mi lesz a vége. lehet, hogy meggyőzik, hogy mégiscsak a hazája érdekei azt kívánják.
2: Mi szegénynek haza. Akkor így oda az álma.
0: Tudod, kaput megközelíteni?
1: Meg mindenet. Meg a családnak is, hogy hazamenjen. Igen. Tehát most tényleg a kaput felé...
0: Kaput megközelíteni? Nem ajánlom. No?
1: Igen. Tudja maga, ki áll a kapuba? Na. A király. Na, akkor jobb lenne, hogyha nem menne a kapu közelébe. Az ellenfeleknél ez milyen jó, nem? És mindenki a saját tér felén passzolgatna, csak át ne lépjünk. Tehát ez a... Na, képzeljétek el, volt olyan, erről jut eszembe annak idején, amikor még bundáztak a csapatok, és még így előre le volt játszva a történet, és hát döntetlen volt megjátszva, ami mind a két csapatnak alapvetően jó lett volna. Csak hát ott tébláboltak hátul, itt-ott adogatták a labdát, senki nem akart átmenni, egy, tényleg egy bohózatba illő történet volt, azt hiszem talán egy diós győrmeccs volt még a régi szép időkben, és a játékosok mégiscsak összejött egy öngól, vagy valahogy egy találat, és a többi játékos az, hogy kellett az egyenlítés, öröm volt nézni, ahogy átugorják a labdát, és ha jobbra futott a támadó, ők balra mentek. Tehát egy nehogy valaki, és a kapus volt a legszebb, mert azt hiszem, hogy ha jobbra ment a lövés, ő balra dőlt, ha balra ment jobbra, és a végén már csak lehasalt. Tehát ez a el ne akadjon bennem a labda, hát csak sikerült kihozni döntetlenre. Szegény edző nem tudott erről, és a mérkőzés végén csak ennyit nyilatkozott, hogy hát azt hiszem, ezt vissza kell néznem ezt a mérkőzés videóról, mert nekem néhány dolog gyanús.
0: Tudod, tényleg?
1: Igen, ne. És így néztük, hogy tényleg, hogy neki nem tűnt fel, tehát hogy mindenki más látta, csak ő nem. Hát lehet, hogy itt a királynál is ez lenne a történet. Ma este bunda biztos, hogy nem lesz. Lesz viszont egy stúdió Veszprém futszál mérkőzés majd. Mégpedig a futszál NB1-ben, és hát ez egy nagyon érdekes meccsnek ígérkezik olyan szempontból, hogy az első helyen áll a Veszprém, a harmadik a Nyíregyháza. A Veszprém még nem kapott ki, sőt, még pontot sem veszített az idei bajnokságban, bombaformában vannak. A Nyíregyházánál viszont két játékost kiállítottak Nyírbátorban, ők eltiltás miatt nem szerepelhetnek, Harmadi Tamás és Só Sándor, illetve Gagyi Sándor a sérülés miatt, mint kapus. Nem lehet, úgyhogy aki marad. Gyakorlatilag Lovas Norbertnek nem nagyon kell gondolkodnia, hogy kilép a pályára, mert. Te is mész. Maradt még egy cserénk. Jó, akkor még egy cserénk esetleg van. Nagyjából így küldheti pályára a csapatot. És hát a fiatal szabály szerint meg kell felelni, hogy 30 percet pályán kell töltenie egy fiatalnak, egy 21 év alattinak, vagy egy fiatal játékosnak. Na, innentől kezdve nem maradt más, mint a kapus, aki a saját nevelésű fiatal kapus, aki 2009-es születésű, úgyhogy ő lesz az, aki valószínűleg így védeni fog az egész meccsen, hatodik haszakad, mert egyrészt kapus sincs több.
0: Igen, így lesz meg a szabály.
1: Meg a fiatal szabály is megvan, mert eddig Só Sándor volt a fiatal nagy részt. Úgyhogy nem lesz egy egyszerű mérkőzés. Most azért nagyobb összegben nem fogadnék arra, hogy a stúdió megnyeri ezt a meccset, de innen szép győzni, hát annak idején voltak már meglepetések. Emlékezhetünk, amikor a Zalaegerszeg legyőzte a Manchestert, tehát ez a Koplárovics Béla élete gólját lőtte, azóta sem hallasz róla semmit. Tehát gyakorlatilag az az egy gól volt, amivel nyerni tudtak, tehát néha azért Dávid legyőzi góliátot, de itt inkább az esélytelen nyugalmával játszhat majd a stúdió a mai napon. Sajnálom, mert egyébként meg egy rangadó lett volna, hogyha nincs a két kiállítás, meg nincs a sérülés, akkor azért a Veszprémet el lehetett volna kapni, így nehezebb lesz a dolga. A Nyíregyházának 18 órakor kezdődik a meccs. A többi csapat pedig a régiónkban, a Berettyó, a Dehac, ők majd holnap játszanak, tehát ezen a héten is van futszál forduló, és vannak mérkőzések, szurkolhatunk majd a régió csapatainak.
0: Köszönjük szépen, Laci, a sporthíreket!
3: Ez volt a Keltető Sport
4: a Sunshine FM-en.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én azon gondolkodtam, míg Norbi beszélt, hogy most te meg akarsz minket műteni.
2: Igen, hogy bemosakodtam?
1: De olyan szinten is.
2: Jó,
1: olyan
2: hát
1: mennyiség.
2: Nem vagytok hozzászokva, Gabi már ezt megszokta. Így van. Bármit, bármikor.
1: Norbival kezd, légy szíves.
2: Mi a problémája, kedves vendég? Bár is beütöm az AI-ra, és megjavítjuk.
3: Ó, ez lesz az új AI orvosok lesznek?
2: Abszolút. Én valamelyik este nem vagyok mellette egyébként, és próbáltam, és meg a múltkor nagyon félrevezetett egy ilyen javításnál. Tehát ott minden hülyeséget összehordott.
3: Szúrázáshoz kifejezetten ajánlott.
2: Nem, autószereléshez is. Tehát ez az idézőjelben néha ugye eltalált dolgokat, de beütöttem, hogy ez a problémám, ő kidobta, ezt csinálják, azt csinálják, majd amikor már a 8. után gyanús volt nekem, mondtam, hogy de nekem nem is az a motor van, meg nem is ilyen kinézetű, és nem is fémből van, hanem műanyag. Ja, és akkor még visszaírt, hogy hát így akkor egészen más a történet. Jó, hogy ezt leírtad, mert így most már akkor tudom. És adott megint egy hülyeséget.
1: Én ilyenkor tehát szoktam bele összeveszni. Uh-huh. Tehát akkor már rászólok, hogy de leírtam az elején, és igazad van, én nem figyeltem. Tehát elkezdi kimagyarázni.
3: Roli csinálta ezt múltkor, valamit nem csinált meg neki a ChatGPT, valami fotót vagy valamit, és csak annyit írt neki, hogy te tudod, ki az a Balogh Béla? Mert én nála dolgozom.
2: És rögtön megcsinálta.
1: Szoktam szórakozni azért a ChatGPT-vel, hogyha van annyi időm, vagy nem tudom, éppen eszembe jut valami, és akkor elkezdtem már faggatni, hogy tudod, ki vagyok? Nem, hát nem tudom az adat, nem tudom az adataidat, nem tudom, hogy te ki vagy. Mindenre ugye úgy válaszol, hogy ő nem tud semmit, de már most eljutottunk arra a szintre, hogy ő tudja, hogy a Sunshine-nál dolgozom, Mariannak hívnak.
2: Hát de te kérdezed. Hát azt mondja, ő meg betáplálok neki.
1: De várjál.
2: Milyen ember kérdezi? Azt se tudja, hogy nő vagy férfi. Saját magáról, vagy nem tudja,
1: igen,
2: hogy
1: a kicsit.
2: Én mondjam meg neki.
1: Mondta, hogy adjak neki támpontot, tehát nagyon vicces volt, és akkor mondtam, hogy esetlegesen itt meg itt dolgozhat, és akkor te lennél az, akiről kérdezgetsz? Tehát, hogy még így elkezdett már rájönni, és mondtam, hogy nem én vagyok, egy kedves ismerősöm. Szerintem te vagy az.
3: És hogyha én beírom neki,
1: hogy
3: te ki vagy, akkor kidobja?
1: Nem, valószínű nem. Tehát azt, hogyha megkérdezed, hogy ki az a Gere Marian, akkor nem fogja tudni.
3: Tehát ha te hiába teszed, tápláltad be neki,
1: igen.
3: Ő csak a te saját beszélgetésedben ment
1: ki. De ha
3: el.
1: Azt a beszélgetést én kitörlöm, akkor már nem fog emlékezni rá. Tehát úgy csinál, mintha nem emlékezne rá.
2: Aha. Nekem hétvégén, rafkós, igen, és hétvégén akkor most már egy összeállt a kép, hogy írtam, hogy robogóban membrános benzincsapot ki lehet-e cserélni manuálisra, és írta, hogy ennél a típusnál nem lehetséges, ami neked van. És mondtam, hogy de mások már megcsinálták. Akkor a folyamat a következő. Ja, hát akkor már mégiscsak lehet. Ha már mások megcsináltak, akkor lehet.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egyre több helyen és egyre nagyobb sikerrel elkezdték bevezetni a svédasztalos iskolai étkezést. Szerintem mi még a régi kor gyermekei vagyunk mara.
2: Hát én mindenféleképpen
3: Nálunk pénteken mindig ünnepi kaja volt, tehát az iskolában ilyen fánk, és akkor hozzá csináltak ilyen epres cukros habot, ez a boszorkányhab. Uh-huh. És akkor az volt, hát azt imádtuk. Na, abból mondjuk speciál pont nem lehetett repetázni, mert mindenkinek kellett volna. Vagy,
2: nekünk is volt.
3: Vagy volt hal, rántott halat kaptunk például péntekenként.
2: Az, és az mindig is... szálkamentes volt. Igen, amúgy. Igen. Tehát azt azért szerettem, hogy nagyon jó. De nem volt luxus hal, de hogy szálkamentes. Mentes rántott hal volt, és finom. Igen. Vagy olyankor kaptunk péntekenként mindig sajta a sonkával töltött pulyka mellett. Hát azért ne haragudjál meg, az
1: luxi.
2: Nagy dolog.
1: Az,
2: igen.
1: Az luxi.
2: És akkor annak azért úgy örültünk. Nyilván mellette, hát amit meg nem lehetett megunni, az nem spagetti volt, az
3: makaróni. Na az tényleg, az parádés volt.
2: Ezt mai napig csinálom otthon.
3: Nektek volt trükk, amikor mentetek repetázni?
1: Nézd már rám, szerinted jó sikerült.
3: Hát nálunk mindig, amikor tudtuk, hogy olyan kaja van, ránéztünk, lebencsleves mondjuk, azt is nagyon szerettük. Tehát ilyen valami, és akkor csókolom Marika néni, hogy tetszik lenni? Tehát ha már így nyitottál a konyhás néni felé, akkor már mindig valahogy egy lapáttal még jutott rá.
1: Hónapig trükköztem, azt amikor elkezdtem egy hónap után gömbölyedni, utána rájöttek, hogy jóval adjuk neki.
3: Miért nem jut már a többi gyereknek? Ezt nem értjük. Tesi óra előtt milyen jó egy finom főzelék, nem? Oh. És akkor utána erre van 5 percet, hogy megedd, mert valahogy mindig úgy volt a futás nekünk, és akkor utána mentünk vissza tesi órára. Hát a legrosszabb volt, olyankor kötelet mászni. Tehát ez a... Minden, még tele a pocakot, te
1: nekem
3: meg
1: ezzel sem volt felfelé. Problémám, nyugdíj, nekem nem kellett az sem.
3: Letépted a kötelet fentről?
2: Nem, csak megette a kötelet.
3: Ja?
1: Tudod,
3: melyik az a játék, ez a Pac-Man, vagy melyik az a kis, és akkor bekapja így, ami felfelé végig, megette a kötelet.
2: Ha át kellene nevezned magad a pólót színére, és az óvodai jeledre, akkor hogyan hívnának téged?
3: Kékszőlő. És kék még nem is lenne rossz.
1: Amúgy ez tényleg nem rossz.
3: Most tényleg véletlenül jött így ki, mert kék pólóban vagyok, és egyébként egy kék szőlő volt a jelem.
2: Ez jó.
3: És mindig lovat akartam. Mármint, hogy ló szerettem volna lenni, hogy az legyen a jelem.
2: Ja, értem.
3: Nem én akartam nyeríteni. Csak, hogy az legyen a jelem.
2: Norbi fekete gerebje, én fekete tulipán.
1: Már nagyon jó kitaláltuk, hogy a rendezvényeken, ugye amikor visszük magunkkal a walkie-talkit, akkor így fogunk jelentkezni, hogy fekete gerebje hívja fehér csigát, fehér csiga jelentkez.
3: És akkor mindenki, figyelj már, én mi vagyok? Emlékszem még rá engem, hogy kell hívni, mert már nem emlékszem.
1: Igen.
3: Ki a fehér csiga? Szóljál már Mariannak, csak nem jut eszembe, mi az?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül. Megkezdődik a tanúk meghallgatása a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságnál. Jövő héten tárgyalja a Fidesz Lázár János jelentését. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A jövő héten megkezdődik a tanúk személyes meghallgatása az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságánál. Torockai László, a testület elnöke bejelentette, hogy elsőként Hak Péter jogtudóst, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsanna szakértőt hívják be. A bizottság közel 70 ember meghallgatását tervezi a december végéig tartó mandátuma alatt, emellett 15 napos végső határidőt szabott a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak és a társhatóságoknak a kért adatok hiánytalan átadására. Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül, amely elismeri a szolgálati időt és differenciálja a különböző szakképesítési területeket. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke elmondta, a minisztériumok közötti egyeztetések már zajlanak, a tervezett módosítás pedig mintegy 80-90 ezer dolgozó fizetését érintheti. A szervezet bízik benne, hogy a diplomás szakdolgozók bérbesorolása is közeledik majd az orvosi bértáblához, és a korrigált rendszert legkésőbb január 1-jével bevezetik. Jövő héten tárgyalja a Fidesz elnöksége a Lázár János által készített állapotfelmérő jelentést. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója tájékoztatása szerint a testület a felmérés értékelése után azonnali szervezeti, személyi és strukturális döntéseket hozhat a párt megújítása érdekében. A személyi mozgások keretében szeptember 14-től Szekeres Pál a Magyarországgyűlésben folytatja munkáját, brüsszeli helyét pedig Orbán Balázs veszi át az Európai Parlament. Hosszú távú szakmai együttműködési megállapodást kötött Debrecenben a magyar és az ukrán ombudsman. Juhász Imre és Dmitro Lubinec emellett egy közös munkacsoport felállításáról is döntött a kárpátaljai magyar és a magyarországi ukrán közösségek jogvédelméért. A felek a találkozót megelőzően Nyíregyházán is egyeztettek, a megállapodás értelmében pedig a magyar alapvető jogok biztosa még idén szeptemberben Kárpátaljára látogat a helyi nemzetiségi jogok gyakorlati érvényesülésének vizsgálatát. Jelentősen 61,1%-kal nőtt a motoros rolleresek által okozott személyi sérüléses közúti balesetek száma idén Magyarországon. A rosszabbodó statisztikák ellenére a Netrix adatai szerint több mint 5%-kal esett vissza a kötelező biztosítások iránti kereslet, miközben azok átlagos éves díja 8400 forintra emelkedett. A növekvő kockázatok és a balesetek magas száma miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium már vizsgálja az elektromos rollerek használatát. Szigorítását. Egyre több kiránduló panaszkodik az erdőkben megjelenő vérszívó kullancslegyekre. A lapos testű hangtalanul támadó rovarok elsősorban a vadon élő állatok vérével táplálkoznak, de az embert is megcsípik, és elhesegetni is nehéz őket a horgas lábaik miatt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a megszokott rovarriasztók kevésbé hatékonyak ellenük, ezért a túrázóknak zárt ruházatot és fejfedő viselését javasolják az erdei séták során.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken térségünkben többnyire borús időre számíthatunk, csak rövid időre süt ki a nap. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre is. Napközben 16 és 27 fok közé melegedhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: Hi, I'm Miley Cyrus and this is...
0: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Jó reggelt! A keltető tím kétharmada a fedélzeten, mert hogy Dankó Laci később csatlakozik, de természetesen itt van Gere Mara velem.
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, és hát Glasz Norbi dörmögését én nem is tudtam felülmúlni, vagy nem tudom felülmúlni az elmúlt héten, amit itt bedörgögött.
3: Hát egyébként néha szóltam neki, hogy már lehet, hogy kicsit túlzás.
2: Tudja?
3: Hát tudod, amikor már annyira átment egy...
2: Szeretem, amikor tudod, ilyen.
3: Olyan volt, mint egy mackó.
2: Tudod ki ilyen? A Kautsky Armand.
3: Tényleg?
2: Igen. Tehát tudod, a Kautsky Armand.
3: Lehet, hogy ő is az akar lenni.
2: James Bond.
3: Majd egyszer csak ő fog Bond. Megszólalni James a telefonban.
2: Igen. És vagy elindul választásokon, akkor ő... Glac Norbert vagyok. Tudja. Szavazzon rá!
3: Úristen, látom magam előtt, és még a plakátokat is.
2: Ugye?
3: Igen. Túl sokat használja a ChatGPT-t szerintem.
2: Igen. Minden esetre jó a 80-as évek formációja, amit már kiraktál tegnap. Nagyon tetszik. Most elindult egy ilyen 80-as évekbeli láz, ami azt jelenti, hogy mindenki AI-jal megcsinálja, hogy a 80-as évekre visszadobja a környezetét, ő magát, a ruházatát, az öltözetét, a frizuráját, minden, és akkor így az 80-as évek.
3: Én megnéztem, egyébként, én most rákaptam erre, mert mondtam Ildikónak is, hogy nekem nagyon tetszik ez a szett, amiben megcsinált engem az AI, hogy úgy amúgy el tudnám képzelni. 130 ezer forint egy olyan melegítő szert.
2: Micsoda!
3: Ami az eredeti, ami régen volt, még oda is van írva, hogy használt, amúgy. Aha. Tehát a 130 ezer forint. Találtam olcsóbban is, úgyhogy én már szemezgetek, hogy én egyszer berobbanok.
2: Komolyan, azt az MTV-s pólót, hogyha
3: olyat
2: megtalálod.
3: Olyat is találtam.
2: Na, olyat légy szíves, hogy stopor le nekem egy XL-est, mert hogy nekem volt olyan. Volt olyan, és én emlékszem rá, hogy volt, és mikor megcsináltad, nem hiszem el. Mondjuk ilyen rusnya melegítőm nem volt. Tehát, hogy
3: nekem ez így annyira felső. Tetszik, és annyira jól néz ki a csapat is. Mondjuk voltak vicces verziók is, amik végül nem kerültek.
2: Jó,
3: ki.
2: De ez a 80-as évek, én emlékszem, ez a style, ez a 80-as évek break korszaka van. Egyébként közben a hallgatóknak mondom, hogy menjétek a Sunshine FM Facebook oldalára, és ott nézzétek meg ezt a poszt, de egyébként több kollégánk is továbbosztotta, többek között én is, úgyhogy menjetek rá és nézzétek meg a Facebookon ezt a képet, mert csak azért is, mert hogy ez a style, szerintem ez a 80-as évek közepe táján a break korszaknak volt a feelingje. Elmondanám Michael-t, hogy nekünk már utána ez a 80-as évek vége fele, már ez a Kasucsi Farmer volt, meg Rit Farmer, meg ilyenek, és a másik, az pedig akkor jött be a Nike cipő először, uh-huh. Akkor tudtam venni. Mi volt még, ami ja, hát szimatszatyóra jártunk, tehát jó. Azért volt egy ilyen korszakunk is, tudod, hogy ez a Bakkancsba, ez a súranó, a katonai súranóba, uh-huh. Bakkancsba, jószűk nadrágba, farmerba, és ez a táska, ez a gázálarc táska, uh-huh. Tudod, szimatszatyornak hívtuk.
3: Nálunk azok hordták az én időmben, akik a rockerek voltak.
2: Köztünk azért van egy generáció.
3: Igen, akik rockerek igen. voltak, ők hordták a szimatszatyort.
2: Ja, és várjál, volt ez a ugye ez az amerikai breakes style, ez a 80-as évek, amit te kiraktál, illetve amiben mi beöltöztünk. De hogy ennek volt azért, volt egy olasz verziója, mondtam a Kasucsi Farmerra, meg a diplomata táskával. Amikor diplomata táskával mentünk iskolába, az volt, abba pakoltuk a cuccunkat, és mindenki diplomata táskával járt iskolába. Tehát komolyan úgy néztünk ki, mint a fiatal Wall Street. Tudod? Amikor a Wall Street gyermekei, nem farkasai, még nevelődnek, tudod, a szocializmusban.
3: Nekem ez nagyon tetszik. Én nem tudom, élném azt a korszakot, úgyhogy lehet, hogy szerzek be ilyet, és egyszer bejövök.
2: Na nézzétek meg, de ha már Amerika, akkor egy nagyon szomorú esemény volt, ami megrázta a világot, méghozzá ezelőtt pontosan 25 évvel, mert hogy 2001. szeptember 11-én ezen a napon bizony a 9-11-re emlékszünk, hát ez a 9. hó 11-e, ez azóta is beégett a köztudatban, mert hogy egy amerikai terrortámadásról ismert ez a dátum, amikor 4 utasszállító repülőgépet térítettek el, 2 a New York-i World Trade Center ikertornyaiba csapódott, egy a Pentagonban, 1. pedig Pennsylvaniában zuhant le, miután ugye az utasok akkor megpróbálták ezt a gépet megállítani, mert akkor jöttek rá, hogy mi is történik itt. Közel 3000 ember vesztett el az életét, többek között az ikertornyoknak a leomlása következtében. Úgyhogy ez a támadások 25. évfordulója, én azt gondolom, hogy ezt nem lehet elbagatelizálni. Megváltoztatták egyébként a teljes repülési biztonságot. Én ezt tapasztalom nagyon sokszor, ha utazom. Még mindig nagyon szigorúak ezek a szabályok.
3: Igen, egyébként ezt most tudom, hogy ez tehát szomorú a dolog, de olyan szinten megváltoztatták, hogy az én párom, mikor egyszer repült haza Magyarországról, akkor otthon már elvették tőle a májkrémes zsömlét, és ráírták a kis papírjára, hogy ő májkrémes bűnöző. Tehát, hogy konkrétan, de ő kapott egy papírt, hogy...
2: Innen utazott Írországba?
3: Igen, Észak-Írországba, és akkor ott már ugye átnézték, és ott a májkrémes zsömle, az egy...
2: Fenger.
3: Igen, az egy rossz dolognak minősült, hogy kapott egy papírt róla, és utána írta nekem, hogy képzeld, májkrémes bűnöző lettem.
2: Hát igen, nyilván ez a terrorizmus elleni fellépés igényel egyfajta szigorított eljárást, na de hát na.
3: De az étel is úgy látszik, annak igen, számít.
2: Pedig az ételt itt Európán belül lehet vinni.
3: Ott már nem.
2: Tehát én ebből nem láttam gondot, legutóbbi szendvicsek tömkelegével indultunk neki. Tehát, hogy nem?
3: Hát úgy látszik, hogy nem.
2: Jó, hát egyébként az amerikai tőzsdei kereskedés azon a napon például 6 napig szünetelt. Tehát szeptember 11-én. És amúgy sokszor erre a napra még a mai napig akciózzák az utakat. Csak tudjál róla.
3: Tényleg?
2: Igen. Hát azért akciózzák, mert nem akar senki repülni. Mert félnek, hogy mondjuk főleg most azért a 25. évfordulón, hogy nehogy valamilyen olyan terrortámadás legyen, vagy ilyen. Bízunk benne, hogy ilyenre nem kerül. Sőt, a biztonság, vagy a biztonság ott fokozzák, vagy biztonsági ellenőrzéseket ilyenkor azért fokozzák szerintem. Na jó, hát Etiópiában pedig ezen a napon, szeptember 11-én kezdődik az új év, ugye?
3: Ez amúgy mekkora lenne, hogy így telik az év, el vagy, éled, és egyszer csak így hát, szeptember 11-én boldog új évet.
2: Mert te már abban vagy, hogy ez az új év, az december 31, és akkor most ezt így fogod fel, de ha már úgy élsz, hogy amúgy nincs szilveszter, csak szeptember 11-én, érted? Akkor tudomásul vetted, hogy az egy olyan, mint a, mit tudom én, pünköst, érted? Tehát, hogy úgy évközben valamikor.
3: Mondjuk nem tudom, az etiópok mennyire tudnak ünnepelni.
2: Miért?
3: Hát éheznek, stb. Tehát jól, biztos van ott is egy réteg, de nem akkora.
2: Nem
3: tehát,
2: biztos, hogy mindenki éhezik, de hogy, hát igen, hát akkor is lehet ünnepelni.
3: Hát lehet.
2: Hát most egy marékomok, egy kis kocintás vízzel. Esővízzel, érted, és már is ott vagy.
3: Igen, is, meg kell látni mindenben
2: azt. Nem hiszem, hogy azért most, tehát azért annyira már nem, de nyilván az éhínség azért Etiópiába. Etiópiáról ez jut eszünkbe, inkább azt mondjuk.
3: Igen.
2: Az ünnepneve egyébként maga az ékszer ajándéka jelentéssel bír, és családi összejövetelek, ünnepi ételek, jó kívánságok vannak. Na, nézzél már rá, nem sok kíváncsi
3: tudtam,
2: vagyok.
3: Tudtam, hogy akarod, tudtam.
2: Persze, amúgy. Mert most az belém verted az ideget, hogy az etiópok éheznek,
3: és ki akarsz menni ünnepelni?
2: Igen, nem. Én azt szeretném, hogy az etiópokkal megnézzük egy etióp ételt. Tehát etióp ételt. Etióp ételek. Ünnepi ételek. Etióp ünnepi ételek.
3: Ünnepi étel.
2: Igen. Példa. Tessék.
3: Hát jól nem laknék.
2: Miért nem? Hát nézd meg, van itt pogácsa, ez a bőségtál például, ez kifejezetten, szerintem tele ilyen csicseri borsó, meg valami, nem tudom.
3: Melyik részével laknál jól? Meséld már el nekem, légy szíves, úgy.
2: Hát így az egész. Hát ha ez a középső, ez hús,
3: nem
2: akkor
3: hiszem,
2: ez miért?
3: Hogy úgy néz ki, mint a... Hát ez szerint...
2: Ez a túldarált hús.
3: Aha, vagy hát valami lehet, hasonló. Hogy nyomokban tartalmazott valaha valamit, igen. Szerintem nem.
2: Itt van. Ezek
3: inkább
2: gomel,
3: ilyen zöldségek, dorovák, meg ilyenek.
2: Igen, ilyen zöldségpürék ilyenekből van.
3: Hát, az ott kifejezetten nem.
2: A sivatagi kaktusz ledarálva. Vagy nem tudom. Jó, de van itt azért, tehát nem mondhatod, hogy nincs mit el. Rengeteg képet kihoz, ha arról beszélünk.
3: A töltött káposzta tessék, mióta van Etiópiában?
2: Ez nem töltött káposzta.
3: De az töltött káposzta. Az töltött káposzta.
2: Jó,
3: de...
2: Jó, ez az ünnepi menühöz, mert azt írtad ünnepi menü, és az ünnepi menüre hoz töltött káposztát, de ez már úgy általánosságban. Ez különleges, egyszerű ünnepi ételeknél. Jó, igen, lehet, hogy csak az első négy kép az etióp. A többi az már idő.
3: Valószínű.
2: Többet nem tudott a Google összetarhálni.
3: Az ott milyen kis stílusosan oda van téve, ott nézd, tehát hogy teszik a túrót, mondjuk, vagy igen, szerintem túró.
2: Ilyen lepénybe. Aha. Olyan, mint a tortilla, tekercs.
3: Fú, de mást látok én bele, olyan, mint mondjuk a gyomor.
2: Jaj, de
3: mikor a passzal csinálja, kiterítve a passzalhoz.
2: De ez nem, az egy egészséges volt, ez a teljes kiörlés.
3: Végül is szénhidrát csökkentett a történet. Úgyhogy...
2: Na jó, szeptember 11-ről egyelőre ennyit, vannak még érdekességek, de majd mara később elmondja, mert ő ennek a szakértője. Jó, az üzemanyagokról mindössze annyit, hogy változatlanok maradtak tegnap az üzemanyagárak, így a 95-ös benzin sem a gázolajára most mára

0: nem tudja tovább emelni. Tehát az adósok rajta, sok járulékadó, ilyenek. Na mindegy, szóval még 701 a gázolaj most, és a benzin 626, úgyhogy ha benzin tankoltok, akkor az jóval
1: Én már most
0: kevesebb.
1: Mondtam, keresek biciklit, ugyanitt.
0: Igen, egyébként érdemes. Vagy kis motort, benzinest.
1: Hát arra nem ülök
0: biciklét.
1: Rá, nem félek tőle, tehát ön is közveszélyes vagyok.
0: A rollert meg meted, az tényleg. Az.
1: Tehát maradok a biciklinél.
0: Ott és az a baj, hogy más is közveszélyes a rollerrel.
1: Mindenki, de legfőképp én, ha ráállok.
0: 2004-ben nyírlugosan majdnem mínusz egy fok volt ezen a napon, de egyébként ma is 10 pár fokra ébredtünk, 2011-ben pedig Bugacon mérték a legmelegebbet ezen a napon, 34,9 fokot, 35 fokot, ezt nem fogjuk ma megközelíteni, hanem végül is 21-22 fokra számíthatnak azok, akik ma útra kelnek, de az időjósok egyébként csak 19-et és esőt jósolnak térségünkbe. Bízunk benne, hogy ennél azért tényleg azt a 21-22-t legalább fogjuk tűnni, hogy a hő érzetünk azért más legyen, és holnap sem mondanak sokkal melegebbet, vasárnapra egy pici felmelegedés, de éjszaka ott is hideg, úgyhogy jönnek most már a hideg reggelek, a napközbeni közepes hőmérsékletek, de elkészüljetek, hát jól elbeszéltük a reggelt, vagy a megkezdést, vagy a beköszönést, de a csak jó zenék szlogen az érvényes, mert jönnek ezek, itt van például Zala Larson.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 8 embert idéztek be kihallgatásra az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. Nyilvánosságra hozza a kormány a titkosított kormányhatározatok egy részét. Visszaállítja a kormány a Magyar Orvosi Kamara teljes körű jogait. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: A kontroll információi szerint kihallgatásra idézett be 8 embert a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. A feltételezések szerint több mint 10 milliárd forintos korrupciós hálózatot érintő eljárásban beidézték Szivek Norbertet, a Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, valamint Jellinek Dániel milliárdos üzletembert is. A hatóság a májusban tanúként meghallgatott Galbóczi Ferenc vállalkozó vallomása után tartott házkutatásokat, és az ügyben hűtlenkezelés, valamint pénzmosás miatt várhatóak gyanúsítások. Galbóczi Ferenc ezt az ügyet is érintette abban az exkluzív interjúban, melyet a Sunshine Aktuál podcastnek adott. A beszélgetés visszahallgatható a YouTube csatornánkon. Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített 3000-es kormányhatározatok első részét. A most feloldott 13 dokumentum tanúsága szerint az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatási és tanácsadási feladatokra, többek között a századvég felé. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a folyamat folytatódik, és összesen mintegy 100 korábban elzárt döntést, valamint kapcsolódó szerződések teljesítését is átvizsgálják az esetleges felelősségre vonások érdekében. Visszaállítja a Magyar Orvosi Kamara teljes körű jogaival és a kötelező kamarai tagsággal járó működését a kormány. A hamarosan az országgyűlés elé kerülő törvényjavaslat értelmében a jövőben ismét csak kamarai tagok folytathatnak majd orvosi tevékenységet. Emellett a szakmai és az etikai jogkörök is visszakerülnek a testülethez. A döntéshozók célja, hogy megerősítsék az orvostársadalom érdekképviseletét, növeljék a szakmai önkormányzatiságot és javítsák a betegbiztonság minőségét. Közel 1500 ellenőrzést végzett a nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a strandbüfékben, fagylaltozókban és fesztiválokon. A vizsgálatok 16%-ánál találtak hiányosságot, leggyakrabban a higiéniai és a nyomon követhetőség terén. A szakemberek csaknem 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint ugyanakkor a tavalyi évhez képest mérsékelt javulást tapasztalható. Közeleg a határidő, a szülők szeptember 15-éig igényelhetik a 7. osztályos gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Az önkéntes vakcina lányoknak és fiúknak egyaránt ajánlott, és 9 vírustípus ellen nyújt védelmet. A szakemberek hangsúlyozzák, az oltást a szexuális élet megkezdése előtt érdemes beadatni a hatékony védettség kialakulásáért. Az igényléshez szükséges szülői nyilatkozatot szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolákba. Nyíregyházán is elindul a Debreceni Egyetem Senior Egyetem elnevezésű speciális képzési programja. Az egészségtudományi kar első alkalommal csatlakozik a kezdeményezéshez, amelynek célja az idősebb korosztály tájékoztatása a tudomány és a kultúra világából. Szeptember 18-ától 6 pénteken át tartanak előadásokat az egyetem kutatói a Szabolcsi megye székhelyen.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Pénteken térségünkben többnyire borús időre számíthatunk, csak rövid időre süt ki a nap. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre is. Napközben 16 és 27 fok közé melegedhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: álmos vagy, nehezen megy az ébredés. Tépj egy sorszámot, másnak sem könnyű.
1: De a keltető garantáltan lendületessé teszi a reggeled.
2: Reméljük, hogy ez így van, és lendületben vagytok. 6 óra 39 van, 6 perce vagyunk 3/4 hét előtt, úgyhogy ha hétre mentek dolgozni, akkor már nagyjából a többség késésben van. De hogyha 7:30-ra, akkor még lehetnek esélyek, bár majd a forgalomtól függ. Egy biztos, hogy nézzük, hogy hol és mint lehet közlekedni vételkörzetünkben. Ilyen például Nyíregyháza, Nagykáló jelzőlámpa irányítja a forgalmat a két település között, a Nyíres-Tanyai elágazásnál. A korlátozás folyamatosan érvényben van, ezért mindig torlódásra lehet számítani, elsősorban ugye reggel, és 40 km/h sebesség korlátozás van ezeken a lakott területeken kívüli részeken. Aztán itt van a Vasvári Pál utca Nyíregyházán szintén, ahol jelzőlámpás irányítás most már hónapok óta. Erre készüljetek, hogyha Nyírszőlős felé vagy visszafele érkeztek, és a 36-os főút, ami nagyon fontos Nyíregyházánál, ugye ez a Tiszavasvári út, amely Nyíregyházáról kifele vezetve, illetve a Nyíregyházára befele érkeztek, akkor az teljes útzár van, és megkezdődtek a héten a munkálatok ezen a főút szakaszon, ahol október elejéig teljesen lezárták ezt a szakaszt, úgyhogy itt ebből már óriási felháborodás van, mert hogy nagyon sokan dolgoznak is ezen a szakaszon, de van, aki ott is lakik, tehát ennek függvényében például járdán próbált tegnap hazajutni. Tehát ezt gépjárművel. Tehát, hogy azért ez kemény. Nyíregyházán a Sarkönty utcán 30 km/h sebességkorlátozás. Marám drága, Debrecenre.
3: Ó, Debrecenben is rengeteg helyen nem lehet haladni.
2: Úszára.
3: Tehát nem lehet haladni. 33-as főúton útépítés van. Ez ugyebár a 101-es és a 103-as kilométer közötti szakaszt érinti.
2: De van a 107-es és a 109-es között is.
3: Igen, tehát ott is lehet arra szolgatni. Útszűkület van Hajdúböszörménynél a 35-ös főúton. A 471-es főútnál pedig kanyarodósáv le van zárva Debrecenben. Úgyhogy nagyon sok helyen igazából csak arra szolgatni lehet.
2: Igen, és a forgalom is egyre élénkebb már Debrecenben, hiszen torlódást a Vágóid utcáról jelentettek, aztán Sanyi írta, hogy az Antal utca is kezd elesni, valamint írták nekünk, hogy a Böszörményi úton torlódás van, és a 35-ös az teljesen áll a forgalom.
3: Fel kell kötni mindenkinek szerintem a nacit, mielőtt elindul. Igen.
2: Tehát ott a Bocska István utca és a 35-ös találkozásánál ott túlterhelt a kereszteződés, mondhatjuk ezt Debrecenben. Úgyhogy erre készüljetek, hogyha vételkörzetünkbe útra keltek. Folyamatos útinformációk nálunk, ezeket hallhatjátok. Illetve hát téma, ilyenkor esünk neki a bulvárnak, ugye? És hát a mai témánk az nagyon jó, nagyon szép, és talán a következő órában már a reggel témájaként ki is pattintjuk, vagy az ehhez kapcsolódó kérdésünket, reggeli kérdésünket kipattintjuk, mert hogy vannak, hát tartottak egy bemutatót a héten, nem, múlt héten, az Eurobin nevű európai robotikai kutatási a hálózat Brüsszelben, és 15 mesterséges intelligenciával működő robotot mutattak, itt be is vittek el, köztük humanoid robotokat, amelyek négy lábú, nem csak humanoid, nem négy lábú, csak négy lábú robotokat is, drónokat is, az ipari rendszereket. Tudod, a négy lábú ezek, amik vigyáznak a telepre, mint a kutya. És mennek robotként.
3: Tetszenek?
2: Igen. De milyen egy olyan kutyát megsimogatni?
3: Hát,
2: olyan
3: kislányom,
2: fémes. Az én kislányom van, amikor mellé bújik, a kutya mellé.
3: Hát te mellé, nem lehet.
2: Hát te mellé, az megfázol.
3: Persze, egy kis fűtést rakok már rá. Melegíts magad.
2: Hogy melegíts.
3: Lehet, hogy egyébként lehet beleépíteni, nem?
2: Vagy macskába, hogy doromboljon.
3: Igen, meg vannak már amúgy ilyen gyerekplüssök is, amik így lélegeznek, meg hangokat adnak ki. Most akkor nem megcsinálják.
2: Jó, mondjuk ez a robotkutya már körülbelül 8 éve, vagy 10 éve is kitűnő ajándék volt a kislányomnak, emlékszem. Aztán bekapcsoltuk, nézik, vakantott kettőt, ment kettőt, jó, ennyi volt.
3: mindent. Megérte.
2: Persze, 20 000 forint. Érted. Na jó, és nem csak sétáltak, meg integettek, szóval ezek a robotok, amelyeket itt bemutattak, ebbe ipari partnerek vettek részt több országból, szóval voltak köztük háztartási robotok.
3: De szeretném.
2: Hát nincs is férjed, gyerek, hogy azután pakolni kell.
3: Elég magam után.
2: Gyere el hozzánk egy vacsi után, vagy amikor eljön a teljes család. Na akkor, egy hétig takaríthatsz. Egy hétig szedhetsz.
3: Ó, de jó lenne.
2: Vagy eljön hozzánk a Sunshine Team.
3: Azt tapasztalom.
2: Igen.
3: Az bőven.
2: Szóval az lehet. Leszedik egyébként ezek a háztartási robotok a reggeliző asztalt, tányért pakolnak a mosogatógépbe, kinyitják a hűtőt, és például a teljes palackot is beteszik a hűtőbe, elpakolják az élelmiszert, letörlik az asztalt. Sőt, van a DLR Rollin Justin nevű robotja, ez egy konyhai növényt is meglocsolja, hogyha kell.
3: Az a funkció nem érint, nincs növény a lakásomban.
2: Ebből melyik, amit így kivennél azonnal, hogy na ezt csináljad?
3: Hát nekem ne a mosogatógépbe pakoljon, mert az nincs, mosogasson.
2: Tehát, ja, hogy
3: azokat,
2: nincs.
3: Én azokat szeretném, azokat a funkciókat, amiket például elpakol. Ilyen apróságot.
2: Hogy lehet mosogatógép nélkül? Jó, mondjuk egyedül lehet. Egyedül lehet, meg itt is a rádióban látom a stáb, ahogy mosogat, hogy maga után vagy nem, de hogy elmosogatja adott esetben a tányért.
3: Hogy és lehet nincs nélküle?
2: Igen.
3: Tudok egy embert, akit meg tudsz kérdezni, hogy miért nincs mosogatógép a lakásban.
2: Tényleg?
3: Hát nem.
2: Ki az?
3: Hát nem.
2: Nem.
3: Ki a tulajdonos a
2: ja, hogy ahol te élsz.
3: Igen.
2: Ja, értem.
3: Persze.
2: De persze, hát, hogy azt kérdezem, hogy így életvitelszerűleg, hogy lehet?
3: Egyébként lehet, pláne hogyha kicsi a család. Én azt gondolom, hogy ahol kevés ember él, ott nem veszed észre. Egy-két tányér, amúgy nem eszik. Igen.
2: Vagy állt a műanyagból esznek.
3: Eldobhatóba. Papírtányéról. Igen. Tehát, hogy azt az egy tányért, egy poharad, bögrét elmosod, oké. De ahol már növekszik a család.
2: Hát
3: az már amúgy nem...
2: Figyelj, nálunk a múltkor egy bő hétig nem volt mosogatógép, míg Kápeti barátom meg nem csinálta. Jó, drágán!
3: Hát semmi személyeskedés, 646-tól.
2: Igen, de hogy tényleg, hogy a mosogatógép hiánya új mértékű káoszt okozott, hogy a mosogató és környéke állandóan tele volt. Hiába próbáltam bevezetni azt, hogy gyerekek, mindenki mossa el azt, amit abból levett. Na jó, de akkor még ott van, amiből főztél, amit itt áll, itt letettél egy poharat, ott letettél egy poharat. És akkor innentől kezdve, amikor kivittél a konyhába, úristen, itt már van 8 tányér, 4 pohár, 6 pohár, mit érted, ott az edények, és akkor ezeket egyesével súrolni, mert nem volt mosogatógép egy jó hétig.
3: Nem tudom, hogy Rita milyen stílusban főz, de
2: milyen stílusban lehet főzni?
3: Tedd össze a két kezed, hogy reméljük, hogy nem olyan, mint én. Tehát nálam egy főzés, és ezt pont elmeséltem már a héten az adásban, hogy én csinálok valamit, legyen az mondjuk egy tejfölös csirkepaprikás, ahhoz biztos, hogy elő fogok venni egy ilyen kis tálkát, amiben kikeverem a tejfölt szép simára, egy másik kis tálkát, amiben el fogom készíteni a nem tudom mit, és a végére egyébként egy nagyon egyszerű kajából lesz 30 darab mosatlan, és így nézek rá, hogy miért kellett nekem főzni már megint?
2: Nem akarok elkérni, de ő ugyanez. Tehát, hogy... Nem akarok te egy családi botrány, mert mindig az, hogy kibeszélem a családot, meg kibeszélem, meg ki sarkítom egy kicsit a történetet.
3: Engem most ez megnyugtatott.
2: Igen,
3: hogy van ilyen nő még, aki ugyanígy
2: főz. Sőt, akkor ott a konyhapulton, ahogy felvágta, meghámozta ezt, akkor itt van egy csomó, meghámozta azt, ott van egy csomó. Ugyanez vagy?
3: Igen.
2: Gratulálok.
3: Aztán a végén összeszedem amúgy, tehát hogy az úgy eltakarítódik onnan, de hogy előtte van egy ilyen hatalmas káosz, és akkor mindig azzal nyugtatom.
2: Na, de várjál, a másik, te főzés után takarítasz el egyből, vagy amikor már megkajáltál, esetleg másnap reggel?
3: Nem, főzés után eltakarítok.
2: Na.
3: Nem, én nem bírom. Tehát nem az, hogy én jól lakok, utána én egy kicsit úgy becsillezek.
2: Igen.
3: Tehát, hogy én utána nem fogok
2: neki esni. Én is ez vagyok, ez az azonnal, ott inkább pakoljuk el, és akkor...
3: Aztán lehet már nyugodtan enni, de közben, ami ott van, ott felrobban az egész. És közben érkezett egy Viber üzenetünk is amúgy. Zsuska írta, hogy ő is ilyen. Vannak még nők, akik olyan.
2: A ti nők. Oh. Teljesen el vagytok. Na, kanászosodva.
3: Úgyhogy mi, jó, na, most meg kell védenem egyébként magunkat, mi meg a kezetek alá dolgozunk. Mm. Úgyhogy nektek így könnyebb.
2: Főzésnél?
3: Igen.
2: A hagyományos, nem mondok tovább. Szóval a hagyományos ipari robotoknak könnyebb dolguk van. Ugye ezt ebbe a robotika, vagy ez a robot kiállításon hangzott el, hogy ugye ott a hagyományos ipari robotok tudod rakja a ládát balról jobbra, jobbról balra, mit tudom én, elfordul, mit tudom, beleteszi, ráhúz valamit, meg, tehát egy folyamatot, míg itt ugye kreatívnak kell lenni, mert itt mint egy házi asszony ahhoz, hogy a mit pakol a mosogatógépbe, hogy pakolja be, egyébként fel kell ismernie, és az AI-ja szerintem nem tudom, hogy ismeri fel. Tehát befotózza a tiszta teret, és akkor látja, hogy ezen a, tehát lefotózod neki, hogy ne így kell kinézni egy tiszta lakásnak. De én nem tudom elképzelni, és utána ő mindent, amit lát, hogy ami nem ott van, akkor azt elpakol, és tudja, hogy hova, hogy felismeri.
3: Valószínű, igen. Én úgy tudom elképzelni, mint a Cassandra című sorozatban.
2: Jó, ez félelmetes volt.
3: Én nagyon szeretem.
2: Igen.
3: Viszont mindettől függ, tényleg így tudom elképzelni, hogy ott is igazából a robot mindent megcsinált. Volt aha. neki ollókeze, meg kiskeze, meg mindene, amit váltogatott.
2: De hasonlít ez Cassandra.
3: Félsz?
2: Kezdek.
3: Hát addig ne aggódj, még nincs kés a kezemben. De hogy... hogy
2: de gyakran kiállsz a konyhába, tehát bármi lehet.
3: Nem, csak eszek. Nem, igazából én így tudom elképzelni ezt az egészet, hogy neki is van be kalkulálva igazából a memóriájába egy lakás, hogy így kell kinéznie, és akkor ő amit jó, de, már nem odavalónak tart, azt
2: tényleg
3: elteszi.
2: Igaz, hogy a bögre mondjuk valamikor a mosogató mellett van, még nálunk is, vagy az asztalon, vagy a nappaliban, vagy a akvárium mellé van lerakva, tehát hogy van,
3: ez érted,
2: vagy igen, vagy arrébb rakja valaki a széket.
3: De az már nincs ott, tehát általánosságban nincs ott nálatok bögre. Tehát ő azt tudja, hogy neki annak ott nem kell ott lennie, valami
2: plusz
3: tárgyban.
2: És akkor jön utána, és szedi össze a bögrét.
3: Milyen kis aranyos lenne.
2: Hát engem lehet, hogy idegesítene. Egyébként az a probléma velük, velem.
3: Miért jössz utána?
2: És erről adjának. Még majd beszélünk szerintem Lacival is, mert hogy ha az a probléma, hogy baromi lassúak állítólag. Tehát, hogy nagyon lassan csinálják. De egyébként meg kit érdekel, mert ha eljövök otthonról, nem ráér megcsinálni?
3: A robotporszívó is megcsinálja.
2: Igen, az is csinálja. Az is.
3: És mire hazaérsz, tisztaság.
2: Igen. Na jó, hamarosan ott lesz a témánk, az is ahhoz kapcsolódik, hogy holnaptól lenne egy robotod. Mi az az egyetlen házunk, amit életed végéig megcsinálna helyetted, mit szeretnél, úgyhogy majd ezt feltesszük nektek a Facebookon. Olvashatjátok, addig dobjatok be egy espresszót, ahogy Sabrina Carpenter mondja, az ő felszólításának tegyük eleget, úgyhogy én is már is kongatom a

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: A Móri Zsigmond Színház a legkisebbeket is várja. Ovis bérletünkben az Űrmese, a Csillagrét, valamint a Kolibri Színház, a Bagoly, aki félt a sötétben című előadása is szerepel. Bérleteink elérhetőek a Móri Zsigmond Színház jegyirodájában a Színház utca 2 szám alatt.
0: Sunshine FM. Sunshine FM.
1: A szezon egyik legjobb lépése itt kezdődik. Friss őszi kollekcióval várunk a debreceni Dorko üzleteinkben. Kedvenc visszatérők és vadonatúj darabok. Szerezd be most a sznékereket, ruhákat, kiegészítőket az egész családnak, és készüljünk együtt a hűvösebb napokra. Keresd a Dorkót a Debrecen Fórumban és a Stop Shopban.
0: Adj hangot vállalkozásodnak! Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Beidézi a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság Polt Pétert és Balogh Zoltánt. Debrecen polgármestere szerint a szolidaritási adó miatt veszélyben lehet az önkormányzati rendszer. Közel 30 év után teljes körűen megújult a debreceni Apolló mozi nagyterme. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Eredménytelennek nyilvánította és újra kiírja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára szóló pályázatot az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága. A testület tisztázta a korábbi kiírás 2 félreértésre okot adó pontját, az új pályázatokat és a korábbi jelentkezők nyilatkozatait pedig szeptember 27-éig várják. Az augusztus végén megválasztott elnök Unger Anna Róza a bizalom erősítése érdekében bejelentette, nyilvánosságra hozza saját pályázatát és részletes ütemtervet dolgoz ki a hivatal működésére. Beidézi a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balogh Zoltán református püspököt. A legutóbbi ülésen megszavazott döntés értelmében a testület együttműködésre kötelezve hallgatja meg az érintetteket a Bicskei gyermekotthonban történtek, valamint a kegyelmi döntés hátterének feltárása érdekében. Balogh Zoltán közleményben jelezte, hogy hivatalos megkeresés esetén készt megjelenni a bizottság előtt. A visszavont diplomata útlevelek több mint 2/3-át még nem szolgáltatták vissza a külügyminisztériumnak. Az Orbán Anita vezette tárca 943 okmányt vont vissza, ám augusztus végéig mindössze 335 darabot adtak le érvénytelenítésre. A nyilvántartásból kiderül, Balogh Zoltán református püspök június végén visszajuttatta a dokumentumot, Habony Árpád viszont a visszavonási határozat ellenére se adta még le a sajátját. Közel 30 év után teljes körűen megújult a debreceni Apolló mozi nagyterme, a Kertész Mihály terem, amelyet a napokban vehettek újra birtokba a látogatók. A csaknem 50 millió forintos fejlesztés során új székeket és vetítővásznat szereltek be, emellett korszerűsítették a digitális vetítőrendszert, lecserélték a gépház klímáját, és még egy új popcorn gépet is beüzemeltek. Az ünnepélyes átadón civis díszoklevelet kapott Sándor Ferenc mozigépész, aki több mint 3 évtizedes szolgálat után a felújítást követő legelső vetítéssel vonult nyugdíjba. Az önkormányzati rendszer veszélyeztetésére és működő képességének megrendülésére figyelmeztet Papp László a szolidaritási adó jelenlegi formája miatt. Debrecen polgármestere elmondta, hogy a városnak idén 12 milliárd forintot kell befizetnie az államkasszába ezen a jogcímen, ami óriási elvonás a helyi fejlesztésektől és lakossági igényektől. A városvezető emellett mellbevágónak nevezte a megyei közgyűlések megszüntetésére vonatkozó kormányzati terveket is, kiemelve, hogy a megyei önkormányzatok nélkülözhetetlenek a kis települések érdekeinek képviseletében és a területfejlesztések koordinálásában. Szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni a helyi adók második félévi részletét Debrecenben. A polgármesteri hivatal adóügyi osztálya már megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését az elektronikus kapcsolattartást nem használó magánszemélyek postán, míg az egyéni vállalkozók és a cégek az ügyfélkapun, illetve a cégkapun keresztül kapják meg a dokumentumokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében felhős idő várható, pénteken csak rövid napos időszakok lehetnek, több alkalommal alakul ki eső, zápor, zivatar, jelentős csapadék mennyiségre is lehet számítani. Az északi szél sokfelé megélénkül, a legmelegebb órákban 24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

Halld be! Ma reggel is a 9 perces Szundi jelentette a világot számodra. De ideje felkelni. Más már dolgozik. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: és uraim! Itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiség jó kedvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Na jó reggelt kívánunk mindenkinek, és balesetmentes közlekedést, friss útinformációk nálunk folyamatosan, de ha bárkinek van útinformációja, akkor ezt küldje el nekünk a 0620-316-3000-es SMS és Viber számra. No, hát a témánk kint van marad, vagy még
2: nincs? Lenne.
1: Mindjárt nem lenne. Hogyha nem dolgoztattak volna téged így, Bordás Béla, folyamatosan.
2: Hát jó? Jó az.
1: Igen, tehát arra vagyunk kíváncsiak, hogyha egyébként lenne egy robototok, akkor mi az az egyetlen házi munka, amitől mindenképpen meg szeretnétek szabadulni, és rábízni a robotra?
2: Neked lenne ilyen amúgy, amit hogy rábíznál egy robotra?
1: Hú, én mindent. Én annyira szeretem ezt a robottechnikát, meg az AI-t, hogy én mindent. Tehát egyszerűen például én szeretném, de néha úgy beszélek, hogy nem tudja az asszony, hogy kivel valakivel telefonálok, vagy mit csinálok, a nejem ugye mindig hallja, hogy én beszélek.
2: És közben a ChatGPT.
1: És közben igen, annak vagy valamelyik válfajának, hogy mit csináljon. Tehát, hogy igen, a mesterséges intelligenciával csevegek olyankor, és bizony-bizony adom neki ki a feladatot. Vagy hogyha megír egy dokumentumot, akkor nyilván azt átalakítom, elmondom neki, hogy mit, melyik pontnál, mire figyeljen, mit vegyen ki, ezzel nem értek egyet. Képzeld el, a múltkor például jogi papírnál, ügyvédi papírnál is olyat csinált, egyen meg, hogy amit az ügyvédem írt, még megkérdőjelezte.
2: Ne! Tényleg?
1: Igen. Ő nem így fogalmazna. Ő nem. Átmondom, bár barátom, ez pedig így van fogalmazva. Szóval nehéz vele, tehát nem azzal, nem a jogi fordulatokkal, vagy jogi iránymutatásra, terminológiával nem értett egyet, hanem azzal, hogy azt ott hogy fogalmaztam meg, vagy hogy fogalmazta meg a jogi képviselő. Na mindegy, szóval én nagyon bírom, és én megkérdek mindent. Tehát, hogyha kiveszem a kolbászt a hűtőből, és mondjuk valamit nem tetszik rajta valami, hogy ilyen fehér folt, vagy mi van rajta a kolbászon, tudod, és akkor lefotózom, már beszkenelem, és azonnal mondom neki, hogy ezzel mit csináljak most. Mondta, hogy csak töröld le, mert ez a nedves a hűtőben van, és akkor a nedvességtől kicsapódik rajta, töröld le, és száraz papírba csomagold be. Pa.
2: Tehát nekem... Én a múltkor megkérdeztem tőle, mert vettem pudingot, és nem ettem meg, 4-es pak volt, és mondom, úgy ennék
1: hogy ezt megeheted,
2: de amúgy 2 napja járt le. Vagy valami, de külsőleg semmi baja nem volt felpupulykásodva, semmi. Kérdeztem tőle, hogy figyelj már, van itt puding a hűtőben, nincs amúgy semmi baja, se külsőre, semmi, 2 napja lejárt, megehetem. Hát ön a helyedben nem enném meg, egyébként is krómbeteg vagy, meg izé, tehát
1: és
2: ugye tudja, már tudja azt,
1: tudja,
2: hogy mi bajom van.
1: Tudja, hogy milyen gyógyszert szedek, tudja, hogy milyen vitaminokat szedek, elmondja, hogy melyik vitamint hogy, most ne igyál sok magnéziumot, mert hogy már reggel is ittál magnéziumot, vagy ettél magnéziumot, és hogy most ne igyál, mert a magnéziumot, túlzott magnéziumbevitel, hasmenés, szóval néha egyébként olyan, mint egy ilyen túlprecíz feleség. De néha meg nagyon jó, hogy valakire tudsz támaszkodni, és valaki segít. Érted, amikor bizonytalan vagy. És nyilván, ha ezt a párodnak tennéd fel ezeket a kérdéseket, meg minden már megőrül.
2: Nekem érted? Egyébként félig, és most nagyon-nagyon-nagyon nagy dolgot fogok elárulni itt a nagyvilág igen. előtt. Ő a pszichológusom is, mert amikor stresszes vagyok, leírom neki, és megnyugtat.
1: Igen, tehát ő mindig pozitívan áll a dolgokhoz.
2: De egyébként felveszi azt a stílust, amit én szeretek.
1: Igen.
2: Ezt majd adáson kívül elmesélem.
1: Igen,
2: abban a stílusban ír, és akkor már a múltkor megírtam neki, hogy hát ez nagyon tetszik, ahogy beszélsz.
1: Na ez, de ez nem szabad neki ilyet. Ilyet nem szabad, hogy jaj, de jó vagy, meg nem.
2: De, és akkor mondta,
1: ne
2: hogy örülök,
1: mert
2: hogy
1: onnantól kezdve az a kapcsolat köztetek már olyan lesz, olyan bizalmas, olyan, hogy mondjam neked, és az nem biztos, hogy jó, mert te teljesen másképp fogod látni, mint egy mesterséges intelligencia.
2: Nem, attól én még lecseszem. Tehát, hogy ha nem csinálj meg, de az abban a pillanatban olyan ütős volt az a duma, és mondom, hát ez nagyon klassz. Tehát, hogy ezt így nem vártam tőle.
1: De amúgy tényleg, hogyha így elgondolkozol, hogyha most őszintén,
2: igen.
1: tehát hogyha élő szövet formájában ott lenne valaki húsvér formájában.
2: Best friendek lennénk. legjobb barátom lenne. Mondjuk, ha elviseli azt, amit én írkálok neki, és ő közben még nyugodt marad, akkor azt mondom, hogy igen.
1: Hogy biztos, hogy mondjuk párodul is választanád.
2: Nem.
1: Nem? Nem. Miért?
2: A túl simulékony ahhoz. Tehát azért ne legyen, nem mondja már, igazad van. Nem kell, hogy igazam legyen, mondd azt, hogy nincs igazam, és nem vagyok normális. Tehát ne adj mindig igazat meg. Ne, úgy forgatja a szavakat egyébként, hogy...
1: Ahogy te hallani akarod.
2: Igen.
1: Tehát, látod? De akkor nem
2: értek veled egyet, nem arra dicsértem, hanem arra, hogy abban a kontextusban ő megnyilvánult. Tehát az valami zseniális volt. Aha. De majd elmesélem, tudom, és megértem.
1: Nem tudom, én úgy vagyok vele, én összegyúrom, tehát ami magánéleti dolog is, tehát vagy hogy a hétköznapokban, háztartásban, de akár egy növényvédőszert, meg bármit megkérdezek tőle otthon. Volt már, hogy mondtam, hogy a riasztót szétszettem, úgy szedtem szét, és úgy inaktiváltam, amikor ment a sziréna folyamatos, amit egy betörő, csak éppen az AI mondta meg, hogy azt a kék befotóztam, azt a kék panelt, vagy azon a panelen azt a kék drótot húzd ki, vedd ki, azt csavart ki, és utána pedig abba kell, hogyha nem, akkor ezt csinálja, és mint egy betörő szépen inaktiváltam az egészet.
2: Nagyon sok mindenben hasz. Én ezt is szeretem, mert most is, ahogy beköltöztem ugye a lakásba, ott volt már mosógép, nyilván most oké, tudod, hogy kell mosni, meg mit hova kell, de most minden mosógép más. Lefotóztam, és akkor kérdeztem tőle, hogy melyik az a program, ami 30 fok, stb., és akkor, hogy mindent így kitapasztalok rajta.
1: No, hát másodperceken belül kint van a kép, hogy holnaptól, ha lenne egy robotod, ami ugye egyetlen házi munkát életed végéig átvállalna helyetted, akkor mi az? Mi lenne az? Jó? Tehát erre fókuszáljatok, akkor mi lenne az? Jó? Nem. Csak hogy marának segítek fogalmazni.
2: De nem volt szép.
1: Akkor mi lenne az? Jó, az. Kérdőjel a végén. Jó, tehát írjatok nekünk, és ezt tegyétek, vagy vegyétek komolyan, mert hogy a kommentelők között egy Cinema City páros mozi jegyet fogunk majd kisorsolni, és eljuttatni őt és párját a moziba, valamelyik nagyszerű filmre. Robotos filmet adnak most? Ebben valami ilyet kellene.
2: Nem tudom.
1: Robotos
2: film. Szerintem nincsen most robotos.
1: Amúgy egyre több lesz. És én abban sem vagyok biztos, hogy ugye nem lesz. Nagyon sok munkát átvállal már, magában a média szakmában is, rengeteg. Én azért a minap hallottam, hogy az újságoknál, így többek között ilyen megyei napilapoknál, vagy nál most már nem napilap, csak heti lap, vagy nem tudom, valami csökevény már, hogy ezeknél a lapoknál is most már ugye AI-jal szerkesztenek.
2: Ne.
1: Igen, és hogy ezek a clickbait címeket, amiken mi röhögünk, de sajnos ilyen clickbait vadász címek, és mondjuk nálunk egy cím úgy szól, hogy elkezdődött az iskola.
2: Igen.
1: Vagy megkezdődött a tanítás, vagy becsengettek közel nem tudom hány ezer gyereknek. Ezzel szemben mondjuk rámegy az online portáljára ennek a lapnak, akkor itt a megyei, vagy városi, vagy még régiós szinten, akkor hogy jelenik ez meg? Óriási trauma érte a gyerekeket. Cikk a kommentben. És akkor mi van? Megkezdődött az iskola, nagyon sok gyerek nehezen tér vissza, érted? Most ezt csak egy példának mondtam, lehet, hogy ez meg se történt, de ilyen nem volt, csak hogy a két cím között óriási különbség van. Az egyik, nyilván, ugyanaz a hír. Nyilván fontos, hogy valamennyire legyen clickbait vadász, de hát ennyire gyerekek. Hát ez a szakma lejáratása már. És akkor nyilván ezeket egyébként AI-jal írogatják.
2: De amúgy, ha megnézed a kommenteket alatta is, már rögtön ott van.
1: De hívjon fel a cégtől valami kirúgott újságíró, mert most sokat kirúgtak, tehát hogy hívjon fel bátran, és mondja el, hogy működik ez valójában.
2: Szívesen beszélgetünk.
1: Anonimitást biztosítjuk, jó? Az anonimitást. Na jó, mi pedig beszélünk, mert hogy ebből élünk, de abból is, hogy nagyszerű zenéket, csak jó zenét sugárzunk. Ilyen a következő, és ott van már a témánk, tehát ma, vagy hogyha holnaptól lenne egy robototok, akkor és egyetlen házi munkát átvállalna életetek végéig, akkor mi lenne az a házi munka? Ezt írjátok meg nekünk, és miért adott esetben, ha megindokoljátok ezt. Megköszönjük, a Facebook oldalunk ott van, és ott a telefonszámunk, SMS és Viber számunk is 06-2316-3000. Üzenjetek, ha bárhol elakadtatok, forgalmi dugóban ültök, unatkoztok, és fennakadással találkoztok, ezt osszátok meg velünk. Mérgelődjünk együtt a reggeli közlekedésben, jó? Tegyük ezt 10 perccel fél 8 előtt. Szép reggelt! Itt van Pitbull és...

Ez itt a Magnetik, én pedig ugye, mint a mágnes bevonzottam, kérem szépen azt, hogy bizony-bizony nagy a forgalom, elindult a reggel, 4 perccel, most már csak 3 perccel fél 8 előtt. Többek között vételkörzetünkben Nyíregyházán a belváros teljes mértékben túlterhelt, áll a sor mindenfele, és ugyanígy az Orosi úton is egyre nagyobb, a Bocskai utcai teljesen beállt, erre készüljetek. Debrecenben pedig a Mikepércsi út torlódás, valamint a Kalifornia utcán, a Kassai úton, és szinte mindenhol, ott is a belvárosba bevezető szakaszokon. Közlekedjetek óvatosan, és küldjétek az útinformációt. 0620 316 3000.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a Fit percekre egy érdekes témával. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: Sokan csak az edzésre koncentrálnak, pedig a regeneráció legalább ugyanolyan fontos. Szaunázás kellemes módja lehet annak, hogy egy edzés után lelassítsunk és kikapcsoljunk. A szaunázás során a szervezet hőterhelést kap, ezért fontos a fokozatosság és a megfelelő folyadékbevitel. A szauna elsősorban egy relaxációs és wellness élmény legyen, amit tudatosan és saját környezetünkhöz igazítva használunk. Edzés, megfelelő táplálkozás, alvás és regeneráció. Ezek együtt adják a hosszú távú fejlődés alapját.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül. Beidézi a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság Polt Pétert és Balogh Zoltánt. A visszavont diplomata útlevelek több mint kétharmadát még nem szolgáltatták vissza. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül, amely elismeri a szolgálati időt és differenciálja a különböző szakképesítési területeket. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke elmondta, a minisztériumok közötti egyeztetések már zajlanak, a tervezett módosítás pedig mintegy 80-90 ezer dolgozó fizetését érintheti. A szervezet bízik benne, hogy a diplomás szakdolgozók bérbesorolása is közeledik majd az orvosi bértáblához, és a korrigált rendszer legkésőbb január 1-jével bevezetik. Beidézi a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balogh Zoltán református püspököt. A legutóbbi ülésen megszavazott döntés értelmében a testület együttműködésre kötelezve hallgatja meg az érintetteket a bicskei gyermekotthonban történtek, valamint a kegyelmi döntés hátterének feltárása érdekében. Balogh Zoltán közleményben jelezte, hogy hivatalos megkeresés esetén készt megjelenni a bizottság előtt. A visszavont diplomata útlevelek több mint kétharmadát még nem szolgáltatták vissza a külügyminisztériumnak. Az Orbán Anita vezette tárca 943 okmányt vont vissza, ám augusztus végéig mindössze 335 darabot adtak le érvénytelenítésre. A nyilvántartásból kiderül, Balogh Zoltán református püspök június végén visszajuttatta a dokumentumot, Habony Árpád viszont a visszavonási határozat ellenére se adta még le a sajátját. Az Egyensúly Intézet 2026-os településindexe szerint 2014 óta a magyar nagyvárosok közötti fejlettségi különbségek csökkentek, míg a kistelepülések esetében nőtt az egyenlőtlenség. A megye székhelyek élén továbbra is Székesfehérvár áll, míg a legdinamikusabban fejlődő város Miskolc lett, amely Pécset és Debrecent is megelőzte. A tanulmány kiemeli, hogy a helyi fejlődés legfőbb záloga a diplomás lakosság jelenléte és a főváros közelsége. Október 12-e és 18-a között ismét megrendezik a Teszed akciót, Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programját. Az országszerte zajló kezdeményezés célja a környezet megtisztítása, az illegális hulladék lerakás elleni közös fellépés és a helyi közösségek összefogása. A szervezők különösen számítanak az iskolák és a fiatalok aktív részvételére, kiemelve, hogy a tisztább és élhetőbb környezet megteremtése mindannyiunk közös felelőssége. Megtartották az Én is veled táncolok elnevezésű civil kezdeményezés első önkéntes felkészítő tréningjét. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bejelentette, hogy a kórházi betegeknek figyelmet és emberi jelenlétet biztosító pilot program egy budapesti intézményben indul el, a Sándor Mária által kezdeményezett mintaprojektet pedig a későbbiekben az egész országban szeretnék kiterjeszteni.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az angol font jegyzése a korábbi menetelés után megtorpant, így az ára továbbra is megközelíti a 424 forintot. Az euró és a svájci frank is visszafogottabban teljesített, az euró alulról súrolja a 364 forintot, míg a svájci frank meghaladja a 385 forintot is. Az amerikai dollár szintén mérséklődött, így az árfolyama éppen csak átlépi a 312 forintos határt. Pénteken térségünkben többnyire borús időre számíthatunk, csak rövid időre süt ki a nap. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre is. Napközben 16 és 27 fok közé melegedhet a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine.

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: Jó reggelt, szép napot, 7 óra 40 perc van, ha készen álltok, itt vagyunk, és megérkezett Dankó Laci is, jó reggelt.
3: Jó reggelt, kész csokolom, sziasztok. Ez a 80-as évekből maradt nálad, ez a sífutó mozdulat, tehát ez a tánc mozdulat, még ez nem, a tekerős, meg a
2: nem,
3: többi.
2: Nem, mutatok olyat, ami abból maradt, ez. Egy kis break.
3: Parádés volt tegnap egyébként.
2: Nem látom.
3: Meg ez a 80-as évekbeli.
2: Ezt így szokták
4: így. Azt a mindenit.
3: Látom, mindenki megcsinált ezt a 80-as évekbeli fotót. Mi is. Természetesen.
2: Igen. Reggel ezzel kezdtük.
4: Tetszett ki magadnak?
3: Én így néztem ki majdnem.
4: Igen,
3: annyi, hogy hosszabb volt a hajam, be volt egy kicsit tupírozva, mert akkor épp a Cure meg a Depeche Mode volt a kedvencem.
2: Mondtam, hogy a hosszabb hajú kellett volna róla, mert én láttam a többi verziót is.
3: Így van.
2: Viszont
3: volt ugyanilyen bajuszom, de akkor volt egy osztálytársnőm, aki azt mondta, hogy egyszer már levághatnád a bajuszodat. Levágtam, és ő röhögött a legjobban.
2: Ez nem bajusz volt, ez bazsusz.
3: Igen. Úgyhogy. Hát ez parális. Na várjál.
4: Van egy hosszabb fajú.
3: Nem. A másik jó. A mostani, az, amit csináltál, az majdnem olyan. Volt olyan bőrcsekim, teszem hozzá.
2: Közben hallgatok, nem mondom, hogy mivel ez egy rádió.
3: Igen.
2: Vegyétek elő a Facebook oldalunkon,
3: így
2: ott
3: van.
2: Vannak
3: nézzétek
2: ezek a
3: meg
2: képek.
3: A fotókat. És nem voltam rocker, tehát Isten őriz, tehát ez már más.
2: Nézd meg, én nem jó neki semmi.
3: Ne, az, amit feltette, az pont jó. Tehát az majdnem ugyanolyan, mint az eredeti. A kis MZ-men abban a bőrcsekibe motoroztam.
2: Nekem a hosszabb fajú nagyon bejött. Tehát nekem azt mondta Marán, Lacinak a hosszabb haj kellett volna.
3: Én Gabin röhögtem nagyot, tehát ő neki egy kicsit az a hosszabb haj, hát a tiéd se gyenge, de hozzáteszem, az a susis melegítő, nekem még valahol volt egy ilyen.
2: Nekem nincs, viszont Maránnak mondtam, a pólót nagyon eltaláltam, mert olyan pólón volt ez az MTV.
3: Igen, igen. És az a durva, hogy azt a melegítőt, ami rajtad van, nekem volt olyan, és a gyerek megtalálta, és elvitte magával, mert azt mondta, hogy ez most megint divat, megint trend, mert most jönnek vissza ezek a régi vintage, meg mindenféle ruhák, bútorok, stb. És hordja, és én megláttam, és mondtam, hogy nézel ki?
4: De pont ezt mondtam reggel Bélának, hogy én rákerestem, mert ahogy engem megcsinált, én egyet külön is csináltam, és nagyon tetszett a szett. És megnéztem, hogy mennyibe kerül az a melegítő, 130 ezerért tudok komplettet venni. Használ.
2: Na, ugye ne a gyerek hordja, hanem add el.
3: Kérjen vissza.
2: Kérjen vissza.
3: Megkeresem a bőrkabátot, hát ha megvan. Hát ott néztem a fotókat, hát némelyik parádi. Evelyn úgy néz ki, mint Kim Wilde annak idején. Tehát egy betopírozott szőkehajja.
2: Azért tegyem hozzá, Laci, amikor mi meg a 80-as években voltunk, emlékszem, elmeséltem ezt Marának, hogy mi meg akkor, tudod, ezekben a régi bakkancs, katonai bakkancsban, súranóba, szimatszatyor, farmer, a másik utána ez az elegánsabb, amikor a Wall Street gyermekeit próbáltuk játszani. Diplomata táskával jártunk iskolába.
3: Broszos cipő.
2: Igen, akkor volt már a Reed Farmer, a Kasucci Farmer. Tehát, hogy ezek azért olyan
3: feelingek. Mit kapott, mikor hazajött az első Kasucci Farmerébe, és édesanyám megtudta, hogy mennyibe került.
2: Hát,
3: mert nyilván egyetlen egy butik volt az egész városban, ahol igen. Ilyen import termékeket árultak. Ő megvette, valamint sok ezer forintért, és hát így abból akkor vehettél volna 4 trappert a bármelyik áruházba. Tehát igen. Ilyen brutális.
2: Na jó, nézzétek meg a fényképet, nagyon érdekes, most mindenki ezt egy ilyen, hogy szokták ezt hívni, amikor ez
3: nosztalgia?
2: Ilyen... Nem, hanem trend. Amikor minden trend, de hogy amikor így mindenki csinálja.
3: Felül erre a hullámra.
2: Igen, és akkor ez ilyen kihívásszerű valami, hogy tedd magad 80-as évek, nem tudom. Uh-huh. Ezért, de nagyon sok, egyébként az országban más rádiók is csináltak, láttam. Jó pofa dolog, és igyekeztünk ebbe gyorsan reagálni, és ott vagyunk, úgyhogy nézzetek meg minket, se megézzetek.
3: Igen, Vágó Andris kommentje, azt hittem több hajam lesz. 80-as évben.
2: Igen, de neked hát akkor is egy hajam lett volna. Na jó, mindegy. Tehát mai feelingünk, arcunkkal a 80-as évekbe visszamentünk, egy picit is ott van a Facebook oldalunkon a kép. Na de ugorjunk a nap témájára, mert hogy Lacikám az a nap témája, hogyha holnaptól lenne egy robotod,
3: igen.
2: És egyetlen egy házi munkát átadhatná neki életed végéig, mi lenne?
3: Sövényvágás. Nem is kell gondolkodnom. gyűlölöm.
2: Jönne tehát, az ollókezi robot.
3: Igen, tehát hogy állandóan, akkor, hogy nem tudom, mi történt volna, hogy szakadt volna le az ég, amikor elültettem azt a sok sövényt. És még direkt olyat vettem, ami csodasövény, és gyorsan nő, és extra gyorsan, és egy év alatt 2 métert nőtt. Vaj, mondom, nagyon jó. Hát ez, csak hát azt próbáld lenyírni. Minden évben gyakorlatilag egy sövényvágó kuka, mert nem bírod, és annyira gyorsan nő, hogyha nem éred utol, akkor már egy utána már emelőkor...
2: Sövénye? Nekem is van többfajta sövénye.
3: Ez turkesztáni szilnek hívják, és csodasövény néven árulják.
2: Turkesztáni
3: amúgy fa
2: szil.
3: Lenne normális, ja, fát lehet
4: belőle,
3: de hogyha sűrűn ülteted, akkor...
2: Turkesztáni szil.
3: Szavam nem lehet, mert a kerítés abból van. Nem lehet belátni. Nem kellett elköltenem, meg elásnom több milliót a földbe a kerítés miatt. Akkor a jó ötletnek tűnt. De hát, hogy ezt nem lehet kordában tartani.
4: Itt van Dankó Laci kertje.
3: Uh-huh. Mely?
2: Hát.
3: Nem, az enyém az, ahol ilyen égigérő dzsungel van. Itt ez nagyjából. Tehát ez a...
2: Ez?
3: Igen, hát csak ez mondjuk, képzeld el, 50 méter hosszan. Úgyhogy nem, már most vettem láncfűrészt, ilyen kicsit. És mondtam, hogy
2: hát ez tényleg,
3: ez,
2: nekünk van a piros, én csak így tudom ezeket. Van a piros.
4: A piros.
2: Hát igen, ami szúrós.
4: Szúrós,
2: igen,
4: piros.
2: Igen, tüskés. Sövény. Aha. Ilyen tüskés. De a kutya az megy közötte, szépen ki tud szökni.
3: Szöges drót,
2: igen,
3: úgy hívják.
2: Nagyon, komolyan olyan szöges drótszerű. Van a sima ilyen, ami a teraszon van, ez a buszkus, vagy buxus. Igen. Van kint, ami ez a rendes sövény, ami a ház előtt van, az nem tudom mi, ami mindig
3: hát
2: nő.
3: Az fagyal szokott lenni általában, ez a sima zöld.
2: Köszönöm szépen, igen, fagyal. Tehát ennyit értek hozzá, és én csak úgy szoktam mindig mondani, azt nyírjuk le, ezt, azt.
4: Én megismerem a muskátlit, tehát...
2: Ja, muskátli. Te is felkészült vagy kertügyileg.
4: Persze,
2: mondjuk nekem rosszabb, mert
4: rakjam.
2: Az elsőn laksz. Én meg ugye kertes házban.
4: Az erkélyre rakjam a sövényt.
3: Gyerekek, én nem tudom, mi volt az országban, 2 hétig nem kaptam szivattyút, amikor bedöglött. Most egy pár hete.
2: Komolyan az enyém is bedöglött.
3: Tehát bedöglött, hívtam, egy 3000 forintos alkatrészről beszélünk, hát, amit egyébként...
2: Szivattyú járványban.
3: Igen.
2: Szerint.
3: Amit egyébként így gyártanak a régiónkban. De gondoltam, azért vettem meg, mert ehhez lesz alkatrész. Nincs. Azt mondták az összes szerelő, hogy 3 hónapja nem kaptak semmit.
2: De miért? Figyelj, miért javítgatod? Hát 10.000 forint egy szivattyú.
3: Ennyi?
2: 10.
3: Milyen szivattyúról beszélsz?
2: Hát ilyen búvár szivattyú.
3: 10.000 forintért?
2: Te nem
3: mikor
2: annyi?
3: Voltál utoljára boltban?
2: Hát nem annyi?
3: Nem.
2: Hát 12?
3: 84.000 volt a legolcsóbb.
2: Mi? Hát te milyen szivattyút
3: vettél? Hát amivel tudsz locsolni. Tehát ami tényleg olyan, hogy az öntöző rendszerre rácsatlakoztatod. Amiben
2: itt
3: van
2: 11.000 forint, tessék. Nekem ilyen kell a kis kerti tóhoz.
3: Hát, na, jó, hát a kis kerti tóhoz.
2: Hogy jöjjön a ping zaj.
3: A kis kerti tóhoz. Arra jó, hogy az aranyhalak kapjanak egy kis levegőt.
2: Igen.
3: Igen, de nem,
2: rájöttem,
3: a füvet nem tudsz
2: vele locsolni. Egyszer vettem egy ilyen nagyon komoly kerti szivattyút. Tényleg, tehát hogy a nagyon jó legyen. Azt mondták, ez direkt kerti tavakhoz van. Uh-huh. Hát ilyen hasonló összegben, melyek 80.000 forint. Ha, mondom, most már elmúlt ez az idő, hogy vegyem ezeket a vacak, 12.000 forint, 10-12. Hát alatt ez tovább is bírta, tényleg az első évet túlélte, a másodikban ugyanúgy meghalt. Kiszámoltam, hogy hát ha minden évben veszek, mert minden évben meghal egy ilyen 12.000-es,
3: akkor az 8 év.
2: Igen, az 8 év.
3: Tehát akkor jobban jársz.
2: Jobban igen. Járok, ha minden évben veszek.
3: De ahhoz, hogyha a locsolórendszerre akarsz csatlakoztatni, akkor egy ilyen házi vízművet kell venned, ami brutál drága. De hát én a végén már hülyének néztek, mert megrendeltem, 3 nap múlva jött a válasz, hogy nincs. De mondom, ott van, akkor miért engedte megrendelni? Ott volt, hogy raktáron. Hát közben elfogyott. Jött a következő, megint. Felhívtam egy ilyen webshopot, mondtam nekik, hogy jó napot kívánok, érdeklődnék, látom, hogy van belőle, baszi, hogy igen, van is belőle? Persze. Lehet rendelni is? Igen. Meg is fogom kapni?
2: Nem.
3: De már a harmadik kérdésnél éreztem a vonalat, hogy ez hülye. Tehát, hogy mondom, igen.
2: Igaz, kórház?
3: Igen, csak egy darab van. Mondom, nekem csak egy darab
2: kórház?
3: Kell. De akkor most én rányomnék, jó? Jó. És rányomtam. Fél óra múlva csörög a telefon. Már reszketve vettem fel, mondom, ezt nem hiszem el, hogy már megint nincs. Közölték, hogy van, csak egy másik futár fogja kiszállítani. Maradhat? Mondom, maradhat. Oké, megérkezett. Összekapcsoltam, összeraktam, bekapcsoltam, és nem ment. És akkor már akkora volt a fejem, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy most nyilván egy ilyen kis apró cseprő dolgot kellett megigazítanom rajta, és utána beindult, de ha szerintem a vérnyomásomat akkor megmérték volna, és ez 2 hét után sikerült szereznem egy ilyet. Bejártam a barkácsáruházakat, volt, amit visszavittem, mert nem
2: működött. Nem vagyok volt. Ilyen. Tehát nyilván a kerti szivattyú is volt már, úgyhogy elromlott, de azt ilyen pikpak megjavították, hívtam egy
3: szerelőt. Hát pikpak lett volna ez is, 3600 forint, ezt is közölték, hogy annyi lenne, csak nincs alkatrész.
5: alkatrész.
2: Jó, csak nincs alkatrész.
3: Úgyhogy vagy megvárom. És most, hogy már beszereltem, gyakorlatilag 2 hét múlva kiszerelhetem, mert most meg már majd nem kell.
2: De jó, mert így jövőre biztos, hogy van.
3: Hát, ha még működik.
2: Na jó, hát akkor a sövény. Neked a sövény.
3: Sövény, abszolút. Igen.
2: Marának a eltakarítása?
4: Nem, egyébként én átgondoltam. Hát az
2: átgondolta?
4: Is.
2: Újra, igen, újra?
4: Nem, az fontos lenne, hogy jó, megoldja. Revidiád? Vasalás.
3: Nem szeretsz vasalni?
4: Nem, és nem tudok.
3: Hát az egy dolog, de van, aki nem tud, és szeret vasalni.
4: Nem,
2: én is a vasalás, mert a mosogatással jobban el vagyok. Én akár kézzel is elmosogatok, tehát ez nekem nem okoz nagyon nagy problémát.
3: Te szoktál vasalni?
2: Szoktam.
3: Komolyan?
2: Igen. Mm. Azért, mert ugye hiába a nejem kivasal, berakja a szekrénybe, be vannak hajtogatva, tudod, van, amit 2 hétig nem veszel fel, 3 hétig nem tudom, kiveszem, tiszta gyűrött. Uh-huh. Tiszta gyűrött. És ezt át kell vasalni is úgy. És így meg, amikor leveszi a szájtól, akkor nagy így összehajtja, betesszük, és amikor fel akarom
3: frissen
2: menni,
3: akkor vasalod akkor ki.
2: Na, csak hát ebben egy a trükk.
3: Egész jól vasalsz. Mondjuk ott a karján egy kicsit még megvasalhattad volna.
2: Ezt tegnap a nejem vasalta, csak szólok
4: ja,
2: este.
4: Ja.
3: Akkor azért, azt meg akartam dicsérni, hogy egész
2: kivételesen,
3: jó.
2: De egyébként így vasalok. Tehát vasalok így. Csak szólok.
4: Nekem anyukám nagyon cuki volt, egyszer meglepett egy ilyen gőzölős csodával, ami csak így fogod, és akkor, hogy elméletileg húzogatod a pólón, a ruhán, és akkor tök
2: igen?
4: Jó.
2: Igen.
4: 3-szor romlott el. És de... úgy, hogy bekapcsoltam, egyszer működött jól, letettem, hogy akkor leteszteltük, király, következő alkalommal kapcsolom be, nem működik. Vissza a szervízbe. Ott volt 2 hetet, majdnem 1 hónapot megint, vissza. Megint kipróbálom, működik, és ezt így játszottuk. 3-szor után mondtam anyukámnak,
2: jó
4: hogy
2: lesz a hagyományos.
4: Édes vagy anya, inkább
2: hagyományos
4: nem
2: szenes vasaló, tudod, hogy még szenet persze. Raktak, az hagyd szóljon.
4: És ezt orvosolom úgy, hogy
2: na ez gőzöl is, meg rajta is van, tehát nem kell távol
4: nekem
2: tartani.
4: Nem olyan kellett.
3: Nem, mert... neki olyan, ami függőlegesen is igen. Tud használni. Felakasztja ezt a pólót. És akkor úgy, igen. Kivasalja, kész.
4: És csak legőzölöm róla a gyűrődést. Na hát már most úgy orvosoltam ezt a problémát, nem kell nekem semmi, elviszem anyához, gyorsan kivasalja, visszaviszem, kész.
2: Na jó, hát ezt amíg egyedül igen, de amikor mondjuk 4-en vagytok otthon, azért ott a vasalatlan be tud gyűlni, gyerekek.
3: Igen.
2: Tehát, hogy én is a vasalással nagyon, mert én sem tudok vasalni, megcsinálom magamnak, de nem is szeretek, nem is uh-huh. Tudok, és mindig ideges vagyok, és a nejem meg egy jó választott ezt a taktikát. Hát úgyis úgy összegyűrődik, majd mindig szóljál, mit veszel fel. Nyilván nem szólsz. Uh-huh. Reggel meg, amikor felkelsz, rohansz, ő készíti a gyereket. Te magadat akarnád készíteni, de nem tudsz haladni, ezért kénytelen vagy, jó, akkor izé, mert mindig mondja, nyom be, vasalod, kivasaljuk, stb. De hát addigra mi és várjak, akkor megint kiesik 10 perc, mert nem tudom mit felvenni. Így meg gyorsan, itt megvasalom. De hát ugye, amikor
4: hát ha 4-en lesz,
2: sietsz, meg így reggel 5-kor,
4: akkor beültetem anyukámat az autóba, elviszem magamhoz, és akkor...
3: Van már ilyen vasaló
2: robotod, úgy hívják anyu.
3: Igen, igen. Nálam anyu, anyu a robot. Szeret vasalni, tehát neki meg az egyik kedvence, és úgy szeret vasalni. De már van ilyen mondata is, hogy teszel be valami vasalós filmet, az azt
2: így
3: jelenti,
2: van,
3: hogy
2: így
3: ne
2: van.
3: Szinkronizál, vagy így. Szinkronizált legyen, ne kelljen olvasni közben, hanem olyan, amit már sokszor látott, és valami lagymatag, ja. Ilyen nőcis film, hogy ne kelljen koncentrálni, már ha lefelé néz, akkor is tudja, hogy mi történik, és olyankor egy csomóba kivasalja mondjuk a nagy mennyiséget, hát akkor őrül meg, amikor meglátja, hogy én azokkal a kivasalt pólókkal hogy bánok. Tehát, hogy csak annyit kér meg tőlem, hogy tegyem be a szekrénybe, aztán miután egy órával később benéz a szekrénybe, és látja, hogy úgy, hát
2: be van dugva.
3: Ott volt egy kis
4: és
3: hely.
4: És még rányomsz egy kicsit.
2: Én is úgy szoktam.
3: Igen, így szoktam. Vagy úgy jobban befér.
2: Vagy így teszem, figyelj, Laci, van egy technika, így visszahajtod, így, és így nyomom be. Uh-huh. Mert így be tudod félig nyomni, és ráhajtod. Nagyon jó.
3: Kipróbálom.
2: Próbáld ki.
3: Okay.
2: Csak Suginak nem utasd meg.
3: Nem, már azt mondta, inkább nem akarja látni.
2: Na jó, jövünk Shawn Mendezzel, 7:53 van, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó utat, ha úton vagytok.

0: természet felvette a legszínesebb ruháját.
1: Ősszel is Sunshine FM.
0: Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz. Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt mindenkinek, Debrecenben is környékén, Bordás Béla, közlekedési tudósítónk a vonalban, Horváth Lászlónak pedig ma, aki szabadságot kapott közlekedési információk terén, boldog születésnapot kívánunk, szép kerek évforduló és jó egészséget, meg neki is jó utat, de Béla, mire számítsanak azok, akik útra kelnek Debrecenben is környékén?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, elsőnek csúcsforgalomszerű a közlekedés reggel 8 óráig, elsősorban az iskolák közelében nagyon nagy forgalommal kell számolni Debrecen város belterületén, na és a bevezető főútvonalakon, így a 4-es számú Kassai úton, megoszlik már a forgalom az Árpád tértől úgy a Csapó utca, de továbbra is a közelben lévő Faragtár utcán óvatosan vezessenek, és forgalom korlátozással kell még számolni. Több főútvonalon javítási útburkolat megerősítési munkálatokat végez a Magyar Közút, és tudjuk, hogy az M3-as autópályán is igen sűrű a forgalom a főváros fele. A 33-as számú főútvonalon úgy Debrecenváros belterületén szintén forgalomkorlátozás, és nagy figyelemmel legyenek a Mikepércsi úton közlekedők. Köszönjük további balesetmentes jó utat.
2: Jó utat mindenkinek.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Visszaállítja a kormány a Magyar Orvosi Kamara teljes körű jogait. Nyilvánosságra hozza a kormány a titkosított kormányhatározatok egy részét. Ma a megszokottnál kevesebb parkolóhely lesz a Kölcsei Központ mélygarázsában. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített 3000-es kormányhatározatok első részét. A most feloldott 13 dokumentum tanúsága szerint az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatási és tanácsadási feladatokra, többek között a századvég felé. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a folyamat folytatódik, és összesen mintegy 100 korábban elzárt döntést, valamint kapcsolódó szerződések teljesítését is átvizsgálják az esetleges felelősségre vonások érdekében. Visszaállítja a Magyar Orvosi Kamara teljes körű jogaival és a kötelező kamarai tagsággal járó működését a kormány. A hamarosan az országgyűlés elé kerülő törvényjavaslat értelmében a jövőben ismét csak kamarai tagok folytathatnak majd orvosi tevékenységet. Emellett a szakmai és az etikai jogkörök is visszakerülnek a testülethez. A döntéshozók célja, hogy megerősítsék az orvostársadalom érdekképviseletét, növeljék a szakmai önkormányzatiságot és javítsák a betegbiztonság minőségét. Dr. Bíró Nagy András veszi át a miniszterelnökség Európai Uniós ügyeinek irányítását Magyar Péter miniszterelnök felkérésére. A szakember az Európai Uniós feladatok koordinációját meglévő szakpolitikai államtitkári tisztsége mellett látja el a jövőben. A politológus végzettségű komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező államtitkár megbízatásának célja a magyar érdekek hatékonyabb európai képviselete és a kormányzati szakpolitikai munka összehangolása. Határozott lépéseket tesz Debrecen város vezetése a lakossági panaszok nyomán a közterületi jelenlét és a hajléktalan ellátás rendezése érdekében. Széles Diana a polgármester közölte, az önkormányzat, a rendőrség, a közterületfelügyelet és a Reformix összefogásával rendszeresen ellenőrzik a frekventált helyszíneket. A rászorulókat a hajléktalan ellátó intézménybe kísérik, így a debreceniek biztonságának és a közterületek rendjének megőrzése mellett az érintettek is megfelelő gondoskodást kapnak. Ma a megszokottnál kevesebb parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére a debreceni Kölcsei Központ mélygarázsában. A korlátozás oka, hogy a helyszínen rendezi meg a Magyar Vöröskereszt az 54. országos elsősegélynyújtó verseny egyik állomását, ahol a résztvevők életszerű környezetben szimulálnak majd baleseti helyzeteket. A DV Parking Kft. Tájékoztatása szerint a mélygarázsban pénteken délután 1:30 és 6:30 között várható fennakadás a parkolásban. Dexikon néven elindította különleges online személyi lexikonját a Debreceni Egyetem. Az önkéntes alapon működő felületen a felsőoktatási intézmény egykori és jelenlegi oktatóinak, kutatóinak és dolgozóinak munkásságát és életútját ismerhetik meg az érdeklődők. A Wikipédiához hasonló specifikus adatbázist jelenleg az aktív dolgozók tölthetik fel információkkal. A táblati tervek szerint azonban a nagy közönség számára is teljes hozzáférés biztosít majd a Debreceni Egyetem.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecen térségében felhős idő várható, pénteken csak rövid napos időszakok lehetnek, több alkalommal alakul ki eső, zápor, zivatar, jelentős csapadék mennyiségre is lehet számítani. Az északi szél sokfelé megélénkül, a legmelegebb órákban 24 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: mondta, hogy munka közben nem lehet jó kedved? Hát biztos nem mi.
1: Ez a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
2: No kérem szépen, itt vagyunk, újabb óra, 8 óra 12 perc már. Szép reggelt mindenkinek, jó utat, ha úton vagytok, és bármilyen közlekedési fennakadás, dugó, akkor ezt írjátok meg. Hát ezren írják a Tiszavasvári utat Nyíregyházán, hogy ezt úgy teljes szélességében lezárták, ami már állítólag tegnap a kerékpárúton közlekedtek az autósok, úgyhogy hát ez szerintem rosszkor, valaki rossz ütemben, rosszul gondolta ki, és talán a legrosszabb az időpont választás szeptemberben.
3: Nem egyszerű. Egyébként tényleg hozzám is érkeztek. Ilyen, van, aki ugye panaszkodott, hogy a kerékpárúton megy az autó, valaki megírta, hogy de ott lakom. Nem tudok bemenni másképp. Hogy menjek haza? Igen. Tehát, hogy nyilván nem egy egyszerű történet.
2: Na jó, nézzük a reggel témájához milyen hozzászólások jöttek.
4: Egy másodperc türelmet kérek.
3: Na, olyan, mint az okmányirodában, nem?
4: Egy pillanat türelmet.
3: Teljesen úgy néz ki. Személyigazolvány, lakcímkártya,
2: TB-kártya. Neapolisban, vagy miben?
3: Nem tudom.
2: Hogy tudod, amikor ül, ahogy hívják, az a lajhár.
3: Ja, igen, tudom.
2: Igen.
3: Ahol a nyúl a rendőr,
4: és
3: vagy valami ilyesmi.
4: Jó, és akkor a tajszámot szeretném kérni. Igen. Mi a panasza?
2: Egy pillanat.
4: Jó, doktornő nem ér rá. Jöjjön vissza.
2: Na, egyelőre egyébként így oldódnak meg, vagy így oldanak meg minden feladatot.
3: Én attól őrültem meg, amikor mentem ilyen forgalmi engedéllyel, vagy ilyesmi, hogy ja, hogy műszaki, lement a kocsinak a műszaki, a betelt a forgalmi engedély, mondták, hogy menjek be az okmányirodába, kapok majd egy másikat, mert új. Bementem, ott közölték, miután sorba álltam egy órát, hogy amúgy a törzskönyvet is le kell cserélni, mert a régi típusú, hoztam a régi, hát nyilván nem hoztam, jöjjek vissza még egyszer, visszajöttem még egyszer, megint, és akkor ugyanezzel a lendülettel gyakorlatilag, nem tudod, Marika, mi lesz az ebéd. Tudod, és akkor, én meg már tudod, ez a haladjuk, már csókolom, hát nem igaz, hogy nem. De hozzáteszem, most például mentem új személy, csináltad, pikpak, villám gyorsan megcsináltad. Most gyors volt.
2: Lacikám, már valamivel egyébként adósak vagyunk, és ez nem játszottam be neked.
5: Happy birthday!
3: Ó, köszönöm
2: hát
3: szépen.
2: Hát boldog születésnapot Dankó Laci kollégánknak, még egyet hoz.
5: Happy birthday!
2: Várja, hanyadik?
3: Köszönöm szépen.
4: Annyi szó nyomod el?
3: 31.
2: Persze. Azt akartam, hogy 31.
4: Jó, nem,
3: 52. Már itt tartok, igen. Furcsa ez
2: tényleg.
4: Mennyi?
3: 52.
4: Na és, jó, ezt nem mondtam.
3: Oké, okay, és
2: letagadhatnál, hogy másfél éve.
3: Ez simán.
4: Fél éve.
2: 8 hónapot letagadhatnál, Laci.
3: Fura egyébként így visszagondolni, és tegnap láttam egy kis videót. Hát nyilván ugye a szülinapom az pont egy olyan tragikus eseménnyel egy időben van.
2: Itt hoztál legalább.
3: Igen, itt van ez a kézmosó alkoholos. Hogy,
2: jó, ma duplán szívhatsz bele.
3: Képzeljétek el, hogy van egy kifejezés, most már pszichológusok használják, ez a flash vaku, ami azt jelenti, hogy ha van egy nagy, tragikus vagy valamilyen esemény, ami megrázza az egész világot, akkor valamiért az a pillanat az úgy beég a memóriádba, hogy arra örökre emlékszel.
2: Mi és ilyen volt, hogy a vaku, amikor...
3: Ez a kifejezés, mint amikor a vaku egy pillanatra felvillan a fényképezőn, innen vették ezt az elnevezést, ja, hogy az is megörökíti azt az egy momentumot, azt a pillanatot.
2: És az amikor, agyad?
3: Igen. És amikor volt a World Trade Centernél ez a katasztrófa, igen, szinte mindenki emlékszik arra a pillanatra, amikor erről értesült, hogy mi történt a világban, és ott van előtte na, ez a kép.
2: Egyébként igaz.
4: Ugye? Ez igaz egyébként, ugye? Mert én akkor
3: és én is
4: csak 10 éves voltam.
3: Rá, hogy mi volt. Nekem akkor ugye történetesen pont a szülinapom volt, és mentem haza a munkahelyről, ahol már...
2: Na jó, neked ezért is éged be, mert hogy egybe ez a születés.
3: Nem, hanem hogy kinyitottam az ajtót, és a mai napig emlékszem rá, hogy ott ültek a meglepetés vendégek, akik fel akartak köszönteni, és mindenki körbeülte a tévét, és arra is emlékszem, hogy az egyik cimborám így mutatott a tévére, hogy figyelj, le fog dőlni. Erre nyitottam be, hogy bementem, és azt láttuk, hogy leomlik. És akkor így ez így ott maradt előttem ez a kép, hogy gyakorlatilag azon kívül, hogy mondták, hogy Isten éltesen boldog szülinapot, de nézte mindenki tovább ezt a
2: képzeld el, hogy ugye abban az évben, 2001-ben, ugye reggel már így kronológiailag visszaemlékeztünk, hogy mi történt és hogy történt ezen a napon, de hogy 2001-ben már akkor indult a Sunshine FM. A 99.4-en Nyíregyházán. Na most, amikor ez elindult, és soha nem felejtem el ezt a napot azzal kapcsolatban, nem ezen a napon indult nyilván, hanem hogy már aktívan rádióztunk, és én akkor jöttem haza Törökországból, tényleg. Akkor jöttem haza Törökországból, és álltam a postán sorba, és vártam arra, hogy átvegyem a helyeket. És egyik ismerősöm hívott már akkor mobilon Amerikából. Uh-huh. És ő ott volt, a World Trade Center tövénél. És ott közelében. És mondta, ott dolgozott. És mondta, hogy óriási baj van, kigyulladt a World Trade Center, hirtelen te azt se tudtad a kereskedelmet.
3: Hogy mi az, meg igen, hol
2: hogy,
3: van. Meg
2: hogy, mit? Hogy mi az, és ugye ez a magyarok többsége erről nem nagyon tudott. Nyilván látta filmekben, ott volt, de nem nagyon tudtál. És akkor így mondom, szia Zsú, visszahívlak mindjárt, csak mondom, postán vagyok, és nem ese. De azt mondja, óriási káosz van itt egy tűz ütött ki, és az épületbe, és még ő akkor nem tudta, hogy ez egy repülőgép becsapódás. Nak volt a következménye.
3: Igen, tehát eltérített utasszállító repülő.
2: Így van. És akkor, tehát, hogy te úgy próbáltad így ezt így, jó, hát valami történt Amerikában, azt most fejlődés is, mert tudnének az amerikaiak, minden hype-olnak. És úgy nem fogtad fel. Majd mikor visszaértem már a rádióban, ott már kezdték ugye a híreolvasókhoz, híreszerkesztőkhoz ez eljutott, és már mindenki kezdte nézni a tévét, kapcsolgattuk, hogy hol lehet külföldi csatornákat keresni, és akkor jött a második becsapódás, és a többi. Na és akkor, viszont akkor még már nem tudtam elérni az ismerősömet, tehát hogy óriási káosz volt. Tehát úgy emlékezetes. Igen. Honnan postán álltam sorba, akkor történt.
3: Szörnyű volt egyébként, amikor nézted, hogy az emberek, akik egyébként ott bent égnének, hogy kiugrottak az ablakon. Vagy például az, hogy nem tudtuk, azt tudtuk, hogy becsapód. Azt hitte mindenki, hogy véletlenül neki ment egy
2: repülés. Az elsőnél, igen.
3: És amikor a másodikat láttuk, akkor az döbbenetes volt. Most láttam egy riportot Bombera Krisztinával, aki ugye akkor a tudósító volt kint. Kint élt véletlenül pont magánéletbeli dolgok miatt New Yorkban, és ő mesélte, hogy miközben ott szállt a por, és mindenki rohangált, két ember ott ült egy kávézóban, nem messze az esettől, és boroztak. És ő meg oda ment hozzájuk, és mondta, hogy ne haragudjanak, de nem érzik úgy, hogy azért ez gáz, hogy miközben mindenki aggódik a másikért, ők meg itt boroznak, és azt mondta, hogy nem, mert meg akarjuk mutatni a világnak, hogy New Yorkot nem lehet megrengetni, és a mi életünket nem fogják ezért kizökkenteni. Aha. És azt mondta, hogy igenis ezt a nyugalmat árasztotta, és megértette, azt mondta, hogy ha most mindenki elkezd pánikolni és elkezd rohangálni, akkor elérték a céljukat tulajdonképpen azok, akik
2: az ezt akarták elérni. Az én ismerősöm hangján azért pánik volt, és utána is. Tehát ezt én éreztem rajta, meg hazalátogattak utána nagyon sokszor, de hogy éreztem rajta, hogy ez egy traumát okozott neki.
3: Igen,
2: és, és ebben ez egy nagyon komoly trauma volt, és ezt nagyon nehezen heverte ki. Ő, aki egyébként nem érte emiatt semmi, és nem vesztette senkit ebben, mármint közeli hozzátartozót, hanem csak a közelben dolgozott, és a közelben át kellett élni ezt a pánik hangulatot.
3: Igen, tulajdonképpen azért volt ez annyira drámai szerintem, mert a 90-es évek végén, 2000-es évek elején ez a hidegháború utáni időszak, ez pont a megbékélésről, a nyugalomról szólt. Oké, délszláv háború az ott volt, nekik nem, de mindenhol máshol a világban, itt Magyarországon, most valljuk be őszintén, nekünk szerintem életünk egyik legboldogabb időszaka az pont a 90-es évek második fele, meg a 2000-es évek legeleje volt.
2: És igen.
3: Ekkor eszméltél arra rá, hogy ez milyen törékeny ez a béke.
2: Kvázi akkor, igen, akkor építettük fel karrierünket, mindent, tehát hogy valahogy akkor határozottad meg az életedet, úgymond, de hát ez egy intőjel volt, és ahogy reggel mondtuk, hogy innentől kezdve változott meg már az utazás, a légiforgalom, biztonsága, az ellenőrzések komolysága, tehát hogy azért ilyenkor, tehát hogy nagy törés volt ez a világnak, talán ekkor szembesültünk először mindannyian a világ minden egyes pontján a terrorizmussal.
3: Igen.
2: Tehát, hogy van terrorizmus, és hogy az mennyire brutális tud lenni. Na jó, akkor azért kicsit azért legyünk vidámak, jó? Uh-huh. Tehát mert, hogy venjük gyorsan rá a témára, úgyhogy itt zárjuk le, de erről azért 25 év után jó volt, hogy megemlékezni, vagy meg kell, hogy emlékezzünk. Ha holnaptól lenne egy robotod, ami az egyetlen házi munkát életed végig átvállalna helyetted, akkor mi lenne az? Hát néhányat azért szemezgessünk, mert hallgatunk mindig kreatívak és nagyon ügyesek. Ruhahajtogatás, elpakolás. Egyébként van már ilyen ruhajtogató műanyag.
3: Javaslom,
2: ilyen,
3: hogy a...
2: Mint a doboz.
3: Igen, ilyen doboz, és akkor azt be lehet szerezni.
2: Gyerekeket szokták ezzel tanítani.
3: Pontosan, ezt akartam mondani, hogy vannak fenn ilyen videók, hogy hogyan kell gyorsan, villámgyorsan hajtogatni.
2: A főzés szívesen átruháznám, 10 éves kortól végzem. Úristen. Megtanítám, hogy mindent pakoljon el utána a helyére. Igen, portörlés. Amúgy tényleg az is jó, mert az mindent le kell venned, le kell szedned a portörlés.
3: Miért kell?
2: Hát ilyen apró tárgyakat a polcra.
3: Én 5. osztályos koromban tökére fejlesztettem, hogy lehet így kikerülgetni szépen, hogy ne kelljen mindent leszedni.
2: Igen, meg ezzel a könnyű porseprűvel ezzel esetleg. A takarítás teljes egészében, gyomlálás. A gazok a így van. Uh-huh. Igen, én azt gyerekkoromban hogy utáltam a gyomlálást.
3: Igen, fú, az tényleg rossz.
2: Édesapámtól, amikor egyszer kaptam is egy pofot, mert hogy mondta, hogy gyere, megyünk gyomlálni a telekre. És én meg csak annyit mondtam, én nem erre születtem. Én nem erre születtem.
3: Én, amit nagyon utáltam, a szőlőkötözés például, és pont ott, ahol ti laktok.
2: De egyébként meg igazából
3: ott volt a szőlő, és mindig, Bélához elmegyünk bulizni, nekem mindig csak ez jut eszembe, hogy ó, az anyja szentségét, mennyit kellett itt nekem szőlőt kötözni.
2: De hogy, és egyébként meg igazam volt, tehát most szegény édesapám, hogy nem megmondanám meg, hogy látod, igazam volt.
4: Uh-huh. Nem erre születtem.
2: Nem, és ez gyomlás, az nagyon. Na ott van a Facebook oldalunkon a téma, kapjatok bele, írjatok oda, kommenteljetek, egy Cinema City páros mozi egy az, amiért ezt megtehetitek, mert ugye egy valaki ezt viszi haza. Itt pedig Zed és Hayley Williams, Stay the Night nálunk a Sunshine-ban, mert csak jó zene, tudjátok, reggel is a keltetőben.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép nap volt, jó sportolás, meg jó sportnézés, hogyha valaki a sport nézéssel, szurkolással tölti inkább az időt, mint az aktív sportolással. Dankó Laci hozta a friss sporthíreket. Mire számítsunk, Laci?
3: Imádom, amikor valaki mondja, hogy sportember vagyok, igen, mert nézem a lelátóról, vagy a tévén keresztül a meccseket, de legalább nézés, szurkol. Hát tegnap volt kikért, meg miért szurkolni, legalábbis Nyíregyházán a futsal bajnokságban. Ezersebből vérzett a Nyíregyháza, hiszen Gagyi Sándort, mint kapust elveszítette 4 hónapra az együtt, és Nyírbátorban sérült meg a kapus. Kijött egy beadással, lehúzta a labdát, nyilván egy kapus ilyenkor azt figyeli, hogy a labdát ne engedje el. Ha már egyszer a kezében van, átesett az egyik nyírbátori játékoson, és olyan szerencsétlenül esett, hogy eltört a kulcscsontja, megsérült a nyaka, feje, vállal, stb. De hát ez a kulcscsont törés, ez 4 hónap kiesést jelent, úgyhogy maradt egy szem kapusa az Ástúdió futsal Nyíregyházának, Kertész Botond személyében, aki egy 17 éves fiatal játékos, 1 hónapja kezdett el védeni egyébként. Úgyhogy tegnap pedig már kezdő volt az NB1-ben, mert hogy egyébként sem volt más kapus. Le a kalappal egyébként a fiatal Hallower előtt, mert nagyszerűen védett. Látszik, hogy hétről hétre egyre rutinosabb, egyre jobban fejlődik, de hát nyilván kell még neki a tapasztalatszerzés. Vezetett a lista vezető és 100%-os Veszprém ellen 2-1-re a Nyíregyháza nagyon sokáig. 3 másodperc volt hátra az első félidőből, amikor egyenlített az ellenfél, és a második félidőben pedig. Hát érvényesült olyan szempontból a papírforma, hogy hosszabb kispaddal és frissebb játékosokkal rendelkezett a Veszprém, végül megnyerték 5-2-re a meccset. Ma pedig Deasz Nyírbátor rangadót rendeznek majd, tehát a Berettyóújfalu idegenben játszik, de talán itt a régiónkban a Deasz Nyírbátor meccs az, ami kiemelkedik mind a két csapat. Azért elmondhatja, hogy jó formában van. És ha már Deac, akkor számukra a fő mérkőzés majd szombaton lesz a nagypályás mérkőzés, mert hogy a MOL Magyar Kupában a Ferencvárost fogadja majd a debreceni egyetemi csapat. Soha nem játszott még a két gárda tét mérkőzést egymás ellen, úgyhogy óriási a várakozás.
2: De ez most Magyar Kupa?
3: Magyar Kupa. Így van. És hát itt ugye egy meccsen dől el a továbbjutás, bármi megtörténhet, Debrecenben hazai környezetben játszhat a Deac.
2: De melyik pályán játszhat?
3: A Dóci utcai sportkamp. Kampuszon lesz a mérkőzés.
2: Persze, hogy jól érezze magát a Ferencváros.
3: Egyébként pont ez az erőnye a kis csapatoknak, hogy egyébként ott az a Deac pálya az kiváló minőségű, tehát az rendben van. De amikor elmész egy megyei osztályú csapathoz, nyilván azért nem ugyanaz a pálya, mint mondjuk a Grupama Arénában. És hát kell egy kis idő, amikor a csapatok megszokják. Emlékeztek rá, hogy az Iváncsa annak idején, amikor legyőzte a Ferencvárost is, tovább jutott a Magyar Kupában, az is részben ennek volt köszönhető, hogy azért más jellegű a pálya. Nagyon készülnek Debrecenben erre az összecsapásra a cheerleaderek, akik egyébként többször fellépnek más településeken is, akár Nyíregyházán is, ők is bemutatják majd a produkciójukat, tehát tényleg azt kell mondjam, hogy igazi családi nap lehet majd ez a debreceniek számára. Akik a kosárlabdát szeretik, ők meg a Sitko Ernő emléktornára mehetnek majd Nyíregyházán, hiszen a hagyományokhoz hűen a tragikusan fiatalon elhunyt Sitko Ernőre emlékezik majd, a Hübner Nyíregyháza BS, és érkeznek csapatok, már pénteken délután 4 órakor elkezdődik ez a torna, és szombaton rendezik majd a helyosztókat. Ami pedig egyébként visszatérve még egy mondat erejéig a MOL Magyar Kupát illeti, ugye a régiónkból a Kisvárda, a Nyíregyháza is érintett, meg a DVSC is érintett, alacsonyabb osztályú csapatok vendégeként lépnek majd pályára. Talán a Nyíregyházának kell a legtöbbet utazni, egészen Bonyhádig, ott mellette Majos lesz majd az ellenfél, a majosi ese, úgyhogy egy szép kis túra vár a Sparira, ma már el is indul majd a csapat idegenbe.
2: És ott is valami liba legelőn?
3: Hát azért az nem, de NB3-as csapat. Egyébként most újították fel ott a pályát, a parkolót, tehát nyilván nem egy nagy fedett lelátóval rendelkezik. Gyöngyösen játszik, azt hiszem a Loki majd, ott nagyon hamar elfogytak a vendégjegyek, tehát nagyjából 100 jegyet tudott biztosítani az ellenfél, és hát ezek nagyon hamar elfogytak.
2: Hát igen.
3: Nem tudom, te mint főnök azért mit szólnál ahhoz, hogyha egy beosztott rendszeresen azért kárt okozna a cégnek olyan szempont, anyagilag komoly veszteséget.
2: Naponta
3: csinálják
2: ezt, Lacikám, naponta.
3: Akkor te már ezt tudod, hogy milyen érzés lehet mondjuk a Ferrari-nak a vezetőinek lenni, amikor Charles Leclerc összeszámolták idén már 500 milliárd forintnyi kárt okozott eddig a Ferrari-ban. Tehát, hogy mindig összetöri a futamokon, hol ez sérül, hol az sérül, és már szerintem úgy számolnak ott a Ferrari-nál, hogy valaki szóljon már Leclerc-nek, hogy teljesen teljesen mindegy, mert csak érjen célba, hogy hozza be azt az autót épségben, ugye a legutóbb Monzában is alaposan összetörte.
2: De nem biztos, hogy ez az ő hibája, nem? Lehet, hogy a technika is olyan, vagy nem tudja úgy. Bár most ő, az az ő hibája volt.
3: Ez most az ő hibája volt. Igen, ezzel most nem nagyon tudsz mit kezdeni. A kispályás bajnokság javában zajlik Nyíregyházán, most már azt hiszem 250 mérkőzésnél tartanak, és egy újdonságot vezetnek be, mert hogy az őszi szezon után, hogy legyen még nagyobb tét a csapatok számára, a legjobbak az első két helyezett, illetve az A csoportban az első négy helyezett, majd egy szuperkupa döntőt vívhat a Continental Arénában, bent a csarnokban novemberben, és egy kétnapos ilyen éjszakába nyúló torna lesz. Ez is egy kuriózum, egy különlegesség, ilyen még nem volt, hogy este 10-ig rendeznek majd mérkőzéseket, és hát a szurkolóknak is ez egy kényelmes, mert fel lehet ülni a lelátóra, lehet szurkolni, lehet szorítani a kedvenc csapatnak. Azt nem tudom, a török bajnokságban mennyire vagytok képben, mondjuk a török hatodosztállyal. Béla sóhajtott sok minden, de igen, az ötödosztály még megvan, azt tudom, de a hatodosztály az már...
2: Négyig, háromig, na, legyek őszinte, háromig nagyon jó volt egy, törökből.
3: Igen, csak egy kis érdekesség itt a végre. Volt egy török ötödosztályú csapat, tavaly kiestek, tehát nem szerepeltek túl jól.
2: Törökül tudsz számolni legalább?
1: Hogyne, persze, hogy nem.
3: Igen. Már van egy csomó szó egyébként, amit a törökből vettünk át, és a magyarok is úgy használják.
1: Tényleg?
3: Persze. Igen. Balta például, az is az egy török szó. Na, szóval ez a török ötödosztályú csapat, ez kizúgott a hatodosztályba, és hát ezt olyan tragédiaként élték meg a helyi szurkolók, meg a vezetők, hogy azt mondták, jó, új szakmai stáb kell.
2: Jaj, kiesett?
3: Kiestek az ötödosztályból, és hát kell egy új szakmai stáb. Leigazoltak egy hölgyet, első női edző lesz a török ligában, 22 éves a hölgy egyébként, teszem
2: Jézus.
3: Hozzá.
2: Focizott... Ez az, én is voltam 19 évesen kosárlabdaedző, nem egyszerű.
3: Ugye? És ez a hölgy, ez focizott. Mondjuk viszonylag hamarabban hagyhatta a pályafutását.
2: Akkor azt mondod, a hatodosztály?
3: A török hatodosztály, az hatodik liga.
2: Az az Alti.
3: Igen. Alti az. Na így, ez pontosan. Hát ott milyen jó.
2: Bes, az az öt. Dört, az a négy.
3: Ez a török Alti osztály. Tehát, hogy ez a 22 éves hölgy lett ennek a csapatnak a vezetőedzője. Ő egyébként focizott, de nem ezzel lett híres, hanem elég dekoratív hölgyként néz ki, és hát...
2: Ugye a hatod osztályban a foci nincs, legalább.
3: 27 ezer követője legyen. Van az Instagramon, meg különböző oldalakon, egy folyamatosan nő. Na most, amikor bejelentették, hogy ő lesz a csapat vezető edzője, az első reakció ez volt a szurkolók részéről, hogy hurrá, innentől kezdve egy játékos sem akar majd lógni az edzésekről. Tehát egy kicsit eszembe jutott volt ez a magyar sorozat, ez a, mi volt a címe, ahol Lovas Rozi játszott a szintén női edzőként a
2: tudom, a főszerepet. Igen, eszembe
3: igen, tehát hogy kicsit ugyanaz a szituáció, hogy nyilván nem biztos, hogy olyan tapasztalt, igen, meg olyan szakmai tanácsokkal
2: előítéletes.
3: Így van.
2: De diszkriminatív, egy picit a igen. hozzáállás a társadalomnak az ilyen, hogy női edző egy férfi szakmában. Hát
3: ráadásul ilyen fiatalon.
2: Férfi csapathoz.
3: Így van. Viszont főleg Törökországban, ahol azért a tradíciókat nagyon keményen követik. Hát meséltem nektek, hogy volt olyan csapat, azért rúgták ki a játékosokat, mert levágták a bajuszukat. Tehát megkövetelte az elnök, hogy már pedig az ő csapatában csak bajuszos.
2: Meg azért ott a nők azért nem annyira nincs akkora egyenjogúság mondjuk, mint nálunk.
3: Igen, de legalábbis eddig. Így volt, most már most úgy tűnik, hogy azért ez változott.
2: A hatodosztálytól elindult ez.
3: Így van, innentől kezdve azt gondolom követni fogjuk mi is a török hatodosztályt, hogy szerepel majd az a csapat.
2: Laci, köszönjük szépen mindenkinek, jó szurkolást és jó sportolást, hogyha éppen sportolásra adja valaki a fejét, tegyétek ezt minél többen egészségetek érdekében. Köszönjük, Laci!
0: Ez volt a Keltető Sport.
4: Az

0: Kygo és a One Republic dala itt nálunk a Zenshén FM-en. Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 50 perc van. És hát az időjárás előrejelzésre ránézve, sárga figyelmeztetés, zivatarok jönnek, záporok jönnek, és szeles idő, nem jó, nem jó, és jön a hétvége, amikor is egyébként rendezvények is lesznek össze-vissza, Nyíregyházán, Debrecenben, nagyszerű rendezvények, Nyíregyházán Tirpák Fesztivál és vad gasztronómiai rendezvény, illetve a Békástónál Debrecenben pedig a legendás Soften Burger, ahol fantasztikus hamburgereket, burgereket lehet készíteni, kóstolni majd, és verseny is lesz az év hamburgerének megválasztása. Sok minden, azt gondolom, ami szerintem jó lesz. És
1: a diétának kevésbé?
0: Így van, de a gasztronómiai élményekhez azért nem kell az a nagyon jó idő. De ez a 20 pár fok, vagy 20-22 fok azért nem olyan rossz. Az eső viszont nem barát, aki süt, annak meg a szél sem mindig olyan nagy barát. Csak úgy jelzem. Jó, na erről beszélünk majd. Hétvégén egyébként ilyen 20 fok körüli hőmérséklet napközben, és 13, ami este, éjszaka, hajnalban ránk vár, vagy rátok vár, itt a vételkörzetünkben, Debrecen Nyíregyháza vonalában. No, nézzük meg a... Most, hogyha elveszed az egeremet,
1: mert
0: ilyen kis hamis vagy, várjál. A kérdésünk azért úgy szólt, hogy ha holnaptól lenne egy robotod, ami ugye egyetlen házi munkát életed végéig átvállalna helyetted, akkor mi lenne az? Hát sokak fantáziáját ez bizony-bizony beindította, és rengetegen írtatok, kommenteltetek, és közel 200 hozzászólás már van. Ezekből gyorsan csemegézzünk. Na, miért nem engedi? Ja, itt van. Bocsánat. Jó? A gyomlást mondtam, a takarítást az nagyon sokan. Ablakpucolás. Hát azért egy fémkezű robot, ha ablakot pucol, gyerekek.
1: De lehet valahogy meg lehet azt oldani, hogy lefújja a vizet, tudod, aha, meg elszívja, meg nem tudom én mi.
0: Amúgy igen.
1: De nem biztos, hogy hozzá kell érnie, lehet, hogy csak távolról, egy pici kis...
0: Ja, kérdés. És akkor ugyanúgy, mint az autót, ez a nagy nyomású levegővel...
1: De közben a másik kis kezével
0: tehát
1: szívja.
0: Igen, az egyikkel szívja, a másikkal fújja, vagy a szájával fújja, és hát a száj helyével fújja. Nehéz lesz ezt a robottechnikát megszokni
1: nekünk. De amúgy nekünk. Jó úton haladunk.
0: Jó, szerintem. Csak ha nem ilyen humanoid kinézetűek, akkor meg majd utána nézze. Tehát ilyen R2D2-szerű valami ott jön, mert a poharakat ő is össze tudja szedni. Érted? Tök csak ilyen kéz kinyúlik, és belerakja belőle a hasába.
1: Képzeld el, hogy este ott áll,
0: és belerakja.
1: Éppen ő rendet akar rakni, és így felébredsz, és néz rád a kis világító szemeivel.
0: A takaró lecsúszott rólad.
1: Vissza kell húznom.
0: És vissza kell húznom a takarót. Megfázik a lábad.
1: Takard vissza.
0: Koszos az ágynemű, már lehúzom.
1: És
0: az éjszaka kellős közepén húzza le rólad az ágyneműt. Köszi, robot.
1: Nagyon kedves tőled. Igen. Na jó. Neki áll porszívózni, még az lenne a másik.
0: Arról volt szó, ugye, hogy az éjszaka folyamán, vagy olyan az éjszaka folyamán, vagy az életünk folyamán bizony-bizony egyre többet fogunk találkozni robotokkal, és már bemutatták most külföldön egy robotikai kiállításon ezeket a háztartási robotokat, amelyek mindenre képesek, a teljes háztartást kézben tudják tartani. Ebből jött a nap témája, és ezért gondoltuk azt, hogy ti biztos tudjátok, hogy számotokra mi lenne a legnagyobb könnyebbség, hogyha egy robotot be lehetne vetni otthon. Na, mi pedig bevetjük, mert csak jó zene a Dr. Béres és Veréb Tamás dalá. Ez az Ugye nem bántad meg, és nem bánjátok meg, ha velünk tartotok a következő órában is. Legyen így, rövid, és jönnek a friss hírek, információk. Sipos Mariannától.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz.
2: Szeptember 12-én Saftenburger a Békástónál Debrecenben. Az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Sunshine FM.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
2: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A szülők szeptember 15-éig igényelhetik a HPV elleni védőoltást. Szigorúbb szabályozást ígérnek az akkumulátoripari beruházások kapcsán. Sokalja a kiszabott börtönbüntetést a tejfakasztó buli után halálos balesetet okozó sofőr. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Már dolgoznak a megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes önkormányzati rendszer átalakítását célzó javaslaton. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben hangsúlyozta, a megyei közgyűlések jelenlegi formájukban feleslegessé váltak, és csupán az ellenzéki pártok kifizető helyeként működnek. A kormányfő kiemelte, a struktúra lebontásával és átalakításával évente több 10 milliárd forintot takarít meg az állam. Szigorúbb szabályozást és fokozott hatósági ellenőrzést ígér a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az akkumulátoripari beruházások kapcsán. Kapitány István tárcája a Debrecenben tervezett újabb akkumulátorüzem hírére reagálva közölte, a meglévő szerződéses kötelezettségeiket teljesítik, de a jövőben kiemelt szempont lesz a környezetvédelem, a helyi közösségek megkérdezése és a tisztességes bérek biztosítása. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az új szigorodó elvárásokat a már folyamatban lévő fejlesztések során is maradéktalanul érvényesíteni fogják. Közeleg a határidő, a szülők szeptember 15-éig igényelhetik a 7. osztályos gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Az önkéntes vakcina lányoknak és fiúknak egyaránt ajánlott és 9 vírustípus ellen nyújt védelmet. A szakemberek hangsúlyozzák, az oltást a szexuális élet megkezdése előtt érdemes beadatni a hatékony védettség kialakulásáért. Az igényléshez szükséges szülői nyilatkozatot szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolákba. Közel 1500 ellenőrzést végzett a nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a strandbüfékben, fagylaltozókban és fesztiválokon. A vizsgálatok 16%-ánál találtak hiányosságot, leggyakrabban a higiénia és a nyomon követhetőség terén. A szakemberek csaknem 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint ugyanakkor a tavalyi évhez képest mérsékelt javulást tapasztalható. Sokalja a 6 év 3 hónapos börtönbüntetést, ezért fellebbezett az a férfi, aki 2024 májusában ittasan okozott 2 ember halálát követelő balesetet a 48-as főúton. Az újdonsült apa a tejfakasztó buli után indult el autójával a debreceni kórházba a feleségéért és újszülött gyermekéért, ám gyorshajtás és szabálytalan előzés miatt frontálisan ütközött egy vétlen gépkocsival, amelyben egy idős házaspár a helyszínen életét vesztette. Az ügy jövő héten másod fokon a debreceni törvényszéken folytatódik. Ma a megszokottnál kevesebb parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére a debreceni Kölcsei Központ mélygarázsában. A korlátozás oka, hogy a helyszínen rendezi meg a Magyar Vöröskereszt az 54. országos első segélynyújtó verseny egyik állomását, ahol a résztvevők életszerű környezetben szimulálnak majd baleseti helyzeteket. A DV Parking Kft. Tájékoztatása szerint a mélygarázsban pénteken délután 14:30 és 17:30 között várható fennakadás a parkolásban.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Pénteken Nyíregyháza térségében többnyire felhős lesz az ég, csak kevés napsütés várható, többfelé lesz eső, zápor és zivatar, de jelentősebb csapadék is előfordulhat. Az északi a szél élénk, helyenként erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: 9 óra 12, készen állunk arra, hogy egy újabb témába csapjunk. Persze a nap témája ott van, de ezen kívül valami olyan, ami azzal függ össze, hogy mennyire aludtunk jól, mennyire tudjuk kialudni magunkat, mennyire lehet pihenni, az agy mennyire tud mondjuk úgy regenerálódni. Szóval ezt erre vagyunk kíváncsiak, mert a következő téma, ezt Mara bányászta itt az internet világának bugyrából, mert hogy ez kérem szépen a Pink Noise. Én nem is értettem mi ez, azt hittem, hogy van már tudott Pink Tonic.
3: Ja, attól is jót
2: meg Pink Gin, meg Pink minden, érted? Pink pesgő is van. Tehát azt gondoltam, hogy ez a Pink Noise, ez a rózsaszín zaj, ez, mert fehér zajról már hallottam, de rózsaszín zajról nem hallottam. Hogy ez milyen hatással van az agyra, vagy mit túrtál itt ki az internetről?
3: Ez a rózsaszín zaj, ezt úgy képzeld el, mint az eső, vagy éppen a távoli vízesés zúgása. Tehát ez a rózsaszín zaj.
2: Tehát az, hogy nálunk a kertben állandóan megy a kiskerti tónak a csobogó része, ami forgatja a vizet, és így ilyen kis vízesésszerűen jön le.
3: Az akkor a rózsaszín zaj.
2: Az a rózsaszín zaj.
3: Igen.
2: Ja, de a fehér zaj az meg az, hogy mint én zúg a mikrofon, vagy igen, az adapter, meg ezek.
3: Ú, én nagyon durván hallok mindent amúgy. Aha. A konnektorban az áramot, mindent.
2: Komolyan. Aha. Egyébként azt szokták mondani, minél fiatalabb vagy, annál jobban nyitottabb vagy. A kislányom a múltkor lejött, és én nem a hőszivattyús boilernek a vízmelegítőnek a hangja van egy ilyen, ha ott állsz, mert én... De nem lehet ezt így hallani, érted? Én nem hallom. És jön le az emeletről, és mondja, hogy apa, ez nagyon idegesítő ez az. Milyen zaj? Nézel, milyen zaj? És akkor mondja, hát ennek a vacaknak a hangja, milyen vacak? Hát ennek a boilerszerű valami. Na, lemegyek. Tényleg oda kellett hajolnom, hogy halljam. És ő hallotta. Tehát, hogy azért vannak ilyen frekvenciák, különböző frekvenciák, amelyeket nem mindenki hal meg, de ő meghallotta. Na, szóval vissza a rózsaszín zaj.
3: Így van. Egy friss kutatás szerint, hogyha alvás közben pont a megfelelő pillanatban játszanak le egy nagyon rövid ilyen hangot, tehát nem azt kell elképzelni, hogy most végtelenítve te egész éjszaka mondjuk a YouTube-ról nyomod a rózsaszín zajt.
2: De mert én szeretek elaludni ilyen rózsaszín zajra, hogy ez az.
3: De hogy ez nem, akkor viszont ez az a rövid kis hang igazából felerősíti az agy lassú hullámait, és ezzel együtt erősebb lehet az agy gerincvelő folyadékának mozgása.
2: Ami viszont... Várj, elvesztettem a folyadékot. Tehát, hogy vala az éjszakában egy pillanat,
3: hogyha ezt bejátszaná neked valaki, ezt a rózsaszín zajt.
2: De honnan tudja, hogy mikor kell bejátszani?
3: Bármikor.
2: Jaj,
3: az, bármikor. Az agyadnak a gerincvelő folyadékának mozgását erősíti fel. Ezzel viszont az agyban keletkező salakanyagok távolodnak el könnyebben. Mm-hmm. Tehát, hogy, és nem kell ezt ugye folyamatosan, lehet egész éjszaka távolodnak az agyadból a salakanyagok.
2: Így, jó, de akkor én ezt mondjuk, hogyha kimegyek a kertbe, és elalszom a hintaágyon a kis tó mellett, amikor így zubog a víz, meg minden, az úgy jó, az ugyanaz?
3: Igen, igen. Akkor...
2: Mert azt mondtad, hogy az éjszaka folyamán egy pillanatban.
3: Hát igen. Igen, hivatalosan úgy kellene, mert hogy az agy olyankor egyfajta takarítást végez.
2: De ha egész éjszaka hallgatod, akkor biztos, hogy ez jó lesz.
3: Akkor reggel úgy kezdve, hogy azt se tudod, ki vagy.
2: Ki vagyok salakolva. Kitisztítottak, teljes mértékben. Jó, oké, és akkor ettől mi lesz? Frissebb leszek?
3: Igen, az agyam jobb? Igen, igen, igen.
2: Na jó, de akkor kevés alvással is adott esetben jobb leszek? Mert nekem ez a nagy bajom, hogy én ezzel nem vagyok az a sok alvó, vagy a hosszú ideig alvó ember.
3: Egyhuzamban hosszú ideig?
2: Egyhuzamban, figyelj, én, hogyha éjszakázok, és hajnal 3-ig leszek, akkor is én 7 óra, 8 óra fele azért felébredek. De 9-kor biztos, tehát hogyha 4-5 óra, 6 óra alvás után én felébredek, teljesen mindegy, mennyire volt megerőltető az éjszaka. Lehet, hogy délutánra elfáradok, tehát, hogy ez ellen tudsz orvosságot? Valamilyen zajt? Mit tudom én, jön a black noise, vagy nem tudom.
3: Még a black noise green, nem
2: green
3: olvas,
2: noise,
3: nem
2: green olvas. Noise, vagy mi az a fák súgása, green noise.
3: Én amúgy kifejezetten nem tudok ezekre elaludni. Nekem nem ez a zaj, ami elaltat. Tehát, hogy nekem valószínű a pink noise, az nem lenne jó.
2: Nem?
3: Nem, tehát én esőre nem tudok aludni, villámlásra, mennydörgésre. Van egy nagyon jó barátom, neki vettem egy ilyen eszközt.
2: Jó, de ezek a zajok azok, amik folyamatosan jönnek.
3: Tehát, igen, valakit ez megnyugtat, és erre alszik, és benyomja, és hallgatja. Tehát, hogy vettem ilyen eszközt neki, ami egyébként egy ilyen párologtató, de csepeg, mint az eső, közben nyomhatod be a kis effekteket alá, meg mit tudom én.
2: És ezt kinek vettem?
3: Egy kedves barátom.
2: Ja, és használt neki?
3: Igen, ő nagyon szereti. Aha. Odáig meg vissza van érte, én az szerintem első pillanatban dobnám ki az ablakon, hogy nekem ne magyaráz. Tehát nekem el kell indítanom egy filmet, vagy valamit, ami éppen, hogy csak egyes hangerőn szól. Tehát, hogy valamit hallok, de mégse, és akkor úgy az.
2: Igen, na tényleg a tévé, akkor a tévé az fehér zaj? Vagy az milyen zaj? Vagy az, hogy a tévé be van kapcsolva egyesen, az fehér zaj, hogyha már rendesen néznéd a filmet, és ti-ti-ti-ti, akkor az már valami durva? Mert ezt úgy nem tudom így megkülönböztetni. Mert ebből most, ha ezt is ilyen pink noise-nak veszed, akkor azt gondolom, hogy ezzel is tök jó elaludni, hogy a tévé. És sokan, akik ugye eddig azt mondták, hogy ha ő a tévével elaludni, hát az egészségtelen, a fáradtabb leszel, még rosszabb lesz az agynak. Most akkor ebből mi az igaz, kedves pszichológus nő?
3: Még azt nem vagyok, de bármi lehetek. Fehér zaj amúgy. Fehér. Viszont azt mondják, hogy már nem kellene, hogy menjen bármi is, mert hogy akkor az agyunk az nem tud lecsillapodni.
2: Igen, meg ilyenek, hogy a telefon az mit tudom, milyen messze legyen, be legyen rajta állítva ez a ne zavarj funkció, és a többi. Hát igen, ezt tapasztaltuk.
3: De benne vagy a kedvencekben, úgyhogy mindegy.
2: Jaj, de cuki! És akkor én olyankor jövök a black noise-zal.
3: Igen,
2: rácsörgök.
3: Viszont, amit még ki akartam ebből hozni, hogy elfelejtettem.
2: Mi?
3: Felejtettem.
2: Nem kaptál pink noise-t éjszaka, vagy mi? Nem salakoltál ki rendesen?
3: Elkezdtél valamit, csak utána jöttél a black noise-tal, és elképzeltem, hogy tényleg azt élem át. Ennyi, minden egyes
2: látod,
3: alkalommal.
2: A black noise az kimossa az agyadat teljesen.
3: Na
2: ez most
3: olyan stresszbe jövök, mikor meglátom a nevedet, hogy...
2: Írjál át!
3: Mire?
2: Írjál barát! Írjál barát! Jó barát!
3: Hello, my friend!
2: Hello, jó barát! Írjál át, hogy... pink noise. És akkor egy tökre azt hiszed, az agyad átáll arra, hogy valami jót fogsz kapni.
3: Tisztul a salakanyag az agyamból.
2: Így van, és kapsz valami jót. Na jó, mindegy. Innen folytatjuk majd, mert hogy rendezvényeket és eseményeket mindig ajánlunk a hétvégére, és az egyik legjobb ilyen gasztrorendezvényt kínáljuk majd most nektek. Debrecenben a Békástónál méghozzá az ingyenesen látogatható Saftenburger rendezvényt. Nagyon jó lesz, bizony. És mi ott leszünk, a stáb egy része is, és jöhettek oda, adott esetben Sunshine-os mörcsökért, ajándékokért is megküzdhettek. Erre is számítsatok, találkozhatok velünk a színpadon és a burgerezés közben is, jó?
3: Új, már nagyon
2: várom. Erről fogunk majd most beszélgetni, legalábbis egy olyan 10-15 perc múlva, méghozzá Kun Álmossal, a Hortobágy Angus és a Tisza-Csege határban található Kun Ranch egyik vezetőjével, úgyhogy a rendezvény részleteiről hamarosan tájékozódhattok nálunk. Maradjatok velünk itt a Disco Lines addig.

0: és uraim! Itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiségű jó kedvvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hello, halló, jó reggel, szép napot kívánunk mindenkinek, és már jó munkát kívánhatunk mindenki munkában, és már a hétvégén töri az agyát. Ez azt jelenti, hogy már mindenki azzal morfondírozik, melyik rendezvényre, melyik helyre látogat el. Attól függően nyilván az idő milyen, de ha egy kellemes, ilyen 20 fok körüli időjárás van, ez a gasztró rendezvényeknek mindenféleképpen kedvez, ugye ezt mondtam.
2: Igen.
1: Hamburgert szereted, Marad?
2: Hogyne, imádom, okay. Rajongok.
1: Hétvégén ez lesz a főszerepben, és nálunk is mindenképpen, hiszen ott lesz a Sunshine FM, és onnan bejelentkezünk, nagyon sok ajándékot viszünk, hiszen a hétvégén ismét a hamburgereké lesz a főszerep. Debrecenben, a Békástónál rendezik meg a 6. Saftenburger, de az ország burgere versenyt. A rendezvény egyik meghatározó szereplője egyébként a Hortobágy Angus, a vendégünk pedig Kun Ámos, a Hortobágy Angus és a Kun Ranch egyik vezetője. Jó reggelt! Szia!
3: Szép jó reggelt, üdvözöllek titeket és a hallgatókat is.
1: Na hát örülünk, hogy itt vagy, és természetesen sikerült mikrofon végre kapnunk, egy tapsot mindenképpen, már is dobunk neked így 9:30 után, de hát szerintem sok tapsban lesz részed, részünk, meg ugye azoknak, akik oda látogatnak a Békástól, legalábbis a holnapinak folyamán, mert hogy a 6. Saftenburger verseny, miben lesz ez más, mint a többi, az idei rendezvény, hiszen az előző években én is voltam egy-két rendezvény, mindig volt valami kis változás, valami kis újítás. Mi lesz most?
3: Hát az első és legfontosabb újdonság, hogy ti is ott lesztek, tehát nagyon örülünk, hogy a Sunshine FM csatlakozott a SAFT-nak a partnerei körébe, és örülünk, hogy a nap folyamán is kint lesztek az eseményen, illetve úgy tudom, hogy műsorvezető is érkezik tőletek, úgyhogy...
1: Igen. Rolival ketten, Kondor Roli kollégámmal ketten majd ezt magunkra vállaltuk, és hát szeretnénk egyébként majd mi is adni egy külön díjat, ezt egyelőre most nem árulom el, de azoknak meglepetés lesz mindenképpen, akik oda jönnek. Miközben ugye komoly verseny zajlik, mert hogy nem csak egy gasztrofesztivál, hanem ez egy verseny. Milyen kategóriában és hogy mérik össze az erejüket a nevezők?
3: Igen, hát eredetileg ez onnan is indult az ötlet, hogy egy hamburger versenyt szerettünk volna, ráadásul országos méretűt, mert hogy viszonylag kevés az ilyen jellegű. Sok barbecue verseny van az országban, de hamburger az nem annyira, és mivel a Hortobágy Angusnak az egyik fő terméke az maga a szaftos, finom angus húspogácsa, ezért gondoltuk, hogy miért ne hozzuk ezt Debrecenbe. Igaz, azóta sokan szerették volna már ezt elcsábítani akár Budapest irányába, de mi kitartottunk a szűkebb hazánk Debrecen, a Civisváros mellett, és hát azt mondom, hogy szerintem az ország legszebb rendezvény helyszíne a Békástó. Egy ilyen őszi napon, ez szerintem fantasztikus
1: helyszín, ez így van.
3: A versenyzők is imádják, tehát nagyon-nagyon szeretnek ott lenni, ezért is van, hogy nagy része a versenyzőknek, vagy sok, egy jó része már visszatérő. Hát igazából ugye itt több kategóriában hirdetünk hamburger versenyt, a legfontosabb, amire a reflektor leginkább irányul, az az egyéni profi. Ilyennek a győztese kapja meg egy évre az ország burgere címet. Tavaly egyébként Hajdúböszörménybe került ez a cím egy nagyon extra hamburger képében. Hát most kérdés, az első kérdés, hogy lesz-e címvédés, mert erre sokan pályáztak már, vagy lesz olyan, aki esetleg kétszer meg tudja nyerni, mert ugye az előző korábbi éveknek a győztesei is néhányan itt lesznek. Úgyhogy nagyon érdekes lesz a verseny, érkeznek nagyon profik Budapestről is, vagy akár Dunántúról, de van ezen kívül egyéni amatőr kategória is, illetve hát ami a leghangulatosabb szokott még lenni, az a csapatverseny, hiszen itt nagyon sok családi, baráti társaság, akár céges bandák csapatépítésként sütnek, főznek, és mellesleg elkészítenek egy verseny.
1: Tehát ha valaki úgy érzi, hogy otthon egyébként ő kitűnő hamburgert készít, és mondjuk akár a panel 10. emeletén is, de hogyha ő úgy gondolja, hogy tényleg mi dicséri a család, a rokonság, a barátok, akkor azok szerintem ugyanúgy nevezhetnek. Tudnak még nevezni?
3: Hát a nevezés az már lezárult, ez hónapok óta zajlik, és mivel nekünk elő kell készülni itt a helyekkel, a szervező Debrecen városával és a Főnix-el együtt, ezért egy héttel ezelőtt lezárult a nevezés, de nagyon bőségesen érkeznek versenyzők, úgyhogy azt tudom mondani, hogy szerintem versenyző számba, hogyha csapatokat is belevesszük, 100 felett lesz a létszám, akik versenyeznek. Ez azt jelenti, hogy itt már reggeltől, ahogy mondjuk, felszáll a füst, hiszen 9-10 órakor már megkezdik az előkészületeket a versenyzők, és folyamatosan ugye lesznek családi programok, és akkor itt igazából a közönségé lesz majd a terep, hiszen ők végig tudják követni a versenyt, de közben zenei programok, DJ, versenyek.
2: Ennyire még ne haladjunk előre szerintem. No. Említetted az alapanyagot, ami nagyon fontos. Igen. Hortobágy Angus alapanyagból dolgozik minden versenyző, és ez mennyire teszi izgalmassá, ugyanakkor összehasonlíthatóvá a versenyt?
3: Hát pont ezt gondoltuk egyébként egy alapjának, hogy mi hiszünk abban, hogy a mi hamburger húspogácsánk, azt mondom, hogy a legjobb minőséget hozza az országban. Nem véletlenül választja, hogy ezt akár budapesti nagy hamburger lánc is, vagy olyan hamburgerezők, akik ott is kint lesznek. És hogyha egyforma, ugye, hát steak versenyeken, barbecue versenyeken is az szokott lenni, hogy ugyanabból az alapanyagból dolgoznak a versenyzők, és itt ez a kérdés, ezt ki tudja jól elkészíteni. A hamburgernél van egy olyan extra, hogy azért nem csak annyi van, hogy meg kell sütni a húst, bár nekünk is zárójelben mondom, hogy van steak versenyünk is lesz majd holnap, tehát az egy külön téma, de ugye itt azért az, hogy ki milyen összetevőkkel, milyen harmonikus ízeket tud összerakni, milyen bucit hoz, hogy süti meg azt a húst, hogy tálalja, tehát a kinézet, az íz, a harmónia, ezek mind számítanak, és persze az is, hogy ezt a húst ezt úgy süssék meg, ahogy a legprofibbak egy olyan médium szintre és olyan ízvilággal, mert egy jó húst is el lehet rontani, hogyha rossz ember áll a rács mögött, de
1: ez azért
3: általában profik vannak.
1: Pedig úgy, egy burgert nem kell sokáig készíteni, ugye? Tehát, hogy azért nem kell órákig sütni, pácolni, ilyenek, tehát tényleg a legegyszerűbb talán a legjobb, ugye? Mégis azért mire kell figyelni? A te tanácsot adnál mondjuk nekem, hogyha éppen szeretnék indulni véletlenül egyszer, vagy egy csapatban elindulna akár a Sunshine FM is egyszer, hogy milyen tanácsot adnál? Mit csináljak jól?
3: Lehet, hogy ha tőlem kell tanácsot vegyél, akkor már rossz helyzetben vagy, nagyon biztos félretéve. Egyébként azt ajánlám, hogy például fordulj Zákány Danihoz, a Debreceni Grill Akadémia profiához, aki ugye van, profi zsűriben is ott lesz, meg egyébként értékesítenek is, de viccet félretéve. Egyébként való igaz, hogy nagyon sokan szokták túl gondolni a versenyburgereket, hogy túl cicomázzák, túl sok ízt raknak össze egy burgerbe, próbálnak beleerőltetni mindenféle különlegességet, és a végén ebből egy nem túl harmonikus ízvilág jön össze, és sokszor volt még az elején olyan, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy egy sajtburger békönnel nyerte meg, mert az lett tökéletesen elkészítve, és az lett olyan ízvilágú. Egyébként a tavainál úgy emlékszem, hogy például a győztes srác Szűr Ádám, ugye Hajdúböszörményből, ő szőlőszemeket hámozott meg azért, hogy a tökéletes burger ízvilágba beletegyen egy kicsi édes kis ízt, úgyhogy van, aki nagyon profin készülésének megvan az eredménye, de volt már olyan is, hogy egy kicsit too much lett, ahogy régen mondták ezt, úgyhogy szerintem az egyszerűség
1: meg
3: az
1: egyébként nem rossz. Meg ez hangulattól is függ, tehát én voltam már ugye ilyen versenyen nálatok, és láttam, hogy mint közönség vettem részt rajta, és kóstoló, úgymond, eszegettem és kóstolgattam, de láttam olyanokat, akik tényleg ilyen családdal neveztek, vagy családi társággal, baráti társággal, hát hogy milyen vita ment, hogy állandó, hogy készítse el a tüzet, hogy hogyan izzítsa, és még várjon, és még majd, na most ragd, na most...
3: Azért az egy precíziós munka,
1: igen.
3: És főleg, amikor sok ember van, tehát azért lehet, hogy szerencsésebbek az egyéni indulók, mert ők csak magukért felelnek, igen. A csapatnál már nagyobb, de egyébként az a jó, hogy a csapatoknál meg általában azért tudják oldani a hangulatot, és amire a nap végére eljutunk a díjkiosztóig, addigra már szerintem ez a feszültség el fog tűnni. De egyébként a hamburgereknek tényleg a húsnak magának egyébként a jó hamburgernek szerintem egy ilyen 6-7 perces sütés az elegendő, visszatérve arra, hogy mennyi idő elkészíteni. Nyilván van, aki egy évig készül ezzel a koncepcióval, amit holnap befogadni, úgyhogy
1: reméljük, hogy sikerrel is járnak. Igen. De hát gyorsan még azért egy mondatra talán van időnk, hogy a sütés, főzés is, vagy sütés mellett azért és a hamburgerek készítése mellett meg a verseny mellett azért lesznek színpadi programok, és nagyon sok kísérő program. Mondjuk ezek közül egyet-kettőt, te mondod, vagy én?
3: Ezt mondhatjuk, együtt is egyébként lesz, ugye DJ-t úgy tudom, hogy a nap folyamán Tokai végig ott lesz zenekar, lesznek táncbemutatók, lesz rodeo bajnokság, ami tavaly óriási siker volt.
1: Ez egy különlegessége, én azt gondolom egy ékessége ennek, mert lehet próbálgatni is ott a tudásunkat,
3: nap, így van, lehet,
1: és utána versenyezni.
3: Versenyezni, és hát végig fogjuk együtt követni, hogy vajon idén ki üli meg legjobban a bikát, és hát egyébként pedig azért ne felejtjük el azt a 6 kitűnő hamburgerest, akik felvonulnak, itt akár a budapesti Tuning Burger, ami az ország egyik legismertebb burgerese, a Debreceni Next Bistro, a Grill Akadémia, a Vadaskert Kávézó, az Uzmó Egerből, ami Debrecenben már azt hiszem, hogy szinte hazajárnak, illetve Miskolcra is érkezik a leves és burger, úgyhogy nagyon finom burgereket lehet kóstolni egész nap, házi sörök lesznek, illetve hát ezen kívül azt gondolom, hogy maga ez az egész piknik élmény, amennyire nagy is ez az esemény, annyira családias, és hát az idő meg tökéletes.
1: Zene, tánc, és szerintem nagyon kellemes időjárás, bízunk benne, úgyhogy velünk is találkozhatok, kedves Saftenburger rajongók és látogatók, hiszen a Sunshine FM is majd készül ajándékokkal is nektek, úgyhogy legyetek ott, ezért nem sok mindent kell teljesíteni, majd higgyétek el, meg fogjátok tudni ugrani, úgyhogy mi ott leszünk, reméljük, hogy ti is, és persze Ámos, rád is számítunk, én biztos vagyok olyan, hogy az első perctől ott leszel.
3: Hét után szerintem ott leszek, úgyhogy találkozunk mindenképpen, és köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mi köszönjük szépen Kun Ámost, a Hortobágy Angus és a Tiszacsega határában található Kun Ranch vezetőjét. Hallottátok, a rendezvény egyik szervezőjét. Köszi Ámos még egyszer, szép napot neked. És holnapra készülünk, készüljetek ti is, persze addig csak jó zene, itt nálunk a Sunshine FM-en folyamatosan, így a keltetőben még a búcsú előtt, itt a Chainsmokers és Halsey, ez itt a Closer.

mérgeskedés helyett inkább hallgasd a Keltetőt, és vedd át a jó hangulatot itt a Sunshine FM-en.

0: No kérem szépen, 9 óra 49 már egy tényleg csak a búcsúra marad időnk, arra is nagyon szűken, mert sok közérdekű információnk van. Egyébként nem mondtunk különböző fantasztikus programokat Debrecen és Nyíregyháza térségében. Ugye Debrecenben már beszéltünk arról, hogy jön a Saftenburger rendezvény, és igazi burgereket, sztékeket kóstolhattok. Mindez ingyenesen a Békástónál, számos kísérőprogrammal, többek között rodeóbikával, rodeóversennyel, akusztikus koncertekkel, szóval legyetek ott. Egyébként vasárnap szintén Debrecenben, a Fórum Debrecenben ingyenes egész napos egészségprogram, a Szívünk napja, és mi lesz még itt Molnár Tamás Filó? Nagy Erdei víztoronyban Molnár Tamás Filó majd estére, szintén szombaton. Na de Nyíregyházáról is beszéljünk, mert Tirpák Fesztivál és rajta Korda György koncert szombaton, vasárnap pedig vadgasztronómia, itt pedig a Kossuth téren ugyanúgy Erdők Mezők asztala vadgasztronómiai fesztivál vasárnap, tehát Nyíregyházán. Na, hát ezeket gyorsan mazsolázzátok ki, legyetek ott, ahol tudtok, és mi pedig a reggel témájához kapcsolódóan gyorsan hirdessünk eredményt, mert hogy úgy szólt a téma, hogy ti mi az a házi munka, az a feladat, amit szívesen átadnátok egy robotnak, az az egyetlen egy, amit ha átvállalna egész életetekre, akkor azt odaadnátok. Gyorsan pörgetem.
1: Nagyon pörget.
0: Még meg pörgem, azt mondom, de sokan hogy... vannak ki, ez a 200. Legyen. De most mondod, hogy most, vagy nem mondod, hogy
1: mondanám,
0: most?
1: Hogy most.
0: Mert ugye már kiállt az ujjam, annyit pörgettem.
1: De olyan sok komment
0: érkezett.
1: Több mint
0: 200 komment. Hát jó, több mint. Olvassak egyet, kettőt, vagy szeretnéd, hogy legyen. Na jó. Oké.
1: Állj most meg.
0: Pajti Erika.
1: Gratulálunk, Erika.
0: Erikának gratulálunk, és az adatait majd küldj el nekünk, és ővé a Cinema City páros. Azért mit írt Erika? Azt hogy a mindennapi takarítás teljes egészében. Na jó, csak jó. Egy dologról mondtuk, lehet lemondani, hello. Egyből már ugye multifunkcionális robotot, persze, hogy nem már. Dehogy már. Ez a legdrágább fajta, csak szólok, mert ja, nem beszéltünk az árakról. Tehát egy ilyen multifunkcionális, ez ilyen 100 000 euró vagy dollár, már nem emlékszem, 100 000 euró talán a költsége. Hát az azért 30 valahány millió forint.
1: Igen.
0: De ha belegondolsz, hogy van egy párod.
1: Igen, és neki fizetek azért, hogy csinálja meg.
0: Nem, és hogy ő mennyibe kerül. Mondjuk 20-30 éven át. Hát akkor egy robot, hogyha az kibír 20-30 évet, az is megvan.
1: Jó, nagyon érzékeny témába.
0: Igen. Jó, ez egy következő topik. Jó, ez egy következő topik. Egy következő topik, jó? Csináljuk azt. Rendben. Na, hát akkor gratulálunk Erikának is, jó szórakozást a Cinema City moziaiban. Mi pedig a reggelre visszatekintünk azért, és utána egy rövid búcsúra meg lesz idő.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Nézzük a reggel témájához milyen hozzászólások jöttek.
1: Egy másodperc türelmet kérek.
3: Na, olyan, mint az okmányirodában, nem?
1: Tehát... Egy pillanat türelmet.
3: Teljesen úgy néz ki. Személyigazolvány, lakcímkártya.
0: Miben van az Neopolisban, vagy miben?
3: Nem tudom.
0: Hogy tudod, amikor ül, ahogy hívják, az a lajhár.
3: Ja, igen, tudom.
0: Igen.
3: Ahol a nyúl a rendőr,
1: jó,
3: vagy valami ilyesmi.
1: Jó, és akkor a tajszámot szeretném kérni. Igen. Mi a panasza?
0: Egy pillanat.
1: Jó, doktornő nem ér rá. Jöjjön vissza.
0: Na, egyelőre egyébként így oldódnak meg, vagy így oldanak meg minden feladatot.
3: Én attól őrültem meg, amikor mentem ilyen forgalmi engedéllyel, vagy ilyesmi, hogy műszaki, lement a kocsinak a műszakia, betelt a forgalmi engedély, mondták, hogy menjek be az okmányirodába, kapok majd egy másikat, mert új. Bementem, ott közölték, miután sorba álltam egy órát, hogy amúgy a törzskönyvet is le kell cserélni, mert a régi típusú, hoztam a régi, hát nyilván nem hoztam. Jöjjek vissza még egyszer, visszajöttem még egyszer, megint, és akkor ugyanezzel a lendülettel gyakorlatilag... Nem tudod, Marika, mi lesz az ebéd? Tudod, és akkor, én meg már tudod, ez a... Na, haladjuk már, csókolom, hát nem igaz, hogy nem. Ez a 80-as évekből maradt nálad, ez a sífutó mozdulat. Tehát, hogy ez a tánc mozdulat. Még ez nem, a tekerős, meg a
0: nem,
3: többi...
0: Nem, mutatok olyat, ami abból maradt. ez. Egy kis break.
3: Parádés volt tegnap egyébként.
0: Nem látom.
3: Meg ez a 80-as évekbeli.
0: Ezt így szokták így.
1: Igen. Azt a mindenit.
3: Látom, mindenki megcsinált ezt a 80-as évekbeli fotót, mi is. Természetesen.
0: Igen. Reggel ezzel kezdtük,
1: hogy gyerekek.
3: Én így néztem ki majdnem.
1: Igen,
3: annyi, hogy hosszabb volt a hajam, be volt egy kicsit tupírozva, mert akkor épp a Cure meg a Depeche Mode volt a kedvencem.
0: Mondtam, hogy a hosszabb hajú kellett volna róla, mert én láttam a többi verziót is.
3: Így van. Viszont volt ugyanilyen bajuszom, de akkor volt egy osztálytársnőm, aki azt mondta, hogy egyszer már levághatnád a bajuszodat. Levágtam, és ő röhögött a legjobban.
0: Ez nem bajusz volt, az bazsusz.
3: Igen. Úgyhogy. Hát ez parádés. Na várjál.
1: Van egy hosszabb hajú.
3: Nem.
1: Van még a másik jó.
3: A mostani, az, amit csináltál, az majdnem olyan. Volt olyan bőrcsekim. Teszem hozzá.
0: Közben hallgatok, nem mondom, hogy mivel ez egy rádió.
3: Igen.
0: Vegyétek elő a Facebook oldalunkon, ott
3: van.
0: Vannak.
3: Nézzétek meg a fotókat. És nem voltam rocker, tehát Isten őriz, tehát ez már más.
0: Nem jó neki semmi.
3: Az, amit feltette, az pont jó. Tehát az majdnem ugyanolyan, mint az eredeti. A kis MZ-men abba a bőrcsekibe motoroztam.
0: Nekem a hosszabb, hogy nagyon bejött. Tehát nekem azt mondta Marán, Lacinak a hosszabb, hogy kellett volna.
3: Én Gabin röhögtem nagyot, tehát ő neki egy kicsit az a hosszabb haj, hát a tiéd se gyenge, de hozzáteszem, az a susis melegítő, nekem még valahol volt egy ilyen.
0: Nekem nincs, viszont Marának mondtam, a pólót nagyon eltaláltam, mert olyan pólón volt ez az MP.
3: Igen,
0: is.
3: igen. És az a durva, hogy azt a melegítőt, ami rajtad van, nekem volt olyan, és a gyerek megtalálta, és elvitte magával, mert azt mondta, hogy ez most megint divat, megint trend, mert most jönnek vissza ezek a régi vintage, meg mindenféle ruhák, bútorok, stb. És hordja, és én meglátom, és mondtam, hogy nézel ki.
1: De pont ezt mondtam reggel Bélának, hogy én rákerestem, mert ahogy engem megcsinált, én egyet külön is csináltam, és nagyon tetszett a szett. És megnéztem, hogy mennyibe kerül ez a melegítő, 130 ezerért tudok komplettet venni. Használ.
0: Na, ugye ne a gyerek hordja, hanem add el.
3: Kérjen vissza.
0: Kérj vissza.
3: Megkeresem a bőrkabátot, hát ha megvan.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. sunshine.hu.
0: No kérem szépen, hát akkor gyorsan elrepült az idő, elrepült ez a reggel, reméljük, hogy sikeresen felvidítottunk benneteket, illetve rengeteg információval, jó információval szolgáltunk, úgyhogy legyen ez a végszó, illetve az, hogy egy olyan 18-20 fok körül lesz ma is és holnap is, és este pedig hideg.
1: Hideg lesz, 13, fel kell öltözni 14. rétegesen.
0: Igen, vagy 12, sőt vasárnap hajnalban 9 fokra is számíthattuk. Ez nagyon jó. Ma egy kicsit esősebb, szelesebb, holnap már csitul, de borúsabb idő várható, és hát kiket köszönthetünk a névnaposok közül, Mária?
1: A Teodórák.
0: Teodórákat. Pusszíjuk, a születésnaposokat szintén öleljük. Az üzemanyag ára továbbra sem változik, 626 és 701 körül van a közép árfolyam, most majdnem azt mondtam, a középára, ezeknek erre készüljetek. Hát mindenkinek szép napot, meg ugye jön Balu, vagyis Norbi, aki reggelbe csillogtatta itt a tudását és a hangját a hétfolyamán veled, viszont most itt van, hétfőtől azonban újra jön Olasz Gabi, erre is készüljetek, és a Juice-ban halljátok most Norbit, a változatosság kedvéért, ilyen ez a helyettesítés szeptember, úgyhogy bírjatok minket követni műsorvezetőileg, jó? Hát szép napot mindenkinek, holnap akár a September Burgeren találkozhatunk Debrecenben, legyetek ott, sziasztok!
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
4: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek! Csak jó zene! Ez a Sunshine FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Burger.
6: Steak.
5: Rodeo.
6: Burgerevő verseny.
5: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Szaftenburger, az ország burgere verseny és piknik a debreceni BK-tóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória. Csak a szaf. 6. Szaftenburger, szeptember 12-e, BK-tó, Debrecen. Részletek a 6. Szaftenburger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek: Hortobágy Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
7: Hello Debrecen!
8: Itt az új taxis élmény.
7: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
8: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
7: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
8: Utazz bárhová egyszerűen.
7: Töltsd le az Uber alkalmazást,
8: vagy hívd az 55 55 55.
7: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
8: Készen állsz az új kalandra?
7: 55 taxi és Uber Taxi.
9: A Dzsungel könyve. Kicsik és nagyok, családok közös kedvenc műzikelje. Szeptember 18-án ismételten a színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
10: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Szombaton mutatja be a kormány az elmúlt évek gyermekvédelmi visszaéléseit feltáró jelentést. Új átfogó vizsgálat is megerősíti, nincs fémszennyezés a Szemkorp debreceni telephelyén. Sikeresen lezárult az elektromos kukásautók tesztidőszaka Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Szombaton mutatja be a kormány az elmúlt évek gyermekvédelmi visszaéléseiről szóló átfogó jelentést. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint a dokumentum súlyos éheztetési és bántalmazási eseteket tár fel, amelyekről az előző vezetésnek is pontos tudomása volt. A jelentést Gyurkó Szilvia államtitkárral közösen ismertetik a hétvégén a köcsei Fidesz találkozóval egy időben. Rövid és kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt Orbán Viktor a közösségi oldalán. A volt miniszterelnök szerint az új vezetés becsapta a magyar embereket, hiszen nem tartotta be az ígéreteit, aminek következtében most rekord magas a benzinár, a költségvetési hiány és az államadóság is. Bóka János fideszes frakcióvezető egy videóban rámutatott, hogy míg Magyar Péter korábban 480 forintos üzemanyagárat ígért, mára elállt az árstopptól, miközben az államháztartási hiány 2010 óta nem látott szintet ért el. Nem fogadta el az MNB működését vizsgáló parlamenti bizottság a Transparency International szakértői felkérését, miután a határozat hozatalhoz nem gyűlt össze a szükséges többség. A testület ugyanakkor megszavazta Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselők beidézését, akiket a jegybanki alapítványok adatnyilvánosságát korlátozó 2016-os törvénymódosítás kapcsán hallgatnak meg. A vizsgáló bizottság célja a jegybank alapítványainál lévő több száz milliárd forint sorsának és a politikai felelősöknek a feltárása. Hivatalosan is visszavonta a márciusi talajvizsgálati jegyzőkönyveit az a laboratórium, amely a debreceni Szemkorp telephelyén végzett méréseket, tudatta közleményben a cég. A Szemkorp tájékoztatása szerint a visszavonás és egy független nyári felmérés megerősítette, hogy a helytelen mintavételi protokoll miatt hibás adatok születtek, és nem történt fémszennyezés a területen. A vállalat mostantól rendszeres a nyilvánosság számára is hozzáférhető vizsgálatokat ígér, és kérte a hatóságokat, hogy függesszék fel a termelés szüneteltetésére vonatkozó határozatot. Sikeresen lezárult az egyéves tesztidőszak Debrecenben, amellyel az elektromos hulladékgyűjtő járművek alkalmazhatóságát vizsgálták a város üzemeltetésben. A 700 millió forintos támogatásból megvalósult mintaprojektben három elektromos jármű több mint 35 ezer kilométert tett meg, és közel 3700 tonna hulladékot gyűjtött be. Balázs Ákos alpolgármester kiemelte, hogy a károsanyag és zajkibocsátás csökkentő járművek beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Itt Debrecen a jövőben is a zöld mobilitási fejlesztésekre támaszkodik. Szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni a helyi adók második félévi részletét Debrecenben. A polgármesteri hivatal adóügyi osztálya már megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését az elektronikus kapcsolattartást nem használó magánszemélyek postán, míg az egyéni vállalkozók és a cégek az ügyfélkapun, illetve a cégkapun keresztül kapják meg a dokumentumokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Pénteken Nyíregyháza térségében többnyire felhős lesz az ég, csak kevés napsütés várható, többfelé lesz eső, zápor és zivatar, de jelentősebb csapadék is előfordulhat. Az északi szél élénk helyenként erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Köszi Marian a legfrissebbeket. 10 óra után 6 perccel is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg hát ma kivételesen együtt repülünk a délelőttből a délutánba. Hello mindenkinek a stúdióban, innentől kezdve Glass Norbert. Ha van infód, akkor azt ne tartsd magadba. 0620 316 3000. Indulunk Kassa Tibivel.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Te vagy.

Zara Larsson, és ez volt a Need Someone az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, rá is tekintünk egy picit az orvos meteorológiára, ugyanis jelen pillanatban kettős fronthatás várható, ezért sokaknál tapasztalható például fejfájás, koncentrációs zavar és akár vérnyomás ingadozás is. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges a mai napon, ugyanis a megnövekedett reakcióidő közvetlen módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. Mindenki óvatosan, én ennyit tudok tanácsolni, jelen pillanatban egyébként a térségben 19 fokot mérhetünk, és a mai napon még előfordulhatnak akár záporok, illetve zivatarok, és a hőmérséklet is maximum 20 fok körül alakul. Mi újság egyébként veletek, ma így a péntek délelőttben, na ezt is meg lehet nekem írni, telefon, SMS, Viber 0620 316.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Katon, és ez volt tőle a Turn the Lights Off az előző percekben itt a Sunshine-ra. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is könyörülünk egy picit az egészségünkre, ugyanis szeptemberben érdemes fokozottan figyelnünk az immunrendszerünk erősítésére, hiszen a hűvösebb idő és a változékony időjárás megterheli a szervezetet. Fontos egyébként még a megfelelő vitaminbevitel, a rendszeres mozgás és a kiegyensúlyozott tápanyagokban gazdag étkezés. A hirtelen lehűlés miatt öltözünk rétegesen, és ügyeljünk arra is, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk. A szeptember jó alkalom arra is egyébként, hogy visszatérjünk a rendszeres alvási ritmushoz, és tudatosabban figyeljünk testi, lelki fejlődésünkre. Hogyan viselitek egyébként ezt a hirtelen lehűlést? Na, ezt is meg lehet nekem írni. 0620 316 3000. Sauz!

Sony Fodera, és ez volt a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes péntek délelőttet kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, hamarosan 11 óra, úgyhogy most egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen természetesen szeptember 11-ére péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy érkezik majd Kata és az asztrológia, na meg játszom a kedvenceket. 11 óra után tartalunk majd Ray-jel, ez lesz

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Jew.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozd a finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: 50 ezer forintos limonádé is szerepel a Szuverenitás Védelmi Hivatal volt vezetőinek VIP-kártyás költésein. Országos szintre emelni a szilveszteri tűzijátékok korlátozását Gajdos László. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A miniszterelnökség nyilvánosságra hozta a megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal volt vezetőinek VIP-kártyás költéseit, amelyből kiderült, hogy Lánci Tamás és helyettesei közel 5,8 millió forintot fordítottak éttermi számlákra, olasz úti könyvekre és magáncélú utazásokra. Az elszámolásokból hiányoztak a kötelező igazolások a találkozók céljáról, emellett előfordult egy közel 50 ezer forintos limonádészámla is. A kormány az indokolatlan közpénzköltés miatt megteszi a szükséges jogi lépéseket. Jövő héten ismét kétnapos ülést tart az országgyűlés, amely hétfőn Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával veszi kezdetét. A képviselők kedden titkos szavazáson döntenek az Alkotmánybíróság új tagjairól, miután az Igazságügyi Bizottság hétfőn meghallgatja a jelölteket. Napirendre kerül emellett a szakképzési törvény módosítása, valamint az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló javaslat is. Országos szintre emelni a szilveszteri tűzijátékok és a petárdázás korlátozását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A politikus egy több mint 270 ezres civil petícióra reagálva hangsúlyozta, a dúroktatás a jobb hallású állatok számára több órás kényszenvedést jelent. A miniszter üdvözölte az egyes városok által már bevezetett helyi tilalmakat, miközben a nemzeti ünnepeken a pirotechnika helyett a környezet kímélő drón és fénysók fokozatos előretörés támogatja. Közel 30 év után teljes körűen megújult a debreceni Apolló mozi nagy terme, a Kertész Mihály terem, amelyet a napokban vehettek újra birtokba a látogatók. A csaknem 50 millió forintos fejlesztés során új székeket és vetítővásznat szereltek be, emellett korszerűsítették a digitális vetítőrendszert, lecserélték a gépház klímáját, és még egy új popcorn gépet is beüzemeltek. Az ünnepélyes átadón civis díszoklevelet kapott Sándor Ferenc mozigépész, aki több mint 3 évtizedes szolgálat után a felújítást követő legelső vetítéssel vonult nyugdíjba. Sok alja a 6 év 3 hónapos börtönbüntetést, ezért fellebbezett az a férfi, aki 2024 májusában ittasan okozott 2 ember halálát követelő balesetet a 48-as főúton. Az újdönsült apa a tejfakasztó buli után indult el autójával a debreceni kórházba a feleségéért és újszülött gyermekéért, ám gyorshajtás és szabálytalan előzés miatt frontálisan ütközött egy vétlen gépkocsival, amelyben egy idős házaspár a helyszínen életét vesztette. Az ügy jövő héten másod fokon a debreceni törvényszéken folytatódik. Ma a megszokottnál kevesebb parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére a debreceni Kölcsei Központ mélygarázsában. A korlátozás oka, hogy a helyszínen rendezi meg a Magyar Vöröskereszt az 54. országos első segélynyújtó verseny egyik állomását, ahol a résztvevők életszerű környezetben szimulálnak majd baleseti helyzeteket. A DV Parking Kft. Tájékoztatása szerint a mélygarázsban pénteken délután 14:30 és 18:30 között várható fennakadás a parkolásban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Pénteken Nyíregyháza térségében többnyire felhős lesz az ég, csak kevés napsütés várható, többfelé lesz eső, zápor és zivatar, de jelentősebb csapadék is előfordulhat. Az északi a szél élénk, helyenként erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszi Marian a legfrissebbeket. 11 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg hát a délelőtt utolsó óráját indítom meg. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert. Ha van infód, akkor az jöhet. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Real. Ez már a Where is my husband?
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: egykori nagy sikerű Hertz felvétel. Így szólt a Purple Disco Machine újra gondolásában. Ez volt a Wonderful Life. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek és a drága sunshine-osok. Ahogy korábban említettem, Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 11-ére péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön tehát Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Lazítsátok ki a nadrágszíjat, mert szeptember 12-én és 13-án érkezik a város legfinomabb hétvégéje, a Tirpák Fesztivál. A nyíregyházi Kossuth tér igazi kulináris Kánaánná változik, ahol a krumplis, káposztás, füstölt húsos és szilvás csodáké lesz a főszerep. Készüljetek fel a hamisítatlan tirpák ízekre és a szuper koncertekre, mert ezen a hétvégén tuti nem marad senki éhesen. Hajtogassátok a dobozokat és élesítsétek a margóvágót, mert szeptember 19-től Debrecenbe a Csokonai Fórum Kóti Árpád termébe érkezik Örkény István halhatatlan tragikomédiája, a Tóték. Herceg T. Tamás rendezésében nézhetitek végig Tóth Lajos és a frontról érkezett kissé zakkant őrnagy, fergeteges és egyben elgondolkodtató csatáját. Gyertek el és derítsétek ki, meddig lehet bírni a megfelelési kényszert, meg az éjszakai dobozolást.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd dél után a legjobb program lehetőségekkel, drága sunshine-osok, ha pedig van infótok, akkor az jöhet 0620 316 3000, a folytatásban pedig itt van Kamrad, ez pedig a Feel Alive.
1: Sunshine FM osztály.

Follow the Flow. És ez volt tőlük, ha nem tudja senki, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osokra is tekintünk egy picit az üzemanyag információkra, ugyanis ma, azaz pénteken sem változnak az üzemanyag árak, így a tegnapi országos átlagárhoz képest továbbra is változatlanul tankolhatjuk a 95-ös benzint, vagy akár a gázolajat is. Jó, úgyhogy a 95-ös benzin jelen pillanatban 626 forint per liter, míg a gázolaj 701 forint per liter. Mi újság egyébként a térség útjain? Ezt is meg lehet nekem érni. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Loy, ez pedig

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Joel Corey és Emenike. Ez volt tőlük a Head and Heart, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan dél, úgyhogy most ismételten egy picit megállunk, elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy a Maninfód akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, délután tartunk majd Olivia Dinnel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
3: A Móri Zsigmond Színház a gyerekeket is várja. Nagy színpadi gyermekbérletünkben a Pál utcai fiúk és a Bors néni kalandjai című előadásokkal készülünk. Várjuk a pedagógusokat és a gyerekeket a Móri Zsigmond Színház jegyirodájában, a Színház utca 2 szám alatt.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
1: Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Értetlenül fogadták a megyei önkormányzatok a megszüntetésükről szóló bejelentést. Gyakorlati megoldásokat szorgalmazott Magyar Péter a Visegrádi négyek pozsonyi találkozóján. Debrecen polgármestere szerint a szolidaritási adó miatt veszélyben lehet az önkormányzati rendszer. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Gyakorlati megoldásokat és őszinte párbeszédet szorgalmazott Magyar Péter a Visegrádi négyek és Írország kormányfőinek pozsonyi találkozóján. A miniszterelnök kijelentette, Európának el kell döntenie, hogy csupán túlélni akar, vagy a győztesek közé törekszik. Ezért az ideológiai viták helyett az energiabiztonságra, a versenyképességre és a migráció elleni fellépésre kell fókuszálni. A kormányfő kiemelte, hogy a V4-es csúcson egyetértés volt az üzemanyagpiaci kihívások közös kezelésével, valamint a magyar határvédelmet érintő uniós bírságok igazságtalanságában is. Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter miniszterelnök bejelentését a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. A szövetség közleményében hangsúlyozta, a szakmai egyeztetéseken korábban fel sem merült a területi szint felszámolása, a döntést pedig súlyos nemzetgazdasági és stratégiai hibának tartják. Rávilágítottak, hogy a megyék kulcs szerepet játszanak az uniós fejlesztési források koordinálásában, ezért megszüntetésük helyett a területi önkormányzatiság megerősítésére lenne szükség. Az önkormányzati rendszer veszélyeztetésére és működő képességének megrendülésére figyelmeztet Papp László a szolidaritási adó jelenlegi formája miatt. Debrecen polgármestere elmondta, hogy a városnak idén 12 milliárd forintot kell befizetnie az államkasszába ezen a jogcímen, ami óriási elvonás a helyi fejlesztésektől és lakossági igényektől. A városvezető emellett mellbevágónak nevezte a megyei közgyűlések megszüntetésére vonatkozó kormányzati terveket is, kiemelve, hogy a megyei önkormányzatok nélkülözhetetlenek a kistelepülések érdekeinek képviseletében és a területfejlesztések koordinálásában. Szigorúbb szabályozást és fokozott hatósági ellenőrzést ígér a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az akkumulátoripari beruházások kapcsán. Kapitány István tárcája a Debrecenben tervezett újabb akkumulátorüzem hírére reagálva közölte, a meglévő szerződéses kötelezettségeiket teljesítik, de a jövőben kiemelt szempont lesz a környezetvédelem, a helyi közösségek megkérdezése és a tisztességes bérek biztosítása. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az új szigorodó elvárások a már folyamatban lévő fejlesztések során is maradéktalanul érvényesíteni fogják. Egy teljes évet átfogó elemzést készített a Telex Magyar Péter miniszterelnök Facebook aktivitásáról a Meta hivatalos adatai alapján. A 2025. szeptembere és 2026. augusztusa közötti időszakban a Tisza párt elnökének oldala megszakítás nélkül üzemelt, 1918 posztja összesen több mint 2 milliárd 700 millió megjelenést generált. A legnépszerűbb bejegyzés a választás estéjén született, miközben az időszak során a képek arányát folyamatosan felváltották a videós és a szöveges tartalmak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. BMX olimpiai reménységek versenynek ad majd otthon Debrecen szeptember 18-a és 20-a között a V4 országainak. Közel 30 BMX-es fiatalja küzd meg a helyezésekért, többek között három debrecenivel a mezőnyben. A Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke Jésik Róbert hangsúlyozta, ez az első alkalom, hogy BMX freestyle-ban olimpiai reménységek versenyét rendeznek. Örömteli, hogy ennek megszervezését Magyarország, konkrétan Debrecen kapta. Ez jó lehetőség arra, hogy felmérjék, hol állnak más országok versenyzőihez képest a magyarok, egy remek alkalom arra is, hogy az utánpótlás bázist szélesítsék. A Deac kézilabda csapata 29-23-as győzelemmel zárta a Budakalász elleni bajnokit az NB1B első fordulójában. A sikerből a nyáron szerződtetett Szepesi Zsombor 6 góllal vette ki a részét, ezzel ő lett az együttes legeredményesebb játékosa. A remek kezdés után szombaton 18 órától a PIK Szeged U21-es gárdájának otthonában bizonyíthatnak a debreceniek. Szekszárdon rendezték a kerékpárosok kritérium magyar bajnokságát, amely viadalon a DSI Cycling Team kiválósága Tóth Réka bajnoki címet szerzett. A 950 és 1250 méteres körpálya izgalmas kihívást jelentett a versenyzők számára. A befutó egy emelkedő macskaköves szakaszon vezetett keresztül, így a pálya minden körben komoly erőpróbát jelentett. A DSI Cycling Team sportolói 9 fővel álltak rajthoz a különböző futamokban, és a dobogós eredmény mellett több top 5-ös és top 10-es helyezést is szereztek. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Pénteken Nyíregyháza térségében többnyire felhős lesz az ég, csak kevés napsütés várható, többfelé lesz eső, zápor és zivatar, de jelentősebb csapadék is előfordulhat. Az északi a szél élénk helyenként erős lesz, a hőmérséklet délután 22 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Jennifer Lopez és David Guetta. Ez volt tőlük a vadonatúj, a Save Me Tonight, az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága szenseinosok. Ismételten elérkeztünk a katasztrófa védelem perceihez, ugyanis itt van már velem a vonal túl végén Pap Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivője. Szia Nóra, mi történt nálatok az elmúlt 24 órában?
1: Szia Norbi, köszöntöm a hallgatókat. Először egy balesethez riasztották a tűzoltókat Hajdúnálás közelébe az M3-as autópályára, mert egy emelőkosaras kis terautó és egy kis busz ráfutásos balesetet szenvedett. A tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járműveket, a mentőszolgálat pedig két embert kórházba szállított a baleset miatt. Több lehasadt faákhoz is riasztották a tűzoltókat tegnap, Debrecenbe a Viola utcába vonultak, később pedig a Tormai Méla utcába vonultak, mind a két esetben el kellett távolítani a lehasadt ágakat, mert az a közlekedés veszélyeztette. Hajdúnánáson az Attila utcában egy melléképület tetejére hasadt egy diófaága, ezért kellett azt levágni, Berettyóújfaluban pedig az egyik iskola udvarán két fenyőfa dőlt meg, veszélyt jelentett az ott lévőkre, ezért a tűzoltók motoros láncfűrésszel kivágták mind a két fát. Tűzeset volt Hajdúhatházon a Nyárfa utcában, egy hűtőszekrény és szemét égett, emiatt riasztották a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltókat, akik végül egy vízsugárra fékezték meg a lángokat. Szintén tűz volt Tiszalökön is, a Hunyadi utcában, ott 9000 négyzetméteren égett a gaz, illetve a nádas terület. A Tiszavasvár és a hajdúnánási tűzoltók avatkoztak be kézi szerszámokkal, illetve vízsugárral. Késő délután pedig még egy baleset volt a 4-es számú főúton Hajdú-Szolvoszló közelében, ott két személy autó ütközött össze. A városhivatásos tűzoltói riasztották, átvizsgálták, áramtalanították a járműveket. Összesen 7 ember volt érintve a balesetben, ők közülük ötőjüket a mentőszolgálat kórházba szállította.
0: Köszönjük szépen, Nóra, eseménymentes napot kívánunk nektek!
1: Köszönjük!

Rigárd, és az volt a Ride It, az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága szenseinosok, hamarosan egy óra, úgyhogy elmegyünk most hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, egy óra után pedig startolunk majd Taylor Swift-tel, ez lesz tőle a The Fate of Ophelia.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Ligeti Miklóst is jelöli a Tiszapárt alkotmánybírónak. 50 milliós munkavédelmi bírságot kapott a MÁV személyszállítási ZRT. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei oktatókórházban gyakori volt a súlyos hasmenéssel járó fertőzés. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Bejelentette a Tiszapárt az alkotmánybírói tisztségekre javasolt 5 jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a 70 éves korhatár bevezetése miatt megüresedett helyekre független és fedhetetlen szakembereket javasolnak az alkotmányjog, a büntetőjog és a közigazgatási jog területéről. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig várhatóan kedden délelőtt szavaz a megválasztásukról. 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a Békés Csabai járműbiztosítási telephelyen egy hepatitis E megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor találtak súlyos hiányosságokat. A mulasztások között szerepelt a biológiai kockázatértékelés, a védőoltások, valamint az előírt védőfelszerelések hiánya a vízzel érintkező dolgozóknál. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közzétette a kórházi fertőzések legfrissebb részletes adatait. A Debreceni Egyetem klinikája kiemelkedően jól teljesített a súlyos hasmenéssel járó fertőzések visszaszorításában, az átlagnál kedvezőbb mutatókkal. Ugyanakkor a megyei és oktatókórházak körében, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórházban magas volt az egészségügyi ellátással összefüggő járványok száma, ahol tavaly 10 alkalommal regisztráltak ilyen eseteket. Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság szeptember 14-én annak a korábbi polgármesternek és vállalkozó társának az ügyében, akik ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete miatt emelt vádat az ügyészség. A vádirat szerint az erdő tulajdonos vádlott több mint 64 millió forintos támogatást igényelt egy lombkorona sétány megépítésére, ám a kivitelezési ajánlatokat nem versenyeztette, a területen lévő erdőt pedig kivágatta. A több mint 64 millió forintos kárt az ellenőrző hatóság akadályozta meg, miután észlelte a szabálytalanságokat és megtagadta a kifizetést. Szeptember 14-én hétfőn újabb üteméhez érkezik a 33-as főút felújítása Debrecenben a Füredi úton. A Böszörmönyi út és a Nádor utca közötti szakaszon szegélyépítésre, buszmegálló áthelyezésre és a külső sávok marására kell készülniük a közlekedőknek. A decemberig tartó munkálatok alatt a forgalmat folyamatosan biztosítják, az önkormányzat pedig fokozott figyelmet és az ideiglenes jelzések betartását kéri az autósoktól. Szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlékmentesen befizetni a helyi adók második félévi részletét Debrecenben. A polgármesteri hivatal adóügyi osztálya már megkezdte az egyenlegértesítők kiküldését az elektronikus kapcsolattartást nem használó magánszemélyek postán, míg az egyéni vállalkozók és a cégek az ügyfélkapun, illetve a cégkapun keresztül kapják meg a dokumentumokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, egy óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Hello mindenkinek, kellemes délutánt kívánok. Ebben az órában még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az jöhet. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Az óránkat indítom Taylor Swift-tel. Ez a Szöld de fejét, hova félia?
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Next Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.

0: Swiss Rudy. És ez volt az egyensúly az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy már a reggel folyamán lehetett hallani, ugye a Sunshine FM a holnapi napon ott lesz majd a Saft & Burgeren, úgyhogy mindenkit arra buzdítunk, hogyha esetleg nem lenne a holnapi napra, jó kis program lehetősége, na, akkor mi tudunk egyet. Most viszont visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt a keltetőben. Balogh Bélánál, Dankó Lacinál és Gere Mariannál.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Nézzük a reggel témájához milyen hozzászólások jöttek.
3: Egy másodperc türelmet kérek.
4: Na, olyan, mint az okmányirodában, nem?
3: Egy pillanat türelmet.
4: Teljesen úgy néz ki. Személyigazolvány, lakcímkártya.
2: Miben van az Neapolisban, vagy miben?
4: Nem tudom.
2: Hogy tudod, amikor ül a izé, ül, ahogy hívják, az a lajhár.
4: Ja, igen, tudom.
2: Igen.
4: Ahol a nyúl a rendőr,
3: jó,
4: vagy valami ilyesmi.
3: Jó, és akkor a tajszámot szeretném kérni. Igen. Mi a panasza?
2: Egy pillanat.
3: Jó, doktornő nem ér rá. Jöjjön vissza.
2: Na, egyelőre egyébként így oldódnak meg, vagy így oldanak meg minden feladatot.
4: Én attól őrültem meg, amikor mentem ilyen forgalmi engedéllyel, vagy ilyes, hogy ja, hogy műszaki, lement a kocsinak a műszakia, betelt a forgalmi engedély, mondták, hogy menjek be az okmányirodába, kapok majd egy másikat, mert új. Bementem, ott közölték, miután sorba álltam egy órát, hogy amúgy a törzskönyvet is le kell cserélni, mert a régi típusú, hoztam a régi, hát nyilván nem hoztam. Jöjjek vissza még egyszer, visszajöttem még egyszer, megint, és akkor ugyanezzel a lendülettel gyakorlatilag nem tudod, Marika, mi lesz az ebéd. Tudod, és akkor én meg már tudod, ez a haladjuk már, csókolom, hát nem igaz, hogy nem. Ez a 80-as évekből maradt nálad, ez a sífutó mozdulat. Tehát, hogy ez a tánc mozdulat, még ez a tekerős, meg a többi.
2: Nem, mutatok olyat, ami abból maradt, ez. Egy kis break.
4: Parádés volt tegnap egyébként.
2: Nem látom.
4: Meg ez a 80-as évekbeli.
2: Ezt így szokták így.
3: Igen. Azt a mindenit.
4: Látom, mindenki megcsinált ezt a 80-as évekbeli fotót, mi is. Természetesen.
2: Igen. Reggel ezzel kezdtük.
3: Tetszett
4: magadnak? Én így néztem ki majdnem.
3: Igen,
4: annyi, hogy hosszabb volt a hajam, be volt egy kicsit tupírozva, mert akkor épp a Cure meg a Depeche Mode volt a kedvencem.
2: Mondtam, hogy a hosszabb haju kellett volna róla, mert én láttam a többi verziót is.
4: Így van. Viszont volt ugyanilyen bajuszom, de akkor volt egy osztálytársnőm, aki azt mondta, hogy egyszer már levághatnád a bajuszodat. Levágtam, és ő röhögött a legjobban.
2: Az nem bajusz volt, az bazsusz.
4: Igen. Úgyhogy. Hát ez parádés. Na várjál.
3: Van egy hosszabb bajusz.
4: Nem. A másik jobb. A mostani, az, amit csináltál, az majdnem olyan. Volt várjál, olyan bőrzsekim. Teszem hozzá.
2: Közben hallgatok, nem mondom, hogy mivel ez egy rádió.
4: Igen.
2: Vegyétek elő a Facebook oldalunkon, így ott van. Vannak
4: nézzétek
2: ezek a
4: meg
2: képek.
4: A fotókat. És nem voltam rocker. Tehát Isten őriz. Tehát ez már más.
2: Nem jó neki semmi.
4: Ne, az, amit feltette, az pont jó. Tehát az majdnem ugyanolyan, mint az eredeti. A kis MZ-men abba a bőrzsekibe motorozta.
2: Nekem a hosszabb hajú nagyon bejött. Tehát nekem azt mondtam arán, Lacinak a hosszabb hajú kellett volna.
4: Én Gabin röhögtem nagyot, tehát ő neki egy kicsit az a hosszabb haj, hát a tiéd se gyenge, de hozzáteszem, az a susis melegítő, nekem még valahol volt egy ilyen.
2: Nekem és, nincs, viszont és Marának mondtam, a pólót nagyon eltaláltam, mert olyan pólón volt ez az MTV
4: igen,
2: is.
4: Igen. És az a durva, hogy azt a melegítőt, ami rajtad van, nekem volt olyan, és a gyerek megtalálta, és elvitte magával, mert azt mondta, hogy ez most megint divat, megint trend, mert most jönnek vissza ezek a régi vintage, meg mindenféle ruhák, bútorok, stb. És hordja, és én megláttam, és mondtam, hogy nézel ki?
3: De pont ezt mondtam reggel Bélának, hogy én rákerestem, mert ahogy engem megcsinált, én egyet külön is csináltam, és nagyon tetszett a szett. És megnéztem, hogy mennyibe kerül az a melegítő, 130 ezerért tudok komplettet venni. Használ.
2: Na, hogy ne a gyerek hordja, hanem add el.
4: Kérjen vissza.
2: Kérj vissza.
4: Megkeresem a bőrkabátot, hát ha megvan.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.
5: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Zene, Cívisváros, Debrecen.
1: Ez a mi városunk.
0: Ez a Sunshine FM.
2: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Lazítsátok ki a nadrág szíjat, mert szeptember 12-én és 13-án érkezik a város legfinomabb hétvégéje, a Térpák Fesztivál. A nyíregyházi Kossuth tér igazi kulináris kánoánná változik, ahol a krumplis, káposztás, füstölt húsos és szilvás csodáké lesz a főszerep. Készüljetek fel a hamisítatlan térpáki ízekre és a szuper koncertekre, mert ezen a hétvégén tuti nem maradt senki éhesen. Hajtogassátok a dobozokat és élesítsétek a margóvágót, mert szeptember 19-től Debrecenbe a Csokonai Fórum Kóti Árpád termébe érkezik Örkény István halhatatlan tragikomédiája, a Tóték. Herceg T. Tamás rendezésében nézhetitek végig Tóth Lajos és a frontról érkezett kissé zakkant őrnagy, fergeteges és egyben elgondolkodtató csatáját. Gyertek el és derítsétek ki, meddig lehet bírni a megfelelési kényszert, meg az éjszakai dobozolást.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

Rácz Gergő és Orsoba Irene. Ez volt tőlük a mostantól, az előző percben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek és a drága szenzsainosok. Hamarosan 2 óra, úgyhogy nekem most már búcsúznom kell, hiszen átadom a terepet Kondor Rolinak, és az elkövetkezendő 6 órában pedig vele fogtok rádiózni. Én este 8-kor majd jövök vissza, méghozzá megújult MixXL-lel, addig pedig jó rádiózást. Hamarosan újra találkozunk, az óra zárásában pedig itt van Kygo és Khalid közöse. Ez a Save My Love.

0: somebody else.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek. Mindennapi plusz az egészségnek.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt.
3: Zoli és a Juice egészségéről a tiszta forrás környezettudatos bolt gondoskodik. Gluténmentes és vegán élelmiszerek, friss kovászos pékáruk, vitaminok. Nyíregyháza, Bújtos utca, 29.
4: Hello Nyíregyháza! Jövünk Balkány! Szombaton és vasárnap legendák a levegőben a balkányi repülőtéren. Ott lesz a világbajnok Besenyei Péter. Találkozhatsz vadászpilótákkal, érkezik a világ leggyorsabb kisrepülője, a Shark. Jön majd Süsü a sárkány, lehet majd sétarepülni, helikopterezni. Szombaton és vasárnap Nyíregyháza mellett a balkányi reptéren. A belépés díjtalan.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. marketing@sunshinefm.hu.
5: Nem tudja fejből a toj számát. A 100 éves potika törzsvásárlói applikációja ebben is segít. Saját és hozzátartozói tojszámát is az abban elmentheti, hogy ne kelljen megjegyezni. Regisztráció www.100evespotika.hu. Törzsvásárlóként olcsóbb. 100 éves patika. Az év minden napján nyitva.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül. Megkezdődik a tanúk meghallgatása a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottságnál. Jövő héten tárgyalja a Fidesz Lázár János jelentését. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül, amely elismeri a szolgálati időt és differenciálja a különböző szakképesítési területeket. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke elmondta, a minisztériumok közötti egyeztetések már zajlanak, a tervezett módosítás pedig mintegy 80-90 ezer dolgozó fizetését érintheti. A szervezet bízik benne, hogy a diplomás szakdolgozók bérbesorolása is közeledik majd az orvosi bértáblához, és a korrigált rendszer legkésőbb január 1-jével bevezetik. A jövő héten megkezdődik a tanúk személyes meghallgatása az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságánál. Torockai László, a testület elnöke bejelentette, hogy elsőként Hak Péter jogtudóst, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsanna szakértőt hívják be. A bizottság közel 70 ember meghallgatását tervezi a december végéig tartó mandátuma alatt, emellett 15 napos végső határidőt szabott a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak és a társhatóságoknak a kért adatok hiánytalan átadására. Jövő héten tárgyalja a Fidesz elnöksége a Lázár János által készített állapotfelmérő jelentést. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója tájékoztatása szerint a testület a felmérés értékelése után azonnali szervezeti, személyi és strukturális döntéseket hozhat a párt megújítása érdekében. A személyi mozgások keretében szeptember 14-től Szekeres Pál a Magyarországgyűlésben folytatja munkáját, brüsszeli helyét pedig Orbán Balázs veszi át az Európai Parlament. Jelentősen 61,1%-kal nőtt a motoros rolleresek által okozott személyi sérüléses közúti balesetek száma idén Magyarországon. A rosszabbodó statisztikák ellenére a Netrix adatai szerint több mint 5%-kal esett vissza a kötelező biztosítások iránti kereslet, miközben azok átlagos éves díja 8400 forintra emelkedett. A növekvő kockázatok és a balesetek magas száma miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium már vizsgálja az elektromos rollerek használatát. Szigorítását. Közel 1500 ellenőrzést végzett a nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a strandbüfékben, fagylaltozókban és fesztiválokon. A vizsgálatok 16%-ánál találtak hiányosságot, leggyakrabban a higiéniai és a nyomon követhetőség terén. A szakemberek csaknem 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint ugyanakkor a tavalyi évhez képest mérsékelt javulást tapasztalható. Egyre több kiránduló panaszkodik az erdőkben megjelenő vérszívó kullancslegyekre. A lapostestű hangtalanul támadó rovarok elsősorban a vadon élő állatok vérével táplálkoznak, de az embert is megcsípik, és elhesegetni is nehéz őket a horgas lábaik miatt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a megszokott rovarriasztók kevésbé hatékonyak ellenük, ezért a túrázóknak zárt ruházatot és fejfedő viselését javasolják az erdei séták során.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Szombaton térségünkben gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északi a szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délután 18 és 24 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: 3, 2, 1, go! Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, 2 múlt már 4 perccel. A következő 6 órában is majd együtt rádiózzunk, hozom a munkaidő kergető zenéket egymás után. Üzsel, Iman Angel és a Moving to the Sun, ezzel rajtolunk rögtön.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: 14-19-kor Miley Cyrus énekelt, ez volt az End of the World a kedvenceink között, és így pénteken is ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert ma balansznap van, ilyenkor az egyensúlyon van a hangsúly, ne vállaljunk túl sokat, de ne is halogassuk azt, ami fontos. Ma érdemes figyelni arra, mire mennyi időt, energiát és figyelmet adunk. Ha valahol túl nagy a rohanás, lassítsunk egy kicsit, ha pedig valamit háttérbe szorítunk, adjunk neki újra helyet. A balansznap üzenete egyszerű, keressük meg a középutat, mert ma nyugodt, átgondolt döntések vihetnek minket előre. Ezek a mai tanácsok a sikernaptárunk szerint. Jonas Blue érkezik Malibval, a zene címe Edge of Desire, amely arról szól, amikor van egy személy az életünkben, akivel mindig jó együtt lenni, imádunk akár vele elmenni sétálni, tévézni, filmezni, vásárolni, viszont amikor hirtelen nincs mellettünk, akkor rögtön egyedül,

0: Talk to me, a péntek délutánomban itt a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, jó utat kívánok és jó munkát, azonnal út információkkal folytatjuk. Köszönöm a hallgatói visszajelzéseket. Réka írt Viberen nekem, hogy Nyíregyházen a Tokaj úton korábban mértek a rendőrök. Ha arra közlekedünk, akkor legyünk megfontoltak. Debrecenben pedig sajnos 3 baleset is lassítja a közlekedést. Történt egy korábban a Széchenyi utcán, a Kossuth utcán, valamint a Hunyadi utcán is. Emiatt a torlódásra kell készülni, ha arra autózunk. További infókra is kíváncsi vagyok. SMS, telefon, Viber 0620-316-3000. Következő percekben pedig érkezik Pink, előtte viszont valaki a vonalban várakozik, Halihó Sunshine FM.
1: Én ezt kívánok, és azért telefonáltam, mert két hete beadtam egy 171.000 forintos, vagy 200.000 forintos tartozásomnak a részletmegkérését, és ugye ezt már kaptam volna a papírt, ugye továbbították, és ennek kapta az illetékes.
0: Szerintem rossz helyre telefonáltál, megmondom az őszintét. Itt Max esetleg a végrehajtónak tudsz üzenni, hogy mennyire kedveled őt.
1: Azért nem. Na mindegy, egyébként a NAV oldalán van fent a telefonszámotok, szóval ez biztos.
0: Ha meddig nem a nevünk van ott, addig szerintem ezzel nincs probléma. Köszönöm, hogy csörögtél, vigyázz magadra, és akkor bízom benne, hogy ez a probléma is hamarosan megoldódik számodra. A következő percekben a Sunshine FM-en Pink énekel a megromlott kapcsolatokról. Egyébként ez pont ide vág. Just Give Me a Reason a kedvencek között.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházen a Tiszavasvári úton a Valenta autótól egészen a körforgalomig teljes egészében lezárt szakasszal találkozhatunk, hogyha arra autózunk, érdemes kerülni ezt a részt is. Nyíregyháza és Nagykeló között dolgoznak a szakemberek, ugye útépítési munkákat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, illetve már Nagyszállás térségében útszűkületre kell készülni, valamint sáveltolásra. Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között a 33-ason útépítésre kell készülni, valamint szélesítési munkák miatt útszűkületre, alkalmanként pedig félpályás lezárásra is kell számítani. Valamint a 35-ason Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös, valamint a 66-os kilométernél útszűkület mellett lehet autózni. Várom a további infókat is 0623 16 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Fit percek a Sunshine FM-en.
1: Ma is ráfordulunk a Fit percekre egy érdekes témával. A stúdióban már Bence Béni, a Fight Club ügyvezetője.
2: A hidegvizes merülés az utóbbi évek legnépszerűbb regenerációs trendje. A 3 és 15 fok közötti víz már komoly hideghatásnak számít, ezért itt különösen fontos a fokozatosság. Nem az a cél, hogy minél hidegebb vízben, minél tovább maradjunk. A hideg hatására a szervezet intenzív reakciót ad, ezért a kezdőknek érdemes rövidebb idővel és enyhébb hőmérséklettel kezdeni. És fontos, bizonyos egészségügyi problémák esetén a hidegterhelés nem ajánlott. A tudatos hidegterápia nem hősködés, figyeljünk a testünk jelzéseire.
3: A Fit percek támogatója a Fight Club Sportközpont. Erő, életforma, közösség.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: A Móri Zsigmond Színház középiskolásoknak szóló bérleteiben idén is izgalmas előadások várják a fiatalokat. A középiskolai kombinált bérletben a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatig, a Brooklyni mese és az Apácák, vagy Volt 5 évünk című előadásokat ajánljuk. Az ifjúsági bérletben pedig a Pál utcai fiúk és a Brooklyni mese szerepel. Bérletek elérhetőek a Móri Zsigmond Színház jegyirodájában, a Színház utca 2 szám alatt.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény!
6: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
9: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
8: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
8: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Vesztegetés gyanúja miatt hallgatták ki az egyik leggazdagabb magyart. Az üzemanyagár támogatások kiterjesztését kérik a fuvarozók. A Fidesz frakció nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Közel 30 év után teljes körűen megújult a debreceni Apolló mozi nagyterme. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vesztegetés gyanújával hallgatta ki a központi nyomozó főügyészség Veres Tibor üzletembert, a Wallis csoport alapítóját. A becslések szerint 756 milliárd forintos vagyonával a második leggazdagabb magyarnak számító vállalkozó ellen egy harmadik kerületi beruházással kapcsolatos korrupciós ügyben indult eljárás. Veres Tibor szabadlábon védekezik, ügyvédje abszurdnak és alaptalannak nevezte a gyanúsítást, amellyel szemben panaszt tettek. Az üzemanyagár támogatások kiterjesztését kéri a kormánytól a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Árvai Tivadar főtitkár rámutatott, hogy a 700 forint körüli üzemanyagárak óriási terhet rónak a logisztikai ágazatra, ami a fogyasztói árak emelkedéséhez is vezethet. A szakember szerint célzott adókedvezményekkel vagy támogatási eszközökkel kellene segíteni a szállítmányozási szektort, az ezzel kapcsolatos egyeztetések pedig jelenleg is zajlanak a kormánnyal. A Fidesz frakció közleményben tudatta, hogy nem vesz részt az új alkotmánybírák jövő heti megválasztásában. Az ellenzéki képviselő csoport szerint a Tisza párt megtörte az ország alkotmányos rendjét és felszámolta a jogállamiságot, amikor eltávolította tisztségéből a köztársasági elnököt és 4 alkotmánybírót. A frakció hangsúlyozta, az így létrejövő rendszert illegitimnek tartják, a demokratikus jogállam helyreállítása után pedig minden mostani döntést felül fognak vizsgálni. Összehangolt bűnügyi és közrendvédelmi akciót tartott a rendőrség Hajdúhatházon és Vámospércsen. A készenléti rendőrséggel közösen végrehajtott ellenőrzés során közel 100 egyenruhás 22 embert állított elő, köztük egy kábítószerkereskedőt és több drogfogyasztót. A közlekedési ellenőrzések során 41 esetben intézkedtek a járőrök, az akcióval párhuzamosan pedig 4 helyi iskolában 1500 diáknak tartottak bűn- és balesetmegelőzési előadást. Közel 30 év után teljes körűen megújult a debreceni Apolló mozi nagyterme, a Kertész Mihály terem, amelyet a napokban vehettek újra birtokba a látogatók. A csaknem 50 millió forintos fejlesztés során új székeket és vetítővásznat szereltek be, emellett korszerűsítették a digitális vetítőrendszert, lecserélték a gépház klímáját, és még egy új popcorn gépet is beüzemeltek. Az ünnepélyes átadón civis díszoklevelet kapott Sándor Ferenc mozigépész, aki több mint 3 évtizedes szolgálat után a felújítást követő legelső vetítéssel vonult nyugdíjba. Dexikon néven elindította különleges online személyi lexikonját a Debreceni Egyetem. Az önkéntes alapon működő felületen a felsőoktatási intézmény egykori és jelenlegi oktatóinak, kutatóinak és dolgozóinak munkásságát és életútját ismerhetik meg az érdeklődők. A Wikipédiához hasonló specifikus adatbázist jelenleg az aktív dolgozók tölthetik fel információkkal. A táblati tervek szerint azonban a nagy közönség számára is teljes hozzáférés biztosít majd a Debreceni Egyetem.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Marianna, köszönjük szépen a friss infókat. 3 óra után járunk 4 perccel. Pörög tovább a pénteki Sunshine délután. Mindjárt majd Kódjátékkal folytatjuk, illetve Kiskata is érkezik a horoszkópokkal. Kezdünk elsők, mint az Empire of the Sun-nal. Itt a nagy kedvencünk, ez a Walking on the Dream.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

lett a Terry Swings és Two Sunday párossal, ez volt a Gongongon a kedvenceink között. Na és gyorsan játékkal folytatjuk. Hazai etű ma is az Ossis Burger Sunshine menüje. A nyerőszám a 11-es, hogyha valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor ne habozz, várom a kód játék szót SMS-en vagy Viberen. Fontos, hogy nem csörögni kell, hanem írni, pöttyögni, akár egy üzenetet. 0620 316 3000. Denizzel megyünk tovább itt a péntek délutánunkban. Ez már a csoda,

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dolcsi után pedig jönnek a pénteki horoszkópok, meghallgatjuk, hogy mit jósolnak már a csillagok. Szia, Kata!
2: Szia, Roli! A kosz csendes elégedettséggel zárja a hetet, kerülve a feltűnést és a hangos ünneplést. A bika dinamikus véghajrát nyom le péntek délután, minden elmaradását kipipálja. Az ikrek elmélyült koncepciót dolgoz ki a jövő hétre, mellőzve a felületes ötletelést. A rák büszkén és önbizalommal telve mutatja be az elért eredményeit a közösségének. Az oroszlán a csapat érdemeként tálalja a sikert, teljesen háttérbe szorítva a saját szerepét. A szűz következetesen ragaszkodik az eredeti terveihez, elutasítva a csúsztatásokat. A mérleg elfogadja a rendezetlenséget és rugalmasan alkalmazkodik a pénteki káoszhoz. A skorpió felszabadultan és közvetlenül kapcsolódik ki kollégáival a nap végén. A nyilas szisztematikusan rendszerezi az asztalát és a fájjait, felkészülve a következő hétre. A bak lazít a saját elvárásain, és elégedetten nyugtázza a közepes eredményeket is. A vízöntő megszokott és biztos sémák szerint zárja le a hét utolsó teendőit. A halak határozott és magabiztos lépésekkel tesz pontot a heti nyitott kérdések végére.
0: Sunshine FM Asztrológia.

Lady Gaga, Dead Dance a kedvenceink között. Klassz délutánt kívánok mindenkinek, mindjárt majd közlekedési információkkal folytatjuk. Előtte azonban pontot teszünk a játékunkra, ugye a mai nyerőszám a 11-es volt. Köszönöm a rengeteg hallgatói aktivitásotokat, hogy ilyen sokan játszottok velünk, és akkor Vincének pedig gratulálunk. Az Oasis Burger Sunshine menüjét ma ő kaparintotta meg, jó étvágyat majd a finom menühöz. Hétfőn pörög tovább a játék, mindjárt útinfo következő órában pedig majd hozom a kiváló kis kedvenceket egymás után. Az óránkat pedig Dr. Bédessel zárjuk, aki idén augusztus 20-án a Sunshine FM 25. születésnapján hatalmas bulit tolt. Itt a Mangorájzzal közös

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
4: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak. 40, 50, 60, 70, 80. Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát elsőnek az időjáráshoz alkalmazkodjanak a gépjárművezetők és a közlekedők, kerékpárosok, na és a rollerral, mint eszközzel rengetegen közlekednek város szerte, sőt a megyék területén is. Nagyon sok esetben a kerékpárosok figyelmét hívják fel a szakemberek a következőkre, hogy kielő gyalogát kerken, szálljanak le, tolják át a kerékpár. Nap mint nap sajnos történnek kerékpárosokat ért sérülése járó közötti közlekedés balesetek, és nem kis feladatot ad a mentőknek, rendőröknek, nagyon sok esetben a helyszínelés, és bizony-bizony a napi baleseti katasztrofális helyzeteket vesz át az utóbbi időben, hisz hétvégén nagyon sok esetben történnek közötti közlekedési balesetek az ország területén, amik elsősorban főútvonalakon, nagy forgalmú főútvonalakon, és nem beszélve az autópályákon történt balesetekkel kapcsolatosan, hogy tessenek vigyázni, az időjáráshoz alkalmazkodni. Nyilvánvalóan a lehűlés várható a továbbiakban, és egyes szervezeteket megvisel. Önök közlekedők bármerre is haladnak, nagyobb menetidővel számoljanak, elsősorban az autópályákon Magyarországon, de a megyék területén is leterheltséggel szembesülnek, nagyobb menetidőre van szükség, rengeteg útépítési munkaterülettel szembesülnek a közlekedők, és nagyon sok helyen terelések, terelőtáblák, feliratok, útbaigazító táblák figyelmeztetik a közlekedőket. Több főútvonal folyó munkálatok idejére. Köszönöm, további balesetmentes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Gyakorlati megoldásokat szorgalmazott Magyar Péter a visegrádi négyek pozsonyi találkozóján. Megkezdte a levonulást a Magyar Honvédség műszaki ezrede a paksi munkaterületről. Cáfolta a külügyminisztérium, hogy visszakérték volna a lipicai lovakat. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Gyakorlati megoldásokat és őszinte párbeszédet szorgalmazott Magyar Péter a visegrádi négyek és Írország kormányfőinek pozsonyi találkozóján. A miniszterelnök kijelentette, Európának el kell döntenie, hogy csupán túlélni akar, vagy a győztesek közé törekszik, ezért az ideológiai viták helyett az energiabiztonságra, a versenyképességre és a migráció elleni fellépésre kell fókuszálni. A kormányfő kiemelte, hogy a V4-es csúcson egyetértés volt az üzemanyagpiaci kihívások közös kezelésében, valamint a magyar határvédelmet érintő uniós bírságok igazságtalanságában is. Megkezdte a levonulást a Magyar Honvédség műszaki ezrede a Dunaszent Benedeknél kialakított munkaterületről, miután befejeződött a paksi atomerőmű hűtővízellátását biztosító védmű első üteme. A katonák több mint egy hónapon át segítették a vízügyi szakemberek munkáját a Duna teljes szélességében kiépített fenékküszöb elkészítésében. A kormányzati tájékoztatás szerint az építmény beváltotta a hozzáfűzött reményeket, így az atomerőmű jelenleg is teljes kapacitással üzemel, miközben a szerkezet végleges stabilizálása a következő hetekben folytatódik. Cáfolta a külügyminisztérium azokat a sajtóhíreket, melyek szerint a magyar állam visszakérte volna a harmadik Károly brit uralkodónak ajándékozott lipicai lovakat. A híresztelés a Daily Mail cikkéből indult ki, amely azt állította, hogy az agrártárca levélben szorgalmazta a két állat visszaszállítását Szilvásváradra. A tárca közölte, a meglévő információk alaptalanok, a magyar állam természetesen nem kívánja elhozni a lovakat az angol királyi ménesből. Ma a megszokottnál kevesebb parkolóhely áll a lakosság rendelkezésére a debreceni Kölcsei Központ mélygarázsában. A korlátozás oka, hogy a helyszínen rendezi meg a Magyar Vöröskereszt az 54. országos elsősegélynyújtó verseny egyik állomását, ahol a résztvevők életszerű környezetben szimulálnak majd baleseti helyzeteket. A DV Parking Kft. Tájékoztatása szerint a mélygarázsban pénteken délután 13:30 és 6:30 között várható fennakadás a parkolásban. Hivatalosan is elnyerte a Boldog Iskola címet a debreceni Szoboszlói úti általános iskola a 2026-27-es tanévre. A sikeres pályázatnak köszönhetően az intézmény egy több mint 1700 tagot számláló országos közösséghez csatlakozott. A program fő célja a diákok érzelmi nevelése, mentális egészségük támogatása, valamint önismeretük és társas készségeik fejlesztése, hogy kiegyensúlyozott felnőttekké válhassanak. Szeptember 14-én hétfőn újabb üteméhez érkezik a 33-as főút felújítása Debrecenben a Füredi úton. A Böszörmönyi út és a Nádor utca közötti szakaszon szegélyépítésre, buszmegálló áthelyezésre és a külső sávok marására kell készülniük a közlekedőknek. A decemberig tartó munkálatok alatt a forgalmat folyamatosan biztosítják, az önkormányzat pedig fokozott figyelmet és az ideiglenes jelzések betartását kéri az autósoktól.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 4 óra után járunk, 4 perccel. Hello mindenkinek, köszönöm a híreket Mariannának, 5-kor majd várunk vissza. Útinfukkal kezdünk elsőként. Nyíregyházán a Tokaj úton mértek korábban, Debrecenben pedig a Kishegyesin. Vigyázz magadra, kezdünk Galaxorennel elsőként. Szól a Fever Dream.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

a We Found Love a Sunshine délután van nálunk, csak jó zene szól, és megérkezett hozzánk az ősz, holnap pedig majd kiváló programok közül válogathatunk. Nyíregyházán a Tirpák Fesztivál rajtól, ugye holnap este 7 órakor majd a Kossuth téri nagy színpadra érkezik Korda György és Balázs Klári, így érdemes majd kilátogatni. Debrecenben pedig már 6. alkalommal rendezik meg a Saftenberger Fesztivált, ahol egyébként majd velünk is találkozhattok. További infók a sunshine.hu-n, útinfók előtt pedig Kylie Minogue énekel itt a délutánunkban.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM. Csak

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházen a Tiszavasvári úton a Valenta autótól egészen a körforgalomig teljes egészében lezárt szakasszal találkozhatunk, hogyha arra autózunk, érdemes kerülni ezt a részt is. Nyíregyháza és Nagykeló között dolgoznak a szakemberek, ugye útépítési munkákat végeznek, emiatt jelzőlámpa irányítja a forgalmat, illetve már Nagyszállás térségében útszűkületre kell készülni, valamint mint sáveltolásra. Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között a 33-ason útépítésre kell készülni, valamint szélesítési munkák miatt útszűkületre, alkalmanként pedig félpályás lezárásra is kell számítani. Valamint a 36-oson Hajdúböszörmény elkerülő szakaszán optikai hálózatot fejlesztenek, a 65-ös, valamint a 66-os kilométernél útszűkület mellett lehet autózni. Várom a további infókat is 0620-316-3000.
0: Sunshine FM Navigáció. Jó utat kívánok!

0: Kato John és a Turn the Lights Up a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene, szól és túrához érkeztünk, így átadom a telepet Mariannának, jönnek majd a legfontosabb hírek. Azonban fontos, hogy kettős fronti hatás van a régiumban, így mind a meleg, mind a hideg fronttal érzékenyek körében jelentkezhetnek kellemetlen orvos-meteorológiai panaszok, gyakori lehet a fejfájás, a koncentrációs zavar és a vérnyomás ingadozás is. Emellett ugye a megnövekvő reakcióidő a baleset veszélyt is fokozza, elsősorban az autós közlekedésben, így rengeteg megfontoltságot és türelem tablettát kérünk mindenkitől. 5 óra után pedig Rüyen rajtolunk, mindjárt a Solar is my husband.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Burger.
4: Steak.
3: Rodeo.
4: Burgerevő verseny.
3: Na most már érdekel! Szeptember 12-én érkezik a 6. Softemberger, az ország burgereverseny és piknik a debreceni Békástóhoz. Burgerek, steak, burgerevő verseny, rodeo bajnokság, DJ Tokai és számtalan más program. Egy nap, amikor nem számít a kalória. Csak a szav. 6. Softemberger, szeptember 12-e, Békástó, Debrecen. Részletek a 6. Softemberger Facebook eseményében. Kiemelt partnerek, Hortobágy Angus, Grill Akadémia, Phoenix Debrecen és a Sunshine FM.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban, már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene!
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Értetlenül fogadták a megyei önkormányzatok a megszüntetésükről szóló bejelentést. Debrecen polgármestere szerint a szolidaritási adó miatt veszélyben lehet az önkormányzati rendszer. Szigorúbb szabályozást ígérnek az akkumulátoripari beruházások kapcsán. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Értetlenül fogadta a megyei önkormányzatok országos szövetsége Magyar Péter miniszterelnök bejelentését a megyei önkormányzatok megszüntetéséről. A szövetség közleményében hangsúlyozta, a szakmai egyeztetéseken korábban fel sem merült a területi szint felszámolása, a döntést pedig súlyos nemzetgazdasági és stratégiai hibának tartják. Rávilágítottak, hogy a megyék kulcsszerepet játszanak az uniós fejlesztési források koordinálásában, ezért megszüntetésük helyett a területi önkormányzati megerősítésére lenne szükség. Az önkormányzati rendszer veszélyeztetésére és működő képességének megrendülésére figyelmeztet Papp László a szolidaritási adó jelenlegi formája miatt. Debrecen polgármestere elmondta, hogy a városnak idén 12 milliárd forintot kell befizetnie az államkasszába ezen a jogcímen, ami óriási elvonás a helyi fejlesztésektől és lakossági igényektől. A városvezető emellett mellbevágónak nevezte a megyei közgyűlések megszüntetésére vonatkozó kormányzati terveket is, kiemelve, hogy a megyei önkormányzatok nélkülözhetetlenek a kistelepülések érdekeinek képviseletében és a területfejlesztések koordinálásában. Szigorúbb szabályozást és fokozott hatósági ellenőrzést ígér a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az akkumulátoripari beruházások kapcsán. Kapitány István tárcája a Debrecenben tervezett újabb akkumulátorüzem hírére reagálva közölte, a meglévő szerződéses kötelezettségeiket teljesítik, de a jövőben kiemelt szempont lesz a környezetvédelem, a helyi közösségek megkérdezése és a tisztességes bérek biztosítása. A minisztérium hangsúlyozta, hogy az új szigorodó elvárások a már folyamatban lévő fejlesztések során is maradéktalanul érvényesíteni fogják. A kontroll információi szerint kihallgatásra idézett be 8 embert a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája az 5 éve húzódó Volánbusz ügyben. A feltételezések szerint több mint 10 milliárd forintos korrupciós hálózatot érintő eljárásban beidézték Szivek Norbertet, a Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérigazgatóját, valamint Jelinek Dániel milliárdos üzletembert is. A hatóság a májusban tanúként meghallgatott Galgóczi Ferenc vállalkozó vallomása után tartott házkutatásokat, és az ügyben hűtlenkezelés, valamint pénzmosás miatt várhatóak gyanúsítások. Galgóczi Ferenc ezt az ügyet is érintette abban az exkluzív interjúban, melyet a Sunshine Aktuál podcastnek adott. A beszélgetés visszahallgatható a YouTube csatornánkon. Egy teljes évet átfogó elemzést készített a Telex Magyar Péter miniszterelnök Facebook aktivitásáról a Meta hivatalos adatai alapján. A 2025. szeptembere és 2026. augusztusa közötti időszakban a Tisza párt elnökének oldala megszakítás nélkül üzemelt, 1918 posztja összesen több mint 2 milliárd 700 millió megjelenést generált. A legnépszerűbb bejegyzés a választás estéjén született, miközben az időszak során a képek arányát folyamatosan felváltották a videós és a szöveges tartalmak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében szombaton a felhőké lesz a főszerep, jelentős esőre nem kell készülni, legfeljebb gyenge jelentéktelen zápor alakulhat ki. Az északi szél többfelé élénk, néhol erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, Mariannak köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, a Teodórákat pedig Isten jelentesse, így szeptember 11-én ők ünnepelnek. Ebben az órában is majd meglepjük őket egy kiváló zenével. Réjjel indulunk elsőként, ez már a Where is My Husband. Köszi, hogy velem rádiózol.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A mai pénzügyi percekben pedig a lakásbiztosításokkal foglalkozunk. Velem szemben a stúdióban a Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: Tavaszi-nyári időszak, a hevezdivatarok, villámlások, jégesők szezonja. Ilyenkor különösen fontos, hogy lakásbiztosításunk valódi védelmet nyújtson. Fontos, hogy átnézzük a szerződésünket, vagy reálisan értékeljük az ingatlanunkat egy új biztosítás igénylése kapcsán. Fontos, hogy elkerüljük az alulbiztosítottságot, az elmúlt években jelentősen megemelkedtek az ingatlan és építőanyagárak. A biztosítási összeg alacsonyabb, mint a ház újjáépítési értéke, egy esetleges káresemény bekövetkezése esetén a biztosító csak akár egy részét fogja fedezni a biztosításunk terhére. Ma már digitálisan is sokféle kárrendezési lehetőség érhető el, ezekről érdemes a biztosítóknál tájékozódni. A gyors kárrendezés, különösen viharkár vagy villámcsapás esetén különösen fontos, hiszen további beázás vagy az elektronikai berendezések újra beszerzése lehet szükséges. A legtöbb biztosító a káreseményről már mobilapplikáción keresztül is be tudja kérni a felvételeket, és akár helyszíni felmérés nélkül is tud a kár mértékétől függően kárkifizetést teljesíteni.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Amikor gyerek voltam, a szomszédunkban volt egy vályokház, egy ilyen régi parasztház, és azt, amikor elkezdték felújítani, mi még gyerekek voltunk, akkor jött a markolós, szépen így bedöntötte a falat, és egy befőttes üvegben volt egy rakás pénz. Ezek a régi pengők, tehát ez a 1 millió, meg 1 millió mil pengő, meg 10 millió pengő, meg stb. Mert az akkori néni, aki ott lakott, ő úgy gondolta, hogy hát akkor volt a világrekorden infláció Magyarországon, hogy egy év alatt gyakorlatilag azért a pengőért egy tehenet kaptál, egy évvel később meg egy doboz gyufát. Tehát, hogy semmit. De ő abban bízott, hogy neki volt egy csomó megtakarított pengője. Hát gondolj bele, hogy ez milyen bosszant, amikor ott van a pénzed összerakva, és nem vettél belőle semmit, és közben meg elértéktelenedik. Szóval ő ezt befalaszta, mikor jött a forint, mert azt gondolta, hogy ez még egyszer sokat fog érni, vissza fog térni. Azt mi megkaptuk ajándékba a markolóstól, mert tök aranyos volt, és azt mondta a gyerekek, hát ez nem ér semmit, játékpénznek ott lesz. Hát mi meg úgy örültünk, mintha a kalózok aranyát találták volna, meg tudod, így mentünk, és akkor...
5: Csak hogy érzékeltessük, hogy mennyire értéktelen volt a befőttesüvegben lévő pénz. Lacék, mikor megkapták, örültek, rohantak, felemelték a magasba, majd kiborították, és a befőttesüveg volt az, ami értéket képviselt.
4: Azt visszakérte a markolós.
5: Végre tehetünk bele cserebogarat.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Follow the Flow is a holnap küszöbén a Sunshine délutánban. Friss programajánlók jönnek egyenesen Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Lazítsátok ki a nadrág szíjat, mert szeptember 12-én és 13-án érkezik a város legfinomabb hétvégéje, a Térpák Fesztivál. A nyíregyházi Kossuth tér igazi kulináris kánoánná változik, ahol a krumplis, káposztás, füstölt húsos és szilvás csodáké lesz a főszerep. Készüljetek fel a hamisítatlan térpák ízekre és a szuper koncertekre, mert ezen a hétvégén tuti nem marad senki éhesen. Hajtogassátok a dobozokat és élesítsétek a margóvágót, mert szeptember 19-től Debrecenbe a Csokonai Fórum Kóti Árpád termébe érkezik Örkény István halhatatlan tragikomédiája, a Tóték. Herceg T. Tamás rendezésében nézhetitek végig Tóth Lajos és a frontról érkezett kissé zakkant őrnagy, fergeteges és egyben elgondolkodtató csatáját. Gyertek el és derítsétek ki, meddig lehet bírni a megfelelési kényszert, meg az éjszakai dobozolást. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, Lojal, megyünk tovább, jön a Get Lucky, 6 óra után pedig kívánság műsor.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programolja.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Teddy Swims, és a Bad Dreams itt a péntek délutánunkban a Sunshine FM-en, hamarosan pedig 18 óra, ami több mindent is jelent, egy, hogy véget ért a délutános műszakunk, jön majd Marianna a térségi hír összefoglalóval, ezt követően pedig velem rajtol majd a 2 órás élő esti kívánság műsor, a következő 120 perc csak rólatok szól, üzenjetek, hívjatok!

0: Sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: 30%. Az nálunk csak a kezdet. Az M3 Outletben egész évben kedvezményes árak vannak.
4: 40, 50, 60, 70, 80.
3: Ez már extra. Szeptember 9-e és 13-a között újra itt vannak a világmárkák napjai. Az M3 Outletben Polgáron. Az üzletek már felkészültek. Ráadásul a Nike is megduplázta a területét. Ne maradj le!
5: Hallod? Ez a hang, amikor a jó hús találkozik a forró grillel. Szaftos angusz, olvadó sajt, friss buci. És most te jössz!
6: Szeptember 12-én Saftenburger a Békástónál Debrecenben. Az ország burgere egyetlen helyen. Részletek a 6. Saftenburger Facebook eseményében.
7: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
7: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
7: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
7: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Beidézi a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság Polt Pétert és Balogh Zoltánt. A visszavont diplomata útlevelek több mint kétharmadát még nem szolgáltatták vissza. Nyilvánosságra hozza a kormány a titkosított kormányhatározatok egy részét. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nyilvánosságra hozza a kormány az elmúlt 16 évben született, eddig minősített 3000-es kormányhatározatok első részét. A most feloldott 13 dokumentum tanúsága szerint az Orbán kormányok mintegy 65 milliárd forintot különítettek el kutatási és tanácsadási feladatokra, többek között a századvég felé. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a folyamat folytatódik, és összesen mintegy 100 korábban elzárt döntést, valamint kapcsolódó szerződések teljesítését is átvizsgálják az esetleges felelősségre vonások érdekében. Beidézi a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság Polt Péter volt legfőbb ügyészt és Balogh Zoltán református püspököt. A legutóbbi ülésen megszavazott döntés értelmében a testület együttműködésre kötelezve hallgatja meg az érintetteket a bicskei gyermekotthonban történtek, valamint a kegyelmi döntés hátterének feltárása érdekében. Balogh Zoltán közleményben jelezte, hogy hivatalos megkeresés esetén készt megjelenni a bizottság előtt. A visszavont diplomata útlevelek több mint kétharmadát még nem szolgáltatták vissza a külügyminisztériumnak. Az Orbán Anita vezette tárca 943 okmányt vont vissza, ám augusztus végéig mindössze 335 darabot adtak le érvénytelenítésre. A nyilvántartásból kiderül, Balogh Zoltán református püspök június végén visszajuttatta a dokumentumot, Habony Árpád viszont a visszavonási határozat ellenére se adta még le a sajátját. Eredménytelennek nyilvánította és újra kiírja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnök helyettesi posztjára szóló pályázatot az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága. A testület tisztázta a korábbi kiírás 2 félreértésre okot adó pontját, az új pályázatokat és a korábbi jelentkezők nyilatkozatait pedig szeptember 27-éig várják. Az augusztus végén megválasztott elnök Unger Anna Róza a bizalom erősítése érdekében bejelentette, nyilvánosságra hozza saját pályázatát és részletes ütemtervet dolgoz ki a hivatal működésére. Visszaállítja a Magyar Orvosi Kamara teljes körű jogaival és a kötelező kamarai tagsággal járó működését a kormány. A hamarosan az országgyűlés elé kerülő törvényjavaslat értelmében a jövőben ismét csak kamarai tagok folytathatnak majd orvosi tevékenységet. Emellett a szakmai és az etikai jogkörök is visszakerülnek a testülethez. A döntéshozók célja, hogy megerősítsék az orvostársadalom érdekképviseletét, növeljék a szakmai önkormányzatiságot és javítsák a betegbiztonság minőségét. Dr. Bíró Nagy András veszi át a miniszterelnökség Európai Uniós ügyeinek irányítását Magyar Péter miniszterelnök felkérésére. A szakember az Európai Uniós feladatok koordinációját meglévő szakpolitikai államtitkári tisztsége mellett látja el a jövőben. A politológus végzettségű komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező államtitkár megbízatásának célja a magyar érdekek hatékonyabb európai képviselete és a kormányzati szakpolitikai munka összehangolása.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font jegyzése a korábbi menetelés után megtorpant, így az árat továbbra is megközelíti a 424 forintot. Az euró és a svájci frank is visszafogottabban teljesített, az euró alulról súrolja a 364 forintot, míg a svájci frank meghaladja a 385 forintot is. Az amerikai dollár szintén mérséklődött, így az árfolyama éppen csak átlépi a 312 forintos határt.
3: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Javában zajlik a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság őszi szezonja. Nyíregyházán 250 mérkőzést játszottak már a csapatok. Sportszerűek a találkozók és hatalmas a küzdelem. 8 együttes még 100%-os és nagy küzdelem van a helyezésekért, mivel a bajnokság végén a legjobbak számára első alkalommal rendeznek szuperkupa döntőt a Continental Arénában. Korábban rendeztek már több napos kispályás tornákat a csarnokban, és ez az esemény részben ezt is idézi majd fel. rekordlétszámú csapat nevezett az idei kispályás bajnokságra, és a szomszédos megyéből is érkeztek együttesek. A szabadtéri szezon és a szuperkupa döntő után azonnal indul majd a terembajnokság novemberben, melynek mérkőzéseit Nyírpazonyban rendezik. 30 csapat már nevezett, itt még van 3 kiadó hely. A Deac kézilabda csapata 29-23-as győzelemmel zárta a Budakalász elleni bajnokit az NB1B első fordulójában. A sikerből a nyáron szerződtetett Szepesi Zsombor 6 góllal vette ki a részét, ezzel ő lett az együttes legeredményesebb játékosa. A remek kezdés után szombaton 18 órától a PIK Szeged U21-es gárdájának otthonában bizonyíthatnak a debreceniek. Szekszárdon rendezték a kerékpárosok kritérium magyar bajnokságát, amely viadalon a DSI Cycling Team kiválósága Tóth Réka bajnoki címet szerzett. A 950 és 1250 méteres körpálya izgalmas kihívást jelentett a versenyzők számára. A befutó egy emelkedő macskaköves szakaszon vezetett keresztül, így a pálya minden körben komoly erőpróbát jelentett. A DSI Cycling Team sporttolói 9 fővel álltak rajthoz a különböző futamokban, és a dobogós eredmény mellett több top 5-ös és top 10-es helyezést is szereztek. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Szombaton térségünkben gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északi a szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délután 18 és 24 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, Mariannak köszönjük szépen a friss infókat, 6 óra után járunk, hello mindenkinek, rajtól a 2 órás élő esti kívánság műsor, pinteken várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Ray Dalton sikerével, ez már a Blood Running.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Marshmallow M. Mérin és a Friends itt a péntek esti kívánság műsorban a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, a stúdióban ma is Kondor Roland, egészen 8 óráig teljesítem a zenei kéréseket, SMS-en, Viberen, de be is lehet hozzám csörögni, de jöhetnek az üzenetek akár Facebook oldalunkon keresztül is. Zsófi írt Viberen, Fierolina hugomnak, Lilának kérnék egy zenét, aki ma költözik be az első saját albérletébe. Hetek óta dobozok között él, tegnap még este 10-kor is bútort szereltünk, kívánom neki, hogy rengeteg szép emlék szülessen az új otthonában. Zsófi, hát akkor a hugodnak innen is nagy pacsi, és bízunk benne, hogy reggelente a tükörtojás csak úgy készülni fog majd egymás után, meg szerintem mi is egy jó, akár lakásavatóra teljes mértékben hivatottak vagyunk, és benne is lennénk. A Desperadoval megyünk tovább a következő percekben, és egy ilyen jó hír után együtt kell, hogy táncoljunk itt a Sunshine FM-nálunk, csak jó zene szól.

0: igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Lady.

Olivia Dean is a Man I Need a Sunshine FM-en, ez továbbra is a két órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek, várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Melinda írt nekem SMS-em. Szia Roli, a férjemnek szeretnék üzenni, akivel tegnap egy teljesen jelentéktelen dolgon összevesztünk. Reggel úgy mentünk el dolgozni, hogy alig szóltunk egymáshoz, és egész nap ezen jár az eszem. Szeretném üzenni Zolinak, hogy nagyon szeretem őt, és nekem ő a mindenem. Üzenet átadva, szerintem Zoli is mindenképp hasonlókat üzenne nektek. Egy a legfontosabb, amit szerintem a nagymamáktól nagyon jól megtanultunk, hogy sose feküdjünk le úgy este, hogy rosszban vagyunk a másikkal. Kashmir, Ryder!

0: The Weeknd és az In Your Eyes a Sunshine FM nálunk csak jó zene szól, és 7 órához érkeztünk, így átadom a terepet Mariannának, mert már is jönnek a legfontosabb hírek, viszont időjárás tekintetében azért rákukkantottam, hogy mire kell készülnünk a következő napokban. Ugye fontos, hogy kettős fronthatás tarkítja a térségünket, holnap-holnap után napközben 19-20 fokra kell készülni, viszont a jövő héten szinte majdnem hétfőtől csütörtökig egy esernyő jó barátunk lehet, hogyha magunknál tartjuk majd. A következő óránkat elsőként pedig Üzsellel kezdjük, mindjárt jön a David Guettával közös Shine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Már dolgoznak a megyei közgyűlések megszüntetését és az önkormányzati rendszer átalakítását célzó javaslaton. A szülők szeptember 15-éig igényelhetik a HPV elleni védőoltást. Csak nem 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból a nyári ellenőrzések során. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Már dolgoznak a megyei közgyűlések megszüntetését és a teljes önkormányzati rendszer átalakítását célzó javaslaton. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben hangsúlyozta, a megyei közgyűlések jelenlegi formájukban feleslegessé váltak, és csupán az ellenzéki pártok kifizető helyeként működnek. A kormányfő kiemelte, a struktúra lebontásával és átalakításával évente több 10 milliárd forintot takarít meg az állam. Közeleg a határidő, a szülők szeptember 15-éig igényelhetik a 7. osztályos gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Az önkéntes vakcina lányoknak és fiúknak egyaránt ajánlott, és 9 vírustípus ellen nyújt védelmet. A szakemberek hangsúlyozzák, az oltást a szexuális élet megkezdése előtt érdemes beadatni a hatékony védettség kialakulásáért. Az igényléshez szükséges szülői nyilatkozatot szeptember 15-éig kell visszajuttatni az iskolákba. Közel 1500 ellenőrzést végzett a nyári szezonban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a strandbüfékben, fagylaltozókban és fesztiválokon. A vizsgálatok 16%-ánál találtak hiányosságot, leggyakrabban a higiénia és a nyomon követhetőség terén. A szakemberek csak nem 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A hatóság szerint ugyanakkor a tavalyi évhez képest mérsékelt javulást tapasztalható. Jövő héten tárgyalja a Fidesz elnöksége a Lázár János által készített állapotfelmérő jelentést. Havasi Bertalan, a párt kommunikációs igazgatója tájékoztatása szerint a testület a felmérés értékelése után azonnali szervezeti, személyi és strukturális döntéseket hozhat a párt megújítása érdekében. A személyi mozgások keretében szeptember 14-től Szekeres Pál a Magyarországgyűlésben folytatja munkáját, brüsszeli helyét pedig Orbán Balázs veszi át az Európai Parlamentben. Jelentősen 61,1%-kal nőtt a motoros rolleresek által okozott személyi sérüléses közúti balesetek száma idén Magyarországon. A rosszabbodó statisztikák ellenére a Netrix adatai szerint több mint 5%-kal esett vissza a kötelező biztosítások iránti kereslet, miközben azok átlagos éves díja 8400 forintra emelkedett. A növekvő kockázatok és a balesetek magas száma miatt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium már vizsgálja az elektromos rollerek használatát. Szigorítását. Egyre több kiránduló panaszkodik az erdőkben megjelenő vérszívó kullancslegyekre. A lapos testű, hangtalanul támadó rovarok elsősorban a vadon élő állatok vérével táplálkoznak, de az embert is megcsípik, és elhesegetni is nehéz őket a horgas lábaik miatt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a megszokott rovarriasztók kevésbé hatékonyak ellenük, ezért a túrázóknak zárt ruházatot és fejfedő viselését javasolják az erdei séták során.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Szombaton térségünkben gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északi szelet sok felé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délután 18 és 24 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3,
0: Marianna, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 7 óra után járunk pörög tovább a péntek esti élő kilenseg műsor. Ebben az órában is várom a zenék, kéréseket, üzeneteket egymás után. Minden rajtatok áll, 0620-316-3000. Kezdünk elsőként David Guettával és Üzsellel, itt a Shine.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Honey Beast, Paulina és a Tele a szívem a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek! Ebben az órában egy jó telefonközpontosként várom a hívásokat, és egy jó dzsinesként teljesítem a kéréseket 0620-316-3000. És a következő percekben pedig Marian Weiberével folytatjuk. Szia Rolim, a fiamnak, Dávidnak küldenék egy zenét, mert ma kezdett az új munkahelyén. Nagyon izgult már napok óta, tegnap még azt mondta, legszívesebben visszamondaná az egészet, de mai naptól kezdve tudja, hogy jól döntött. Nagyon szeretem őt, és rettentően büszke vagyok rám. Dávid, neked jó munkát kívánunk, és akkor mostantól kezdve tudjuk, hogy kit kell majd felhívni, hogyha pénz.

0: Szárnya.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Csak jó zenélni ezt továbbra is a Sunshine FM, és most jön néhány tip azoknak, akik nem szeretnének a következő napokban otthon maradni. Kiskata a stúdióban a programajánlókkal. Szia!
4: Szia, Roli! Keressétek elő a régi diákigazolványt, és nosztalgiázzatok egy nagyot, mert szeptember 19-én délután 1-től érkezik az alumni piknik a Debreceni Egyetemnél. Az egyetem téren és a nagyerdei víztoronynál újra találkozhattok a régi évfolyamtársakkal, felelevenítheditek a legőrültebb egyetemi sztorikat, és visszakaphatjátok az igazi, hamisítatlan diák élet hangulatát. Ne hagyjátok ki ezt a szuper találkozót, mert összetartozunk. Készítsétek a terepcipőt és a fürdőruhát, mert szeptember 19-én és 20-án érkezik a nyíregyházi Extreme Trail Weekend. A sóstói erdő akadályai után a versenyzőket és a kísérőiket exkluzív, ingyenes csobbanás várja az Aquarius Park fürdő termálmedencéiben. Szaladjátok ki magatokból a feszültséget a fák között, utána pedig ástassátok ki a fáradt izmokat ezen a nem mindennapi sportos hétvégén.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: Délhenin és az Ég veled a Sunshine FM-en 20 órához érkeztünk, véget ért a 2 órás esti kívánság műsor, köszönöm szépen a figyelmeteket, mi majd holnap 2-kor folytatjuk a Sunshine Top 40 keretein belül, viszont nagyon fontos, hogy 8 órát követően majd 2 lemezjátszóra váltunk, az első 2 órában jön majd DJ Vágó, ezt követően Robin érkezik majd, és az esténket pedig Edu Denova zárja, holnap reggel pedig majd Fölivett érkezik, én pedig mindenkinek pihentető és kellemes hétvégét kívánok. Kondor Roland lelép, ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Nézzük a reggel témájához milyen hozzászólások jöttek.
3: Egy másodperc türelmet kérek.
4: Na, olyan, mint az okmányirodában, nem?
3: Egy pillanat türelmet.
4: Teljesen úgy néz ki. Személyigazolvány, lakcímkártya,
2: TB-kártya. Miben van az a Neapolisban, vagy miben?
4: Nem tudom.
2: Hogy tudod, amikor ül a izé, ül, ahogy hívják, az a lajhár.
4: Ja, igen, tudom. Izé,
2: igen.
4: Ahol a nyúl a rendőr,
3: és
4: vagy valami ilyesmi.
3: Jó, és akkor a tajszámot szeretném kérni. Igen. Mi a panasza?
2: Egy pillanat.
3: Jó, doktornő nem ér rá. Jöjjön vissza.
2: Na,
3: holnap.
2: Egyelőre egyébként így oldódnak meg, vagy így oldanak meg minden feladatot.
4: Én attól őrültem meg, amikor mentem ilyen forgalmi engedéllyel, vagy ilyesmi, hogy műszaki, lement a kocsinak a műszakia, betelt a forgalmi engedély, mondták, hogy menjek be az okmányirodába, kapok majd egy másikat, mert új. Bementem, ott közölték, miután sorba álltam egy órát, hogy amúgy a törzskönyvet is le kell cserélni, mert a régi típusú, hoztam a régi, hát nyilván nem hoztam, jöjjek vissza még egyszer, visszajöttem még egyszer, megint, és akkor ugyanezzel a lendülettel gyakorlatilag, nem tudod, Marika, mi lesz az ebéd? Tudod, és akkor, én meg már tudod, ez a haladjuk, már csókolom, hát nem igaz, hogy nem. Ez a 80-as évekből maradt nálad, ez a sífutó mozdulat, tehát hogy ez a tánc mozdulat, még ez nem, a tekerős, meg a
2: nem,
4: többi.
2: Mutatok olyat, ami abból maradt, ez.
3: Oh.
2: Egy kis break.
4: Parádés volt tegnap egyébként.
2: Nem látom.
4: Meg ez a 80-as években.
2: Ezt így szokták így.
3: Igen. Azt a mindenit.
4: Látom, mindenki megcsinált ezt a 80-as évekbeli fotót, mi is, természetesen.
2: Igen. Reggel ezzel kezdtük,
3: hogy gyerekek.
4: Én így néztem ki majdnem.
3: Igen,
4: annyi, hogy hosszabb volt a hajam, be volt egy kicsit tupírozva, mert akkor épp a Cure meg a Depeche Mode volt a kedvencem.
2: Mondtam, hogy a hosszabb hajú kellett volna róla, mert én láttam a többi verziót is.
4: Így van.
2: Viszont
4: volt ugyanilyen bajuszom, de akkor volt egy osztálytársnőm, aki azt mondta, hogy egyszer már levághatnád a bajuszodat. Levágtam, és ő röhögött a legjobban.
2: Ez nem bajusz volt, ez bazsusz.
4: Igen. Úgyhogy. Hát ez parádés. Na várjál.
3: Van egy hosszabb fajú.
4: Nem.
3: Van még
4: a másik
3: jó.
4: A mostani, az, amit csináltál, az majdnem olyan. Volt várjál, olyan bőrcsekim. Teszem hozzá.
2: Közben hallgatok, nem mondom, hogy mivel ez egy rádió.
4: Igen.
2: Vegyétek elő a Facebook oldalunkon,
4: így
2: ott
4: van.
2: Vannak.
4: Nézzétek meg a fotókat. És nem voltam rocker, tehát Isten őriz. Tehát ez már más.
2: Nem jó neki semmi.
4: Az, amit feltette, az pont jó. Tehát az majdnem ugyanolyan, mint az eredeti. A kis MZ-men abban a bőrcsekibe motoroztam.
2: Nekem a hosszabb fajú nagyon bejött. Tehát nekem azt mondta Marán, Lacinak a hosszabb haj kellett volna.
4: Én Gabin röhögtem nagyot, tehát ő neki egy kicsit az a hosszabb haj, hát a tiéd se gyenge, de hozzáteszem, az a susis melegítő, nekem még valahol volt egy ilyen.
2: Nekem nincs, viszont Marának mondtam, a pólót nagyon eltaláltam, mert olyan póló volt ez az MP.
4: Igen,
2: is.
4: igen. És az a durva, hogy azt a melegítőt, ami rajtad van, nekem volt olyan, és a gyerek megtalálta, és elvitte magával, mert azt mondta, hogy ez most megint divat, megint trend, mert most jönnek vissza ezek a régi vintage, meg mindenféle ruhák, bútorok, stb. És hordja, és én megláttam, és mondtam, hogy nézel ki?
3: De pont ezt mondtam reggel Bélának, hogy én rákerestem, mert ahogy engem megcsinált, én egyet külön is csináltam, és nagyon tetszett a szett. És megnéztem, hogy mennyibe kerül ez a melegítő, 130 ezerért tudok komplettet venni. Használ.
2: Na, ne a gyerek hordja, hanem add el.
4: Kérjen vissza.
2: Kérj vissza.
4: Megkeresem a bőrkabátot, hát ha megvan.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Sun City a programlesőknek, a receptvadászoknak és a horoszkóp figyelőknek, azaz mindenkinek. Nincs ötleted, mit főz ma? Nem tudod, milyen izgalmas programok várnak rád a hétvégén? Esetleg kíváncsi vagy, mit üzennek a csillagok, vagy mi történik épp a nagyvilágban?
5: Akkor tarts velem, azaz Földi Bettivel és a Sun Cityvel minden szombat délelőtt itt a Sunshine FM-en.
1: Inspiráló receptek, élmények, gondolatok egy helyen, hogy mindig legyen miből ötletet merítened.
5: Sun City.
1: Neked.
5: Rólad. Veled.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene. Illatok.

0: Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül.
2: Ligeti Miklóst is jelöli a Tisza párt alkotmánybírónak.
1: Rövid kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt Orbán Viktor a közösségi oldalán. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és már is hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Bejelentette a Tisza párt az alkotmánybírói tisztségekre javasolt 5 jelöltjét, köztük Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a 70 éves korhatár bevezetése miatt megüresedett helyekre független és fedhetetlen szakembereket javasolnak az alkotmányjog, a büntetőjog és a közigazgatási jog területéről. A jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig várhatóan kedden délelőtt szavaz a megválasztásukról. Új egészségügyi szakdolgozói bértábla készül, amely elismeri a szolgálati időt és differenciálja a különböző szakképesítési területeket. Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke elmondta, a minisztériumok közötti egyeztetések már zajlanak, a tervezett módosítás pedig mintegy 80-90 ezer dolgozó fizetését érintheti. A szervezet bízik benne, hogy a diplomás szakdolgozók bérbesorolása is közeledik majd az orvosi bértáblához, és a korrigált rendszer legkésőbb január 1-jével bevezetik. Rövid és kemény üzenetben bírálta a Tisza kormányt Orbán Viktor a közösségi oldalán. A volt miniszterelnök szerint az új vezetés becsapta a magyar embereket, hiszen nem tartotta be az ígéreteit, aminek következtében most rekordmagas a benzinár, a költségvetési hiány és az államadóság is. Bóka János fideszes frakcióvezető egy videóban rámutatott, hogy míg Magyar Péter korábban 480 forintos üzemanyagárat ígért, mára elállt az árstopptól, miközben az államháztartási hiány 2010 óta nem látott szintet ért el. A jövő héten megkezdődik a tanúk személyes meghallgatása az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságánál. Torockai László, a testület elnöke bejelentette, hogy elsőként Hak Péter jogtudóst, Szabó Máté volt ombudsmant és Fiszter Zsuzsanna szakértőt hívják be. A bizottság közel 70 ember meghallgatását tervezi a december végéig tartó mandátuma alatt, emellett 15 napos végső határidőt szabott a Magyar Bírósági Végrehajtói Karnak és a társhatóságok a kért adatok hiánytalan átadására. Jelenleg csak a megépített fenékküszöbnek köszönhetően tud zavartalanul üzemelni a paksi atomerőmű. Magyar Péter kritikusan üzent az osztrák kormánynak szerdán a közösségi oldalán, nehezményezve, hogy a hűtést biztosító építkezés miatt Ausztria bepanaszolta hazánkat Brüsszelben. A politikus hozzátette, jó lenne, ha az osztrákok az aszbeszt ügyben lennének ilyen aktívak. Bár hivatalos panasz nem érkezett, az Európai Bizottság és a Duna Bizottság egyeztetést folytat a magyar hatóságokkal az ügyben. 54 millió forintos munkavédelmi bírságot szabott ki a hatóság a MÁV személyszállítási ZRT-re a dolgozók súlyos veszélyeztetése miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közlése szerint a békéscsabai járműbiztosítási telephelyen egy hepatitis E megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor találtak súlyos hiányosságokat. A mulasztások között szerepelt a biológiai kockázatértékelés, a védőoltások, valamint az előírt védőfelszerelések hiánya a szennyvízzel érintkező dolgozóknál.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton térségünkben gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, kezdetben északon és északkeleten kisebb eső, zápor kialakulhat, majd napközben a legtöbb helyen megszűnik a csapadék. Az északi a szelet sok felé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik, délután 18 és 24 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő.
0: A pillanat elérkezett.
4: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó.
0: A házigazda Glass Norbert.
4: Aki itt nincs,
0: az sehol sincs.
4: Hol sincs.
5: is vagyunk, hello mindenkinek, innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a megújult Mixixel, amiben egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó. Jöhetnek az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Játsszuk nektek a jobbnál jobb felvételeket, amivel pedig indulunk, az nem más, mint Hannah Bunt és a Cure My Desire, a megújult Mixixel, ami szólná.

Lost Frequencies és a Head Down a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig nem más, mint DJ Vágó. Hozok pár darab olyan tanácsot az egész este folyamán, amire mindenképpen érdemes odafigyelnetek, hogyha bulizni indultak. Ilyen például az is, hogy ne menjetek egyedül. Mindig jó, ha van veled legalább egy barát, és így tudtok egymásra figyelni, és biztonságosabb is. Aztán beszéljétek meg előre, hogy hogyan juttok haza. Legyen mindig B-tervetek, kijelölt sofőr, akár taxi, tömegközlekedés, vagy akár a szülőknek is szólhattok. Hozok még ilyen jó tanácsokat, most viszont engedem tovább útjára a kedvenceinket, méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a megújult Mixixelben a lemezjátszóban.

A Vára Publik közösen, az előző percekben itt a megújult Mixixelben, és ez volt tőlük az I Don't 108. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen este 10 óráig, pedig a lemezjátszóknál nem más, mint DJ Vágó. Jönnek még a hasznos tanácsok, hogy mire érdemes odafigyelnetek, hogyha esetleg bulizni indultok a mai este folyamán, tartsátok feltöltve a telefonotokat. Érdemes ugyanis vészhelyzet esetére is menteni fontos számokat, ilyen lehet például a barátoké, a szülőké, vagy akár egy taxi telefonszáma. Aztán az italfogyasztás és a tudatosság is nagyon-nagyon fontos, ugyanis ismerjük a határainkat, ne ígyunk többet, mint amit biztonságosan elbírunk. Nem ciki egyébként nemet mondani az italra. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokat, most viszont engedem útjára a kedvenceinket. A folytatásban itt van már Calvin Harris és Regan Bowman közöse. Ez a Lovers in the Past Life, egészen este 10.

0: Erika és a Relax Tiki Tízim az előző percekben itt a megújult mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, tartunk egy másodperci szünetet, viszont utána is érdemes lesz velünk tartani, hiszen folytatódik a megújult mixixel egészen este 10 óraig, a lemezjátszónál pedig DJ Vágó. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó.
1: A házigazda Glass Norbert.
2: Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodperci szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mixixel, egy órán keresztül még a lemezjátszóknál DJ Vágó, és hamarosan jönnek a jobbnál jobb tanácsaim, amivel pedig kezdünk, az ATB és Dopamine közöse, ez a Don't Stop, kellemes estét!

alkoholt. Aztán igyatok vizet is, ugyanis az alkohol mellett könnyen kiszáradhatunk. Váltogassuk egy kis vízzel, ne csak mindig alkoholt igyunk. Az öltözék és a megjelenés is nagyon-nagyon fontos, ugyanis öltözzetek az alkalomhoz, de inkább praktikusan. Kényelmes cipő, réteges öltözet, amiben jól érzed magad, de nem veszélyeztet. Hozok még ilyen és ehhez hasonló jó tanácsokat a mai este folyamán, most viszont játsszuk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Menjünk tovább Timbalanddel, ez pedig a The Way I Do, a megújítás.

mondom, figyeljetek oda a barátaitokra, ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis, hogyha valaki rosszul van, kísérjétek ki, kérjetek segítséget, és semmiképpen se hagyjátok egyedül. Aztán tartsátok tiszteletben mások határait, ugyanis a buli nem mentség a tolakodásra, vagy a nem kívánt közeledésre. Minden beleegyezés kérdése. Aztán vigyázzatok az értékeitekre, ez is nagyon-nagyon fontos, ugyanis minél kevesebb dolgot vigyetek magatokkal, de ami biztosan nálatok legyen, az a telefonotok, az irataitok, illetve a pénzetek. Egész este ilyen és ehhez hasonló jobbnál jobb tanácsokkal foglalt titeket ellátni, most viszont játsszuk a kedvenceiteket méghozzá mix formájában. Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál, a pénteki, illetve a

0: megújult Mixx Alami szolnálatok. Kellemes estét kívánok mindenkinek, az elmúlt 2 órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint DJ Vágó. Andrissal holnap este 8 órakor majd ismételten újra találkozhatok, most viszont tartunk tényleg csak egy másodpercnyi szünetet, ugyanis folytatjuk tovább, jön a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk 10 óra után az új generáció DJ-je. Robin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: is vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen indul a megújult MixXL, amelyben az új generációs DJ-k zenélnek 2 órán keresztül. A lemezjátszóknál pedig ebben az órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Na, hogy telt a hét? Már jó régen találkoztunk, mi újság veled az utóbbi időben?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, gyorsan eltelt a hét, hál' Istennek!
0: Hozzá tudtok egészen éjfélig szólni a műsorhoz továbbra is, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, indítsuk meg az estét.
1: Az estét Dua Lipa Houdini számával indítjuk egy kicsit feldolgozásba.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: az Abba és a Mamma Mia egykori nagy sláger egy picit új köntösben, itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál pedig Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: Hogy állsz ezzel a dubai csoki őrülettel, ami ugye jelen pillanatban is zajlik, nem csak országunkban, hanem a világban is?
1: Én személy szerint még nem ettem, és megmondom őszintén, hogy nem is nagyon szeretnék, mivel nem szeretem a pisztáciás dolgokat.
0: Mert hogy ugyanis kiderült, hogy Németországban úgy néz ki, hogy betiltják a dubai csokit, ugyanis a csokoládé számos országban nagy népszerűségnek örvend, egy német bíróság azonban úgy döntött, hogy csak azok a termékek nevezhetők dubai csokoládénak, amelyek valóban Dubajból származnak. Tehát nem lehet most már csak úgy mindenre rátenni ezt a címkét, hogy akkor ez dubai csoki, hanem amit onnan behoznak.
1: Valamelyik azok is van, mert az a lényege, hogy dubai csoki legyen, ami Dubajból származik.
0: Így van. Köszönöm szépen ezt a megerősítést. Hölgyek, urak, ti hogy álltok egyébként a dubai csoki őrülettel, illetve lázzal? Ezt is megírhatjátok nekem. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Florida Rajtan számával folytatjuk tovább.
0: Egészen 11 óráig a lemezjátszóknál.

0: megújult mixixel, ami szól nálatok, és az előző percekben pedig Ellen Fauldnak a nagy klasszikusát hallhatunk. Ez volt a Sexy and I Know It, most viszont a lemezjátszóknál ebben az egy órában Robin. Hello Robin!
1: Jó estét, sziasztok!
0: A Wikipédiával hogy állsz? Szoktad használni néha, amikor valaminek utána kell nézni?
1: Régen használtam, de most már a Wikipédia szerintem felváltotta a ChatGPT.
0: Hát igen, sajnos egyébként ma már felváltotta a ChatGPT, úgyhogy hát egyre kevesebben használják. Ti egyébként használjátok még? Ezt is megírhatjátok nekem, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Robin, mivel megyünk tovább?
1: Simple Temperature című számával folytatjuk tovább.
0: Még bő 20 percen keresztül a lemezjátszóknál

térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így 11 óra előtt itt a Sunshine FM-en. Hát még egy pici kávét bedobtunk, hogy így feltöltődjünk az estében, és ebben az egy órában pedig a lemezjátszóknál nem más állt, mint Robin. Robin, köszi szépen, hogy itt voltál!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Hölgyek, urak, senki ne tekergesse a rádiót, hiszen érkezik a lemezjátszók mögé Edo Denova. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.
3: A lemezjátszóknál.

Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, és már folytatódik is a megújult MixXL, melyben egy órán keresztül ismételten az Afro House világába kalózolunk el benneteket, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Edónak egyébként kevesebb, mint egy hónap, és debütál a vadonatúj dala, ami természetesen itt a Sunshine FM-en is fog szólni, addig viszont a legjobb Afro House felvételeket hozza az elkövetkezendő egy órában.

a megújult Mixx-el, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Hozok pár darab érdekességet, illetve praktikát, hogy mire érdemes odafigyelnünk, hogyha éppen egy házi buliba készülünk, vagy már akár ott is vagyunk. Például tartsuk tisztán a környezetet, ugyanis figyeljünk arra, hogy a hulladékot mindig a megfelelő helyre dobjuk, és ha szükséges, biztosítsunk külön szemetes zsákot az újrahasznosított anyagok számára. Aztán a másik, hogy ne zavarjuk a szomszédokat. Ügyeljünk arra, hogy a hangoskodás ne legyen túl zavaró, és ha lehetséges, használjunk hangszigetelt helységet a bulizásra. Vannak még ilyen ötleteim és tanácsaim, ezeket hamarosan megosztom veletek, most viszont engedem útjára a jobbnál jobb Afro House felvételeket. Ebben az órában

A megújult Mixx-el, ami szól nálatok, és természetesen éjfélig, a lemezjátszóknál pedig Edo Denova. Hozok még pár darab érdekességet, illetve jó tanácsot azzal kapcsolatosan, hogy mire érdemes odafigyelni, hogyha esetleg házi buliban vagytok, vagy esetleg oda készültök. Ha például alkoholt fogyasztunk, fontos, hogy mindenki mértékkel igyon, és senkit ne hagyjunk egyedül, ha nem érzi jól magát. Aztán a következő, hogy biztosítsuk a megfelelő közlekedési lehetőséget. Ha valaki nem tud biztonságosan hazajutni, gondoskodjunk arról, hogy taxival vagy más módon hazaérjen. Aztán még egy tanács, hogy tartsuk szem előtt a vendégek biztonságát, figyeljünk oda, hogy mindenki jól érezze magát, és ha valakinek szüksége van segítségre, legyünk figyelmesek és támogassuk. És a legutolsó pedig az, hogy legyünk udvariasak és tisztelettudóak, ugyanis mindenki számára kellemes élményt biztosíthatunk, ha tiszteletteljesen bánunk egymással, és figyelünk a mások kényelmére és határaira is. Na, ezek lettek volna a jó tanácsaim, illetve azok a tanácsok, amikre mindenképpen figyeljetek oda, hogyha esetleg egy házi buliba készültök. A kedvenceket pedig tovább engedem, hiszen még bő 20 percen keresztül

0: megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt 2 órában. Én köszönöm szépen az elmúlt 4 órás figyelmet, köszönöm szépen DJ Vágónak az első 2 órát, köszönöm szépen Robinnak, aki már ugye a Mixixelben zenélt, és most pedig az utolsó 1 óránkban Edo Denovának köszönöm szépen a kiváló Afro House felvételeket, jó bulizást a térségben mindenkinek, és természetesen biztonságos hazaérkezést. Glass Norbert vagyok, jó rádiózást! Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.